0: A kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy a köztársasági elnök februári 12 napos amerikai útján a honvédségi repülőgépen utazott fia Sulyok Márton is, miközben hivatalosan nem volt tagja a delegációnak. Magyar Péter hozzátette, az elnöki program mindössze néhány találkozót tartalmazott helyi magyar közösségekkel. Ezek egy részén a fia is jelen volt, az út legnagyobb része azonban városnézéssel és múzeumlátogatással telt. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy az államfő januárban Egyesült Királyságbeli útján mindkét nap abban a kisvárosban szállt meg közpénzen, ahol a lánya él. Az altisztek jelentik a magyar honvédség gerincét, jelentette ki a honvédelmi miniszter Budapesten a Hősök terén, ahol a Magyar Honvédség altiszti akadémiáján végzett, csaknem 500 katona tett esküt. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, az altiszti az egyik, hanem a legfontosabb beosztás a honvédségben. Elfogták azt a férfit, aki csütörtökön elgázolt egy igazoltató rendőrt, majd elhajtott a helyszínről. A keresésben polgárőrök és civilek is részt vettek kutyákkal, drónokkal. A 43 éves Csikós Töttősi férfit végül a faluja határában a Lucernásban elbújva találták meg, büntetőeljárás indult ellene. 14. Leó pápa abban bízik, hogy fel lehet számolni a szegénység és a világban még létező igazságtalanságokait. A katolikus egyházfő erről azon a közös ebéden beszélt, amelyet több mint 200 nehéz helyzetben élő felnőttel és gyerekkel fogyasztott el a Castel Gondolfói nyári rezidencia kertjében. A fogásokat római éttermek ajánlották fel. Több mint 4 év elteltével láthatta újra unokáit harmadik Károly brit király. A Buckingham palota közölte, hogy az uralkodót nyugat-angliai rezidenciáján látogatta meg a fia Harry herceg és a felesége Meghan hercegnő, valamint a 7 éves Archie és az 5 éves Lilibet. A hercegi pár 2020-ban Kaliforniába költözött, Harry néhányszor járt azóta az Egyesült Királyságban, felesége és a gyerekeik pedig legutóbb 2022-ben II. Erzsébet trónra lépésének 70. évfordulóján voltak jelen. Vasárnap is változóan felhős napos idő lesz, legfeljebb északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hajnali 10-18 fokról délutánra 26-31 fok közé melegszik a levegő.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 9. kerületi Mester utcában van Budapest legrégebbi hentes üzlete, amelynek falát több mint 100 éves eredeti zsolnai csempék borítják. A Mester utca 29 szám alatti épületet és udvarát 1902-ben vásárolta meg Brauch Ferenc hentesmester. Nem csak üzletet nyitott itt, de az épület mögött üzemelt a Brauch kolbászgyár is, ahol élő állatokat tartottak, helyben vágtak és kolbászt, valamint sonkát gyártottak. Brauch Ferenc már 13 évesen gyalogszerrel nekilátott a nagyvilágnak. Kitanulta a hentesmesterséget, és egymás után nyitotta város szerte üzleteit. Igazi nagymenőnek számított, egyik novellájában még Krúdy Gyula is írt róla. A tündöklésnek a háború utáni évek vetettek véget. Az üzleteket államosították, a családot kitelepítették.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kvassai Jenőről elnevezett híd a Csepel-sziget északi részét köti össze Budapest 9. kerületével. Az 1926 és 1927 között készült út a szabad kikötőhöz, ami közvetlenül a felső torkolati hajózsilip alatt keresztezi a Ráckevei Duna ágat, ezért szükség volt egy átkelőre is. A kétszer egysávos rácsos közúti hidat a kikötő ügyek kormánybiztossága építette Dieter János tervei alapján, összesen 316 tonna vasat felhasználva. Az építményen egészen a csepeli gyorsvasút megnyitásáig autóbusz is közlekedett, és jelentősen megkönnyítette az egykori nagyvásártelep, a mai nagybani piac elődjének életét, ahová így nem csak vasúton és hajón, hanem közúton is szállíthatóak voltak a termények. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója, ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd a főváros legészakibb hídja, ami Újpestet köti össze Budakalásszal a Szentendrei szigeten keresztül. A híd a Budapestet elkerülő M0-ás autóút része. Nem hivatalos neve is az M0-ás Északi-Duna hídja, ami áthalad a Szentendrei sziget és a Szentendrei Duna ág felett is. Környezetvédelmi okokból a hídról nem lehet lehajtani a szigetre. Ez az építmény valójában öt híd együttese, melyek közül a legnevezetesebb a Nagy Duna ág felett átívelő 591 méter hosszú hídszerkezet, mely az ország első igazi ferdekábeles hídja. Az átkelőn irányonként két forgalmi sávot alakítottak ki, de találunk rajta gyalogutat, és ezen halad át a nemzetközi Eurovelo 6 kerékpárútvonal is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rózsadomb és a Kisvághegy közötti völgyben húzódó térséget az ördögárok árterületét Buda lakossága kaszálóként használta egészen a török hódoltságig. Buda visszavétele után azonban a katonaság tulajdonába került, így az egymást váltó városparancsnokoknak hajtott hasznot. A végül városi tulajdonba került területet zöldségtermelő kertészeknek adták ki haszonbérletre. A területet 1785. július 25-én közkertté nyilvánította a helytartó tanács. A kerttelepítés 1787-ben kezdődött. Az akkor divatos francia kertek mintájára a budakeszi és a dunabogdányi erdőkből 3000 fát vásároltak, amelyeket itt ültettek el. Az 1787-re elkészülő park a pest-budai lakosság számára létesített közparkok sorában az első volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Súlyog Tamás államfő külföldi útjait bírálta Magyar Péter. A kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy a köztársasági elnök februári 12 napos amerikai útján a honvédségi repülőgépen utazott fia Súlyog Márton is, miközben hivatalosan nem volt tagja a delegációnak. Magyar Péter hozzátette, az elnöki program mindössze néhány találkozót tartalmazott helyi magyar közösségekkel. Ezek egy részén a fia is jelen volt, az út legnagyobb része azonban városnézéssel és múzeumlátogatással telt. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy az államfő januárban Egyesült Királyságbeli útján mindkét nap abban a kisvárosban szállt meg közpénzen, ahol a lánya él. Az altisztek jelentik a Magyar Honvédség gerincét, jelentette ki a honvédelmi miniszter Budapesten a Hősök terén, ahol a Magyar Honvédség altiszti akadémiáján végzett, csaknem 500 katona tett esküt. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, az altiszti az egyik, hanem a legfontosabb beosztás a honvédségben. Elfogták azt a férfit, aki csütörtökön elgázolt egy igazoltató rendőrt, majd elhajtott a helyszínről. A keresésben polgárőrök és civilek is részt vettek kutyákkal, drónokkal. A 43 éves Csikós Töttősi férfit végül a faluja határában a Lucernásban elbújva találták meg, büntetőeljárás indult ellene. 14. Leó pápa abban bízik, hogy fel lehet számolni a szegénység és a világban még létező igazságtalanságokait. A katolikus egyházfő erről azon a közös ebéden beszélt, amelyet több mint 200 nehéz helyzetben élő felnőttel és gyerekkel fogyasztott el a Castel Gondolfói nyári rezidencia kertjében. A fogásokat római éttermek ajánlották fel. Több mint 4 év elteltével láthatta újra unokáit harmadik Károly brit király. A Buckingham palota közölte, hogy az uralkodót nyugat-angliai rezidenciáján látogatta meg a fia Harry herceg és a felesége Meghan hercegnő, valamint a 7 éves Archie és az 5 éves Lilibet. A hercegi pár 2020-ban Kaliforniába költözött, Harry néhányszor járt azóta az Egyesült Királyságban, felesége és a gyerekeik pedig legutóbb 2022-ben II. Erzsébet trónra lépésének 70. évfordulóján voltak jelen. Vasárnap is változóan felhős napos idő lesz, legfeljebb északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hajnali 10-18 fokról délutára 26-31 fok közé melegszik a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Metropolitan Művészeti Múzeum, rövidebb nevén MET, New Yorkban a Central Park Jacqueline Kennedy tó délkeleti sarkánál található. Az épület 1872-ben nyílt, az évek során azonban folyamatosan bővítették. Állandó kiállításai mellett a múzeum nagyszabású utazókiállításoknak, rendezvényeknek is otthont ad egész évben. A MET Múzeum összesen 19 részlegre oszlik. Gyűjteményében az ókortól kezdve a bronzkori tárgyakon keresztül egészen a nyugat-európai művészek világába is betekintést nyerhetünk. Híres kiállítási tárgyai közé tartoznak a francia és holland impresszionista festők művei, Vermeer, Van Gogh, Monet, Cézanne, Rembrandt alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Washingtoni Smithsonian Nemzeti Repülési és Űrkutatási Múzeum a világ legnagyobb repülőgépekből és űrhajókból álló gyűjteményével bír. Itt található többek közt a Wright fivérek 1903-as flyere, vagy az a gép, amely atombombát dobott Hiroshimára. Emlékezetes kiállítási tárgyai közé tartozik még az az űrruha, melyet Neil Armstrong és Buzz Aldrin viselt a Holdon. A Bolygók felfedezése című tárlatán pedig megtalálható annak a Voyager űrszondának a másolata, mely eljutott már a Jupiterig, az Uranusig és a Szaturnuszig is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Boráros tér helyén a 18. század előtt Szentfalva község terült el. Lakosai leginkább jobbágyok, királyi hivatalnokok és egyéb udvari népek voltak. A területet később Fatérnek hívták, majd 1875-ben kapta az új nevét Boráros Jánosról. Pest városi főbírája a város szépítést is szem előtt tartotta. 1804-ben ő nyitotta meg a Városligetet. Vagyonát teljes egészében jóléti alapítványokra hagyta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szentpétervár egyik legnagyobb és leglátogatottabb múzeuma az Ermitázs, melynek elnevezése Nagy Katalin cárnőhöz köthető. A 460 szobával rendelkező múzeum évente 3 millió látogatót fogad, akiknek ahhoz, hogy a teljes gyűjteményt megtekintsék, pontosan 22 kilométert kell gyalogolniuk. Többek közt itt található Leonardo, Raffaello és Caravaggio több olajfestménye, de figyelmet érdemel a múzeum 15 ezer darabból álló fegyver és vért kiállítása is, melyet még Első Miklós cár alapított, főleg saját gyűjtésből. A múzeum külön érdekessége, hogy mintegy 50 macska tartja távol a ma már 4 millió darabból álló kiállítási tárgyaktól az egereket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes nyári időre számíthatunk. Súlyog Tamás külföldi útjait bírálta a miniszterelnök. Elfogták az igazoltató rendőrt elgázoló férfit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.

0: ünnepléssel és múzeumlátogatással telt. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy az államfő januárban Egyesült Királyságbeli útján mindkét nap abban a kisvárosban szállt meg közpénzen, ahol a lánya él. Az altisztek jelentik a Magyar Honvédség gerincét, jelentette ki a honvédelmi miniszter Budapesten a Hősök terén, ahol a Magyar Honvédség altiszti akadémiáján végzett, csaknem 500 katona tett esküt. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, az altiszti az egyik, hanem a legfontosabb beosztás a honvédségben. Elfogták azt a férfit, aki csütörtökön elgázolt egy igazoltató rendőrt, majd elhajtott a helyszínről. A keresésben polgárőrök és civilek is részt vettek kutyákkal, drónokkal. A 43 éves Csikós Töttősi férfit végül a faluja határában a Lucernásban elbújva találták meg, büntetőeljárás indult ellene. 14. Leó pápa abban bízik, hogy fel lehet számolni a szegénység és a világban még létező igazságtalanságokait. A katolikus egyházfő erről azon a közös ebéden beszélt, amelyet több mint 200 nehéz helyzetben élő felnőttel és gyerekkel fogyasztott el a Castel Gondolfói nyári rezidencia kertjében. A fogásokat római éttermek ajánlották fel. Több mint 4 év elteltével láthatta újra unokáit harmadik Károly brit király. A Buckingham palota közölte, hogy az uralkodót nyugat-angliai rezidenciáján látogatta meg a fia Harry herceg és a felesége Meghan hercegnő, valamint a 7 éves Archie és az 5 éves Lilibet. A hercegi pár 2020-ban Kaliforniába költözött, Harry néhányszor járt azóta az Egyesült Királyságban, felesége és a gyerekeik pedig legutóbb 2022-ben II. Erzsébet trónra lépésének 70. évfordulóján voltak jelen. Vasárnap is változóan felhős napos idő lesz, legfeljebb északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hajnali 10-18 fokról délutánra 26-31 fok közé melegszik a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rákóczi út 12-es szám alatt található régi ház helyére 6 emeletes, acélszerkezetes épület került. Az épület alsó részében a Gutmann fivérek nyitották meg a munkaruházati kereskedésüket, valamint Fischer Simon Sejem és Csipke áruháza is itt működött. A Gutmann áruház volt az első mai értelemben vett áruház, ahol egybefüggő nagy térben árusították egyazon márka termékeit. 1948-ban államosították, és állami áruházként működött tovább. 1949-ben pedig megkapja a versenyáruház nevet, ekkor már a felső térrel egybenyitva üzemelt. A versenyáruház kirakatai legendásak voltak. Az ünnepi szezonban mozgó kirakat kápráztatta el a gyerekeket és a felnőtteket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháború után felépített Kossuth híd egy 9 nyílású, összesen 355 méter hosszú félállandó híd volt. Az eredeti tervek szerint faszerkezettel készült volna el, de végül a két parti nyílást leszámítva acélszerkezettel valósították meg. A kivitelezéshez szükséges vasat a háborús törmelékekből válogatták össze. Az 1946. januárjában átadott Kossuth hidat eredetileg 10 éves élettartamra tervezték, és a teherbírása is csak korlátozott volt. Bizonyos idő elteltével nagyobb autóbuszok már nem is hajthattak fel rá. Elhasználódása miatt 1957-ben, mikor már nélkülözhetővé vált, forgalmon kívül helyezték, majd 1960-ban lebontották. Helyét azonban az egykori pesti és budai hídfőnél emlékkő jelöli.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroat szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Amikor a II. Világháború végén a visszavonuló német csapatok felrobbantották a Duna hídjait, a Lánchíd is a folyóba omlott. Helyette egy kicsit odébb, egy ideglenes, másnéven félállandó híd létesült, hogy összekösse a Kossuth és Batthyány teret. Ez volt a Kossuth híd, amely 1946-tól 10 éven át szolgálta a várost. Helyét a Batthyány téren emléktábla jelzi.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Óbudán a második század közepén épült fel az Aquincumi polgárvárosi amfiteátrum. Lelátója 6-7 ezer ember számára készült, a porondot nagyjából 3 méter magas kőfal vette körül. Az ülőhelyekként szolgáló kőtömbökön néhol megmaradtak az egykori tulajdonosok nevei, köztük női nevek is. Az amfiteátrumban különféle sportversenyeket és állathajszákkal vegyes gladiátor küzdelmeket rendeztek, de méretei miatt itt tartották a politikai gyűléseket, a városi ünnepségeket és a császár látogatása alkalmával sorra kerülő beszédeket. Az amfiteátrum mellett emelkedett a gladiátor laktanya, ahol a népszerű küzdelmek bajvívóit képezték ki és gyakorlatoztatták.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes nyári időre számíthatunk. Súlyog Tamás külföldi útjait bírálta a miniszterelnök. Elfogták az igazoltató rendőrt elgázoló férfit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Súlyog Tamás államfő külföldi útjait bírálta Magyar Péter. A kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy a köztársasági elnök februári 12 napos amerikai útján a honvédségi repülőgépen utazott fia Súlyog Márton is, miközben hivatalosan nem volt tagja a delegációnak. Magyar Péter hozzátette, az elnöki program mindössze néhány találkozót tartalmazott helyi magyar közösségekkel. Ezek egy részén a fia is jelen volt, az út legnagyobb része azonban városnézéssel és múzeumlátogatással telt. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy az államfő januárban Egyesült Királyságbeléssel és múzeumlátogatással telt. Magyar Péter beszámolt

0: aki csütörtökön elgázolt egy igazoltató rendőrt, majd elhajtott a helyszínről. A keresésben polgárőrök és civilek is részt vettek kutyákkal, drónokkal. A 43 éves Csikós Töttősi férfit végül a faluja határában a Lucernásban elbújva találták meg, büntetőeljárás indult ellene. 14. Leó pápa abban bízik, hogy fel lehet számolni a szegénység és a világban még létező igazságtalanság okait. A katolikus egyházfő erről azon a közös ebéden beszélt, amelyet több mint 200 nehéz helyzetben élő felnőttel és gyerekkel fogyasztott el a Castel Gondolfói nyári rezidencia kertjében. A fogásokat római éttermek ajánlották fel. Több mint 4 év elteltével láthatta újra unokáit harmadik Károly brit király. A Buckingham palota közölte, hogy az uralkodót nyugat-angliai rezidenciáján látogatta meg a fia Harry herceg és a felesége Meghan hercegnő, valamint a 7 éves Archie és az 5 éves Lily Beth. A hercegi pár 2020-ban Kaliforniába költözött, Harry néhányszor járt azóta az Egyesült Királyságban, felesége és a gyerekeik pedig legutóbb 2022-ben II. Erzsébet trónra lépésének 70. évfordulóján voltak jelen. Vasárnap is változóan felhős napos idő lesz, legfeljebb északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hajnali 10-18 fokról délutánra 26-31 fok közé melegszik a levegő.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Magyarország közepesen városiasodott ország. A népesség közel kétharmada városokban él, és a városi lakosság majd 40%-a él Budapesten. De természetesen még ennél is több embert köt a fővároshoz mindennapi munkája. Az ország legnépesebb városai a 2001-es népszámlálás szerint Budapest, Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs, Győr, Nyíregyháza, Kecskemét és Székesfehérvár. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nyehó nem más, mint a Karinti által elnevezett számtalan legendával rendelkező New York kávéház. A pincérek a felszolgáláson túl mindenhez értettek és mindenben segítettek, főleg a törzsvendégeknek. Hogy ki lehetett törzsvendég, az bonyolult, objektív és szubjektív feltételekhez köthető, de semmiképpen sem a fogyasztás mértékétől függött. Állítólag Molnár Ferenc a Dunán átsétálva, susmusolva, bal kézzel nagy ívben egy kulcsot dobott a sötét-zöld hullámok közé. Ez a kulcs pedig nem más volt, mint az akkoriban megnyitott New York kávéház kulcsa. A mágia arra irányult, hogy soha többé ne lehessen bezárni ezt az egyedülállóan szép és hasznos műintézetet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nyulak szigete a Margit sziget régi elnevezése. Bár valóban élt néhány nyula hatalmas zöld területen, a név valószínűleg elírás vagy félrefordítás eredménye. A fáradt fordító vélhetőleg leporumnak, vagyis nyulaknak olvasta a latin leprorum, vagyis leprások szót. A régi városokban, így Velencében is szokás volt, hogy a fertőző betegeket egy-egy városhoz közeli szigetre terelve ápolták. Egy időben a Margit sziget is betölthetett ilyen szerepet. A későbbi korok azonban szívesebben emlékeztek idilli, nyulacskás helyként a ma is kedvelt, parkos ligetes területre.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Erzsébet híd pesti lábánál álló belvárosi plébánia templom hátsó falán Puttók társaságában találjuk Szent Flórián szobrát. Az alkotást Hörger Antal készítette 1723-ban. Szent Flórián a pékek, serfőzők, kéményseprők, fazekasok, kovácsok és persze elsősorban a tűzoltók védőszentje. Erre utal, hogy a szent szobra korsóból vizet önt a lábánál álló égő házra. A templomot nemrég felújították, ekkor a főváros egyik legrégebbi szobra is megszépült.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes nyári időre számíthatunk. Súlyog Tamás külföldi útjait bírálta a miniszterelnök. Elfogták az igazoltató rendőrt elgázoló férfit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Súlyog Tamás államfő külföldi útjait bírálta Magyar Péter. A kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy a köztársasági elnök februári 12 napos amerikai útján a honvédségi repülőgépen utazott fia Súlyog Márton is, miközben hivatalosan nem volt tagja a delegációnak. Magyar Péter hozzátette, az elnöki program mindössze néhány találkozót tartalmazott helyi magyar közösségekkel. Ezek egy részén a fia is jelen volt, az út legnagyobb része azonban városnézéssel és múzeumlátogatással telt. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy az államfő januárban Egyesült Királyságbeli útján mindkét nap abban a kisvárosban szállt meg közpénzen, ahol a lánya él. Az altisztek jelentik a Magyar Honvédség gerincét, jelentette ki a honvédelmi miniszter Budapesten a Hősök terén, ahol a Magyar Honvédség altiszti akadémiáján végzett, csaknem 500 katona tett esküt. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, az altiszti az egyik, hanem a legfontosabb beosztás a honvédségben. Elfogták azt a férfit, aki csütörtökön elgázolt egy igazoltató rendőrt, majd elhajtott a helyszínről. A keresésben polgárőrök és civilek is fit, aki csütörtökön elgázolt egy igazoltató rendőrt, majd elhajtott

0: Gondolfói nyári rezidencia kertjében. A fogásokat római éttermek ajánlották fel. Több mint 4 év elteltével láthatta újra unokáit harmadik Károly brit király. A Buckingham palota közölte, hogy az uralkodót nyugat-angliai rezidenciáján látogatta meg a fia Harry herceg és a felesége Meghan hercegnő, valamint a 7 éves Archie és az 5 éves Lilibet. A hercegi pár 2020-ban Kaliforniába költözött, Harry néhányszor járt azóta az Egyesült Királyságban, felesége és a gyerekeik pedig legutóbb 2022-ben II. Erzsébet trónra lépésének 70. évfordulóján voltak jelen. Vasárnap is változóan felhős napos idő lesz, legfeljebb északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hajnali 10-18 fokról délutára 26-31 fok közé melegszik a levegő.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az elevátorház egy nagyméretű ipari teljesítmény volt a Boráros tértől északra, a Közraktár utca Duna felüli oldalán. A beérkező áruk osztályozására, tárolására, átrakodására épült. Alapterülete 90x35 méter, magassága 50 méter volt. Az első világháború után csökkent a jelentősége, ráadásul a második világháborúban komoly károkat szemben.

0: szenvedett, ezért elbontották. A hozzácsatlakozó Dunapart teherpályaudvart az 1990-es évek elején számolták fel.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Kazinci utcában található mikve Európa egyik legértékesebb zsidó rituális fürdője. A mikvék érdekessége, hogy a fürdőhöz csak természetes élővizet, tehát folyó vagy forrásvizét szabad használni. A budapesti mikvét 1928-ban egy Art Deco stílusú lakóházzal együtt adták át. Ennek a fürdőnek a vízellátását egy forrás és az épület tetején összegyűlő csapadék biztosítja. Az épületben egy női és egy férfi fürdőmedence, valamint egy a háztartási eszközök megmerítésére szolgáló helyiség található. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Faluház Magyarország legnagyobb társasháza Óbudán, a Flórián téren áll. Az épületben 886 lakás található, és nagyjából 3000 ember lakja. A ház 1970-re készült el. Hévíz település akkori teljes lakossága beköltözhetett volna az épületbe. A faluházat 2009-től kezdve több ütemben felújították és szigeteléssel látták el. A ház mai színeit Óbuda jelképe ihlette. Az épület falain a kék szőlő és zöld levelek árnyalatai köszönnek vissza. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Margit-szigeti zenélőszökőkút valójában másolat. Az eredetit Bodor Péter marosvásárhelyi ezermester készítette, és az 1820-as évektől 1911-ig díszítette a várost. A marosvásárhelyi kút rekonstruálását az 1930-as években rendelte meg a főváros. Sajnos a kút által vízorgona segítségével játszott eredeti dallamot már nem sikerült újra létrehozni. A mai épületben mechanika játssza a zenét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dózsa-György tér a vár nyugati várfalának tövében található. A középkorban ezen a helyen Königsgarten néven terült el a királyi kert. Később mészégető kemencék álltak itt, majd a 19. században szőlőskertekkel települt be. 1893-ban az új királyi palota építésekor hosszú teret alkottak, hogy a várpalota homlokzata jobban érvényesüljön. Itt halad el a Váralja utca, aminek déli részén 1926 óta áll Mátyás király kerti lakjának feltételezett maradványaként egy gránitoszlop. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Kellemes nyári időre számíthatunk. Hamarosan elfogadják az alaptörvény újabb módosítását. Emelkedett a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadja az országgyűlés hétfőn az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, Súlyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megfosztási eljárást lehet ellene indítani. Teljes jogú tagja lett Magyarország a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőiből állandó státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos, a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. Tovább éleződik az amerikai-iráni konfliktus. Washington újabb válaszcsapást indított iráni célpontok ellen, miután találat ért egy ciprusi konténerszállítót a Hormuzi szorosban. Az amerikai hadsereg tájékoztatása szerint a kereskedelmi hajót az iráni forradalmi gárda támadta. Angliában őrizetbe vettek egy fiatal férfit Anne Widdecombe brit politikus meggyilkolásának gyanújával. A Reform UK bevándorlás és igaz vettek egy fiatal férfit Anne Widdecombe brit politikus meggyilkolásának

0: Jellegzetes városrészek, épületek mellett a városlakók is megismerhetők. Mások mellett Vaszari János, Perlott Csaba Vilmos, Cene Béla, Sejber Hugó és Mácsa István festményein. Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, északkeleten kialakulhat zápor, zivatar, emiatt elsőfokú figyelmeztetés érvényes. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megerősödik, napközben 26-31 fok között alakulnak az értékek. Késő estére 17-26 fok közé hűl le a levegő.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban ma üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrsvezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusszal utazhatnak karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trolibusz Kőbánya alsóvasútállomás és az Orci tér között a Kiskörúton, a közúton közlekedik, és a 914-es éjszakai járat Asztória megállójában áll meg. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál, ezért ott a Rákóczi híd felé lezárták a két külső sávot. Sáv elhúzással csak a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út irányából Zsák utca lett. Az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. A hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusszal utazhatnak. A 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkúti Nándor stadion között nem közlekedik. Kőbánya alsó vasútállomás és a Hidegkúti Nándor stadion között pótlóbusszal utazhatnak. A 77-es trolibusz Puskás Ferenc stadion megállóját pedig áthelyezték a Kerepesi útra a Hungária körút után. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
3: Jó reggelt kívánok! Vukovi Judit vagyok, ez pedig a Klasszik Rádió 92.1. Elindul 3 órás információs műsorunk a Klasszik hétvége. Ebben az órában beszélünk majd arról, hogy döntött a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról a kormány, bővült Budapest és az agglomeráció éjszakai közösségi közlekedése, és szó lesz arról is, hogy új szabad strand nyílt a fővárosban.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Döntött a 100.000 forintos iskolakezdési támogatásról a kormány. Erről a miniszterelnök írt a közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, több 100.000 gyermek családja részesül az iskolakezdési támogatásban. Jelentősen nőtt a költségvetési hiány az első negyed évben. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint a kormányzati szektor hiánya 2090 milliárd forint volt, ami a GDP 9%-ának felel meg, és 838 milliárd forinttal magasabb az egy évvel korábbinál. Július 1-től tovább bővült Budapest és az agglomeráció éjszakai közösségi közlekedése, írt a Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Kifejtette, első ütemben Érd, Vác, Balasagyarmad, Gyömrő és Vecsés térsége kap új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot az utolsó metróhoz igazodó csatlakozásokkal, illetve több irányban már közvetlen belvárosi indulással is. A nyár második felében újabb települések következnek. Hozzátette, Budapest és környéke rengeteget változott az elmúlt évtizedekben. Százezrek költöztek az agglomerációba, miközben az éjszakai közlekedés sok helyen még mindig ott tartott, ahol 20 éve. Egy koncert, egy késő estig tartó műszak, egy családi vacsora, vagy akár egy színházi előadás után sokak számára egyszerűen nem volt biztonságos és megfizethető lehetőség hazajutni tömegközlekedéssel. Ezen változtatnak most, jegyezte meg. Felidézte, június elején bejelentette, hogy a Budapesti Közlekedési Központtal közösen teljesen újra gondolták az éjszakai hálózatot, benne a kék buszos agglomerációs járatokat Budakeszi, Pécel, Szentendre vagy Gödöllő felé. Most pedig a sárga állami agglomerációs volánbuszjáratokat is összehangolják a budapesti éjszakai közlekedéssel, így a Közlekedési és Beruházási Minisztérium által finanszírozott elővárosi és regionális autóbuszjáratok hálózata és menetrendje is módosul. Hangsúlyozta, évtizedes hiányosságot pótolnak, Budapest és az agglomeráció nem külön rendszerként, hanem egyetlen közlekedési hálózatként működhet a jövőben.
0: Budapesti híreket hallottak. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban ma üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrsvezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusszal utazhatnak karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trolibusz Kőbánya-Alsóvasútállomás és az Orci tér között a Kiskörúton, a közúton közlekedik és a 914-es éjszakai járat Asztória megállójában áll meg. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál, ezért ott a Rákóczi híd felé lezárták a két külső sávot. Sávelhúzással csak a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út irányából Zsák utca lett. Az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. A hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusszal utazhatnak. A 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkúti Nándor stadion között nem közlekedik. Kőbánya alsó vasútállomás és a Hidegkúti Nándor stadion között pótlóbusszal utazhatnak. A 77-es trolibusz Puskás Ferenc stadion megállóját pedig áthelyezték a Kerepesi útra a Hungária körút után. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Tilos egyszer használatos műanyag poharakat forgalmazni, a műanyaggal bevont papírpoharakat sem lehet árusítani. A vonatkozó kormányrendelet már évek óta hatályban van, de a poharak eddig felmentést kaptak a tiltás alól, viszont keddéjfélig nem jelent meg a határidő kitolásáról szóló rendelet, így szerdán életbe lépett az egyszer használatos műanyag poharak tilalma, írja Telex. A Magyar Vendéglátók Ipartestülete június elején ért lefelet Kapitány István gazdasági és energetikai, valamint Gajdos László élő környezetért felelős miniszternek a tiltás 3-5 évvel való meghosszabbítását, illetve a feltételekről való tárgyalást kérve. Az ipartestület külön kérte a polipropilén poharak kivitelként kezelését és a polietilénbe vonatú papírpoharak forgalmazásának engedélyezését, mivel ezek állításuk szerint most még nélkülözhetetlenek a vendéglátásban. Számos helyen ezekben szolgálják fel az elvitelre kért italokat, legyen szó hideg vagy meleg üdítőkről, sörről vagy kávéról. Ezeknek a helyettesítése nem vagy csak jóval drágábban oldható meg, érvelt a testület. Villámcsapás bénította meg a Budapest-Bécs vasútvonalat, emiatt szerda éjjel leállt a forgalom a Budapest-Bécs vasútvonal osztrák szakaszán. A nemzetközi járatok csütörtök hajnaltól újra a teljes útvonalon közlekedtek, bár Hegyeshalom és Bécs közötti szakaszon a délelőtti órákban még 15-20 perccel hosszabb menetidőre kellett számítani. Már fürödhetünk a Dunában az Árasztópart szabad strandján, július 1-én nyitotta meg kapuit a terület az Új-Budai Dunaparton. Az új szabad strand pontos lokációja a 11. kerületi Árasztópart, ami pár percre található a Kondorosi úti kereszteződéstől, gyalogosan vagy kerékpárral tudjuk megközelíteni, illetve odáig mehetünk tömegközlekedéssel vagy autóval is. Évről évre egyébként egyre csak nő a Dunaparti szabad strandok száma. Néhány évvel ezelőttig még Szentendréig kellett menni, vagy át a Lupára, ma pedig már ott a Római part és Új-Budán az Árasztópart.
0: Budapesti híreket hallottak.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Emelte a vállalkozások vízdíját a kormány. A rendelet értelmében az eddigi 597-ről 623 forintra emelkedik az ivóvíz köbméterenkénti díja, és nő a havi alapdíj is, amely az átfolyási átmérőtől függ. A csatornadíj a korábbi 914 forint helyett 954 forint lesz köbméterenként, és az alapdíj is emelkedik. A fővárosi távfűtésben hasznosítanák a paksi atomerőmű hulladékhőjét, amely most a Duna vizét melegíti. A főtáv megbízási szerződést kötött a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel egy majdani döntést megalapozó tanulmány közös elkészítésére. Átadták Budapest egyik legnagyobb napelem parkját egy belvárosi pláza tetején. Az évi 18 millió fős látogatói létszámú West End bevásárlóközpontban az elmúlt években átfogó fenntarthatósági program indult el, amelynek célja, hogy az épület együttes kevesebb energiával, alacsonyabb kibocsátással és a városi környezethez jobban alkalmazkodva működjön. Ennek részeként hivatalosan is átadták az épület tetejére telepített 6500 négyzetméteres napelemparkot. A fenntarthatósági programok célja az volt, hogy az épület együttes kevesebb energiával, alacsonyabb kibocsátással és a városi környezethez jobban alkalmazkodva működjön. A környezeti teher és az üzemeltetési költségek csökkentése mellett az ingatlan hosszú távú értékét, ellenálló képességét és finanszírozhatóságát is jelentősen befolyásolhatják a korszerűsítés eredményei. A 27 éves West Endnek mostanra 81%-kal alacsonyabbá vált a karbonkibocsátása 2019-hez képest. A tetőre telepített 6500 négyzetméteres napelempark Budapest legnagyobbja jelenleg. Az üzemeltetési adatok alapján évente 40%-kal alacsonyabbá vált az energiafogyasztása a korszerű, mesterséges intelligencia által támogatott épületüzemeltetési megoldásoknak köszönhetően. A tetőn működő napelempark helyben termel zöld energiát, de emellett a bevásárlóközpont Magyarország legmodernebb naperőművéből vásárolt megújuló energiát is használ. Ez a két megoldás együtt biztosítja, hogy az épület együttes működéséhez felhasznált energia 80%-a megújuló forrásból származzon.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Kellemes nyári időre számíthatunk. Hamarosan elfogadják az alaptörvény újabb módosítását. Emelkedett a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadja az országgyűlés holnap az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, Súlyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megfosztási eljárást lehet ellene indítani. Az államfőválasztásról, a diákhitelről és a Tisza kormány sportfinanszírozási terveiről is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közösségi oldalán. A köztársasági elnök választással kapcsolatos kérdésre Magyar Péter azt válaszolta, szeretnének mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a nép általi államfőválasztást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. A sportfinanszírozást átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszik, a területre fordított

0: Tenni. A választási jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak kell átadni. Ha a választás eredményével kapcsolatban büntetőeljárás van folyamatban, az érintett iratokat a jogerős lezárásig meg kell őrizni. Venezuelában 4300 fölé emelkedett a pusztító földrengések áldozatainak a száma, több mint 300 halottat még nem sikerült azonosítani, közölte a parlament elnöke. A hivatalos adatok szerint eddig csaknem 6500 embert sikerült kimenteni a romok alól, mintegy 17000-en fedél nélkül maradtak. A földrengésekben több mint 850 épület megrongálódott. Kisebb földrengés volt hajnalban Békés Csaba térségében. A 2,1-es erősségű földmozgást 4 óra körül érezhette a lakosság. Bejelentés egyelőre nem érkezett. Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, északkeleten kialakulhat zápor, zivatar, emiatt elsőfokú figyelmeztetés érvényes. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megerősödik, napközben 26-31 fok között alakulnak az értékek. Késő estére 17-26 fok közé hűl le a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.
2: 8 óra elmúlt, jó reggelt kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk. Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora, Vukovi Judit vagyok. Nézzük, mi mindennel várjuk Önöket az előttünk álló egy órában. Sokkal kevesebben halnak meg Budapest útjain. Tervezőket keresnek Ferihegyre, és hamarosan szó lesz arról is, hogy új közvetlen járat indul Budapest és Riad között.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. Sokkal kevesebben halnak meg Budapest útjain. A Budapesti Közlekedési Központ adatai szerint alig csökkent a balesetek száma, ám a halálos kimenetelőeké jelentősen kevesebb. Még a rendőrség adatai szerint 2024-ben a személyi sérüléses közúti balesetek száma a fővárosban 2945 volt, addig 2025-ben ez a szám 2817-re csökkent. Ugyanezen időszakban a súlyos sérüléses balesetek száma is nagyjából 13%-kal csökkent, ám a halálos áldozattal járó karambolokból sokkal kevesebb történt. A 2024-es 38-ról 2025-ben 24-re csökkent ez a mutató, amely 37%-os javulás. Hangsúlyozták, hogy a közlekedésbiztonsági intézkedések, így a sebességhatárok módosítása kapcsán az egyes eredmények nem vezethetők vissza egyetlen beavatkozásra. Budapesten az elmúlt időszakban csökkent a halálos közúti áldozatok száma, ugyanakkor ez egy komplex folyamat eredménye, amelyben több egymást erősítő, különböző szervezetek által megvalósított intézkedés játszik szerepet. Ide tartozik többek között az egyes útszakaszokon megengedett maximális sebesség módosítása, az új trafipaxok és mérőeszközök telepítése és az ellenőrzés is. A sebességhatárok módosításakor az útszakaszok kiválasztása minden esetben a fővárosi közgyűlés által 2023-ban elfogadott közúthálózati terv szerint zajlik. A dokumentum az egyes útszakaszok gépjárműforgalmi és közterületi funkciója alapján 13 különböző kategóriába sorolja a Budapest közúthálózatát, a sétáló utcáktól kezdve egészen az autópálya bevezetőkig. Új közvetlen járat indul Budapest és Riad között. A szezonális járat július elejétől szeptember 30-áig közlekedik heti 3 alkalommal, szerdán, pénteken és vasárnap, amint egy 5 órás utat pedig a légitársaság korszerű repülőgépei teljesítik. Szaúd-Arábia fővárosa az elmúlt években látványos átalakuláson ment keresztül. Riad ma már nem csak üzleti központ, hanem egyre népszerűbb turisztikai célállomás is, ahol a történelmi örökség és a modern városkép különleges egységet alkot. Az UNESCO világörökségi helyszíneként számon tartott történelmi negyed mellett futurisztikus felhőkarcolók, pezsgő gasztronómiai élet és hagyományos arab vendégszeretet is várja az utazókat.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. A köztársasági elnök aláírta és már meg is jelent a magyar közlönyben a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről és a polgármesterek kifizetésének befagyasztásáról szóló jogszabály. A két törvényt a héten fogadta el az országgyűlés. Az előző kormány idején letiltott, csak nem 10 000 felhasználó számára teszik ismét elérhetővé a kabinet közösségi oldalát. A kormányzati kommunikációs stáb a következő hetekben oldja fel a tiltásokat. Benyújtotta a kormány azt a törvényjavaslatot, amely a kriptokereskedelmi szabályok közül kiveszi az úgynevezett validációs kötelezettséget. Az előző kormány tavaly egy plusz szereplőt, egy úgynevezett hitelesítőt iktatott be a folyamatba, amelynek kötelező közreműködése nélkül nem lehetett tranzakciókat végrehajtani. Mielőbbi lépéseket vár a döntéshozóktól, a javítóintézetek megfelelő működéséért a pedagógusok szakszervezete. Az érdekképviselet azt szeretné, hogy a büntetés végrehajtás alól azonnal helyezzék vissza a gyermekvédelemhez az intézeteket. Kinevezte az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetőjévé Tóth Árpádot a miniszterelnök. Elődje, Révész János május 7-én jelentette be, hogy lemond hivataláról. Megvannak Budapest bűnügyi adatai. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a regisztrált bűncselekmények száma Budapesten 2010-es évek elejéhez képest mintegy 2,5-szeresére csökkent. Az utóbbi 15 évben, 2012-ben mérték a legmagasabb adatot, ez 118.600 bűncselekmény volt. Ehhez képest a 2025-ben rögzített 43.910 eset sokkal kevesebb. A tavalyi statisztikák ráadásul csak a 2020-2021-es COVID időszakhoz képest magasabbak, amikor a lezárások miatt jelentősen visszaesett a társadalmi érintkezés, és ezzel együtt a bűncselekmények száma is. Ugyanakkor az összesített statisztika nem bontja le részletesen a bűncselekmények típusait, így nem látható, milyen arányt képviselnek azok a jelenségek, amelyek a lakosság szubjektív biztonság érzetét leginkább befolyásolják.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Tervezőket keresnek Ferihegyre. Keret megállapodással készíti elő nagyszabású fejlesztéseit a Budapest Airport. A beszerzés célja nem egyetlen beruházás megtervezése, hanem egy olyan hosszú éveken át tartó fejlesztési program szakmai előkészítése, amely a repülőtér utasforgalmi és üzemi infrastruktúrájának jelentős bővítését foglalja magába. A fejlesztések közé tartozik egy új földi oldali terminál épület megtervezése, a jelenlegi T2A és T2B terminálok, valamint a Skykört átalakítása és bővítése, továbbá új utasmólók kialakítása. Emellett a program része a légiforgalmi előterek, guruló utak, közművek, közlekedési kapcsolatok és egyéb kiszolgáló létesítmények fejlesztése is. A dokumentáció szerint a verseny újranyitások során egyidejűleg akár 10-12 millió euró értékű tervezési szerződések is megkötésre kerülhetnek. Idén nyáron is különlegesebbnél különlegesebb előadók váltják egymást a zeneházak kinti színpadánál, legyen szó pestítő popkoncertről, fergeteges táncházról, hangulatos jazzestről, vagy akár klasszikus zenei eseményről. A szabadtéri programok szinte mindegyike ingyenes, és ami a legjobb, hogy a színpad kialakításának köszönhetően még az eső sem moshatja el őket. Budapest is bekerült Európa legjobb gasztróvárosai közé. A szakértők több szempontot is figyelembe véve állították össze a kontinens legjobb gasztróvárosainak toplistáját. Olyan tényezőket vettek figyelembe, mint a Michelin ajánlott éttermek száma, az elérhető gasztrotúrák és főzőtanfolyamok köre, valamint azt is, hogy hány helyi ételről ismert az adott város. Eszerint Olaszország uralja Európa gasztronómiai térképét, hiszen az első három helyet Róma, Velence és Nápoly szerezte meg. A negyedik helyen Isztambul végzett, amely a dönner, a siskebab, a lahmakum vagy éppen a künefe révén került a legjobbak közé. Az ötödik helyet Párizs szerezte meg, Budapest is előkelő helyen szerepel, a magyar főváros a kilencedik lett, megelőzve többek között Lisszabont, Barcelonát és Bécset.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Kellemes nyári időre számíthatunk. Holnap elfogadják az alaptörvény újabb módosítását. Irán a szomszédait támadta, lezárja a Hormuzi szorost. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadja az országgyűlés holnap az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, Sulyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megfosztási eljárást lehet ellene indítani. Holnap kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. A választási jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak kell átadni. Rakétákkal és drónokkal támadta több szomszédját Irán, és bejelentette a Hormuzi szoros lezárását. Teherán szerint a lépés válasz az újabb amerikai légi csapásokra, amelyeket azután indított az Egyesült Államok légiereje, hogy az iráni erők megtámadtak egy kereskedelmi hajót. Az Egyesült Arab Emírségekben, Bahreinben és Katarban is légiriadót rendeltek el, a támadó eszközök egy részét elfogták. Az Egyesült Államok válaszul mintegy 140 iráni célpontot támadott. Köztük rakéta és drón létesítményeket, valamint haditengerészeti objektumokat. Drónokkal támadt orosz olajszállító hajókat az ukrán hadsereg az Azovi tengeren. Kijev szerint 21 járművet találtak el, az oroszok 4 esetet ismertek el. A támadásokkal az orosz fegyveres erők üzemanyagellátását, valamint a jól jövedelmező orosz olajexportot próbálják akadályozni. Közben az oroszok is folytatták a légi csapásokat, ukrajnai területelmező orosz olajexportot próbálják akadályozni.

0: fordulhat zápor, zivatar. Emiatt elsőfokú figyelmeztetés érvényes. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megerősödik. Napközben 26-31 fok között alakulnak az értékek. Késő estére 17-26 fok közé hűl le a levegő.
1: Az MTI híreit hallották.
2: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják, Vukovi Judit vagyok. Egy óránk van még hátra, amelyben szó lesz arról, hogy átfogó programot indít a vízi közműhálózat megújítására a kormány. Nem járnak a vonatok a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonalon, és beszámolok arról is, hogy a korábban kijelölt helyszínen valósul meg az új Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Átfogó programot indít a vízi közműhálózat megújítására a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, meg kell szüntetni azt az állapotot, amelyben minden ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljut az emberekhez, ezért új alapokra helyezik a vízpolitikát, a vízmegtartás lesz a vízgazdálkodás alapelve. Az átlagosnál 55%-kal több ivóvíz fogyott Pestvár megyében a kánikula idején, a Dunamenti regionális vízmű szolgáltatási területén, ami több településen ellátási gondokat okozott. Budapest vízellátása stabil, a főváros jelentős mennyiségben segíti ki a vízhiennyel küzdő agglomerációs településeket, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely ismét azt kérte az új kormánytól, hogy a fővárosnak legyen lehetősége a vízdíjak meghatározására. Drámaian rossznak nevezte a költségvetés állapotát a miniszterelnök, aki szerint 7% felett lehet idén a hiány. Magyar Péter a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, az átvilágítás után azt látják, hogy a valós 2026-os hiány meghaladna a 8%-ot, ha a Tisza kormány nem tudta volna hazahozni az uniós forrásokat, és még ezekkel a forrásokkal együtt is 7% felett lehet. A miniszterelnök utasította a kormány tagjait, hogy minden felesleges költést vizsgáljanak felül és állítsanak le. Gyanúsítottként hallgatta ki a Terror Elhárítási Központ volt főigazgatóját az úgynevezett aranykonvoj ügyében a fővárosi nyomozóügyészség. Hajdú Jánost, hétrendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntettével gyanúsítják. Hajdú János panasszal élt a gyanúsítás ellen, nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, vallomást tett és szabadlábon védekezik. Orbán Viktor volt miniszterelnök, pedig azt írta a közösségi oldalán, hogy azért, amit a TEK tett, minden rendes országban kitüntetés és elismerés járna, de Magyarországon hatósági zaklatás.
0: Budapesti híreket hallottak.

Ez továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Több mint két hétig nem járnak a vonatok a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonalon. A MÁV pályakarbantartási munkálatai miatt a vonatok csak Veresegyház és Vác között közlekednek. Budapest és Veresegyház között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A változások július 19-éig maradnak érvényben. A pótlóbuszok Újpest központig közlekednek, ahol közvetlen átszállási lehetőség biztosított az M3-as metróra. A nyugati pályaudvar és Újpest központ között a vasúttársaság a metró használatát javasolja. Elfogadta a rövidtávú szálláshelyek szabályozási koncepcióját a 8. kerületi önkormányzat képviselőtestülete. Józsefvárosban kerületi, lakónegyedi és társasházi szinten is meghatározzák majd az Airbnb szállások arányának maximumát. A koncepció szerint kerületi szinten 3,5% lesz a korlát, ami azt jelenti, hogy a jelenleginél több rövidtávú szálláshely nem létesülhet, új szálláshely pedig akkor, ha belefér a százalékos kvótába. 23 000 ember küldte el a véleményét az alaptörvény 17. módosításáról, mondta a miniszterelnök az országgyűlésben. A beérkezett vélemények 95%-a támogatja a módosítást. Az alaptörvénnyel ellentétesnek minősítette az orvosi ügyeleti rendszer egyes 2023 és 2025 között hatályos szabályait az Alkotmánybíróság. A testület szerint a rendelet sértette a jogbiztonságot, mert bizonytalan tartalmú szerződéskötési kötelezettséget írt elő az orvosoknak. A magyar közbeszerzési rendszer felhajtja az árakat, a túlárazás rendszer szintű, különösen a nagyértékű közbeszerzéseknél magas a korrupciós kockázat, ez áll az Integritás Hatóság legfrissebb jelentésében. Kifogásolják, hogy tavaly összeszokott cégek pályáztak ugyanazokon a tendereken, jellemzően ugyanabban a szereposztásban, és visszatérően ugyanazok a szereplők nyertek. Több üzletember is lemondott egyetemi kuratóriumi tagságáról, lemondott a Soproni Egyetemért Alapítvány és a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemekért Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségéről az OTP elnöke Csányi Sándor. Világi Oszkár, a MOL vezérigazgató helyettese szintén több egyetemi alapítvány kuratóriumából is távozott. Hernádi Zsolthoz hasonlóan távozott a Budapesti Corvinus Egyetemet működtető alapítvány kuratóriumi tagjai közül Váradi József a Vizer vezetője is.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. A vízkorlátozások betartását, a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, egyre több hír érkezik arról a Védelmi Igazgatósági Hivataltól, hogy több helyen is vízkorlátozást kell elrendelni. Gödöllő környékén, a Dunamenti vízműveknél egyre rosszabb a helyzet. Kormányhatározat rögzíti, hogy az új Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum kialakítása a korábbiakban kijelölt helyszínen az egykori északi járműjavító, a dízelcsarnokot is magába foglaló területen valósul meg. A 2026. június 25-én megjelent kormányhatározat azt is egyértelművé teszi, hogy nem a nulláról indítják majd a beruházást, hanem az évekkel ezelőtt félbehagyott fejlesztést folytatják, amelynek dokumentációja már elkészült. A tervek szerint a dízelcsarnok egy modern, üveghomlokzatú épületrésszel bővülhet, miközben megújulhat a Kőbányai útra néző műemléki védettségű főépület és a teljes téglahomlokzat is. Itt kapna helyet a múzeum archívuma, könyvtári gyűjteménye, kutatási egysége és a műszaki közlekedési eszközökre specializált korszerű restaurátor műhely. A kormányhatározat ugyanakkor nem jelenti az építkezés azonnali megkezdését, először megvizsgálják a beruházás ütemezését és forrásigényét. A múzeum története egészen 1896-ig nyúlik vissza. A milleniumi kiállításra építették fel a Városligetben a közlekedési csarnokot Fab Ferenc tervei alapján. Az épület 67 méteres kupolájával és díszes homlokzatával méltán vált a város egyik látványosságává. Így az eredetileg ideiglenesnek szánt pavilont a kiállítás után megerősítették, majd 1899-ben megnyitották a közlekedési múzeumot. Gyűjteménye olyan gyorsan gyarapodott, hogy már 10 évvel a megnyitás után felvetődött a bővítés gondolata, ez végül az első világháború miatt nem valósult meg. A zsúfoltság ellenére az intézmény rengeteg látogatót vonzott, és Budapest leglátogatottabb múzeumává vált, 1940-ben már évi 150 ezer főt fogadott. Rövidesen véget ér a Budapesti Hírmagazin itt a Jazzin. Nem sokára a friss hírek következnek. Én mára köszönöm a figyelmüket, további jó pihenést és kellemes rádiózást kívánok. Vukovi Juditot hallották.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Kellemes nyári időre számíthatunk. Európai Befektetési Alap segítheti a gyors növekedésű innovatív vállalkozásokat. Irán a szomszédait támadta, lezárja a Hormuzi szorost. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Egy új 15 milliárd eurós európai befektetési alap segítheti a gyors növekedésű innovatív vállalkozásokat. Erről számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy az ígéretes európai cégek ne kényszerüljenek az Európai Unión kívül finanszírozást keresni. A miniszter hozzátette, az alap a magyar innovatív vállalkozások számára is új növekedési lehetőségeket teremt, és a magyar költségvetésnek nem jelent befizetési kötelezettséget. Rakétákkal és drónokkal támadta több szomszédját Irán, és bejelentette a Hormuzi szoros lezárását. Teherán szerint a lépés válasz az újabb amerikai légi csapásokra, amelyeket azután indított az Egyesült Államok légiereje, hogy az iráni erők megtámadtak egy kereskedelmi hajót. Az Egyesült Arab Emírségekben, Bahreinben és Katarban is légiriadót rendeltek el, a támadó eszközök egy részét elfogták. Az Egyesült Államok válaszul mintegy 140 iráni célpontot támadott, köztük rakéta és drón létesítményeket, valamint haditengerészeti objektumokat. Angliában őrizetbe vettek egy fiatal férfit Anne Widdecombe brit politikus meggyilkolásának gyanújával. A Reform UK bevándorlás és igazságügyi szóvivőjét csütörtök este találták holtan délnyugat-angliai otthonában. A londoni alsóház korábbi képviselőinek megölésével egy 28 éves brit férfit gyanúsítanak. Bírósági idézést kapott a New York Times több újságírója, egy az amerikai elnök új hivatali repülőgépének biztonságáról szóló tudósítás miatt. A lapközlése szerint az újságíróknak jövő héten szövetségi vádeskütszék előtt kell megjelenniük. A New York Times megfélemlítésnek nevezte az intézkedést, míg a Fehérház korábban cáfolta a lapállítását, amely szerint az új elnöki repülőgép biztonsági hiányosságok miatt nem felelt meg a szolgálatra. Meghalt Szolnoki Péter, a Bombon együttes énekese. Az előadó művész súlyos betegség után hunyt el, jelentette be a zenekar a közösségi oldalán. Az énekest néhány hete kórházban kezelték, emiatt a Bombon nyári koncertjeit is lemondták. Szolnoki Péter 56 éves volt. Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz. Északkeleten kialakulhat zápor, zivatar. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megerősödik. Napközben 26-31 fok között alakulnak az értékek. Késő estére 17-26 fok közé hűl le a levegő.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Üdvözlöm Önöket, kellemes napot kívánok, szeretettel köszöntöm vendégemet, Zilahi Annát, aki költő és képzőművész. Szervusz, Anna!
2: Szervusz, Edina, sziasztok!
1: Örülök, hogy jöttél.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Ki egy gyönyörű területen dolgozol, melyik a hangsúlyosabb?
2: Hát amikor az ember különböző területeken dolgozik, akkor ez úgy összeegyeztethető, hogy mindig az aktuális munkájának, alkotói munkájának a kérdései kerülnek előtérbe, de az elmúlt években rájöttem, hogy a képzőművészeti munkámban is nagyon gyakran a kiinduló pontot valamilyen szövegrészlet, vagy korábbi versnek az újraértelmezése adja, amire aztán fölépül egy koncepció és egy mediális, valamilyen mediális mű. Szóval alapvetően azért a nyelv az nagyon meghatározza az én működési módomat alkotóként.
1: Sőt, hát a líra az mindig nagyon közel állt hozzád, ha jól tudom, talán már gimnáziumban is?
2: Igen, gimnáziumban kezdtem el úgy igazán a költészet felé fordulni, bár már korábban is, de nyilván mondjuk gyerekként, amikor az ember farigcsál, akkor az nem feltétlenül számít olyan komolynak, de gimnáziumban fordultam a versírás felé, és az akkori gimnáziumi irodalomtanárom tett le elém egy pályázati felhívást a Sárvári Diákírók-Diákköltők találkozójára, ahol bekerültem kortárs irodalmi körökbe és egy műhelybe, és onnantól fogva vált ez igazából meghatározóvá az életemben.
1: És mi az, amitől a költészet felé fordultál? Tehát mitől érezted úgy, hogy ezen az úton tudod magad leginkább megmutatni?
2: Azt hiszem, hogy ennek leginkább családi okai vannak. A nagymamám magyar nyelv és irodalomtanár, az édesanyám pedig angol nyelv és irodalom végzettségű, és emiatt nagyon sok irodalmat kaptam a gyerekkoromban, főleg magyar nyelven, de kicsit angol nyelven is, és ezek gyakran ezek a klasszikusok voltak, mint a János Vitéz, a Toldi, én ezekkel nőttem föl, újra és újra olvastuk őket, nyilván a aktuális életkornak megfelelően, szóval a polcomon most például ott díszeleg a Öreg néne őzikéje, szóval ezek a fajta ilyen ritmusos, verses, költői kifejezések, ezek valahogy nagyon beépültek az én nyelvi gondolkodásomba, és talán nem is azt mondanám, hogy ez valamiféle választás volt, hanem ezen mentem tovább, és rájöttem arra, hogy ez velem él. És azt is hozzátenném, hogy azért általános iskolába és gimnázium

0: Azonban nagyon erős a líraoktatás, a költészetnek az oktatása, nagyon erősen jelen van, és inkább az az érdekes, hogy miután leérettségizünk, utána abba hagyjuk a versek olvasását, és ez kikopik az életünkből, és valójában velem csak ez a lépés nem történt meg.
1: De mi az, amitől ez megszűnik? Tehát, hogy te is mondod, hogy nagyon erős, és most én is emlékszem, tehát valóban nálunk is így volt, már általános iskolában is, sőt, hát mondjuk én indultam versmondó versenyeken is, tehát akkor volt egy rangja a verseknek. Egyébként most, mintha lenne egy visszatérés, tehát valóban volt egy mélypont, de most, mintha újra egyre többen olvasnának verseket.
0: Igen, szerintem is most, mintha lenne egy ilyen visszatérése a versolvasásnak. Én ezt egyébként üdvözlöm, nagyon fontosnak tartom. Rengeteg tudás, érzelem rakódik ezekben a szövegekben, ezeken nőttünk föl, és az a világ, ami elfordít ezektől, mert másfajta szórakoztatásra szoktat minket, ez elveszi ezt tőlünk, és én ennek nagyon örülök, hogyha ennek van egy ilyen visszatérő konjunktúrája, szóval az emberek visszatérnek a vers olvasáshoz. Én azt látom, hogy ennek több oka van. Az egyik az, hogy nagyon gyakori az irodalomoktatásban még mindig, hogy a művekkel való kapcsolat nem úgy épül ki, hogy abba a befogadói kreativitás bele tud épülni. Ami azt jelenti, ez alatt azt értem, hogy bemagoltatnak egy verselemzést, és aztán a dolgozatba visszakérik. Na most ez nem teremt igazi kapcsolatot az olvasó és a szöveg között. Hogyha ennél egy sokkal nyitottabb, sokkal elfogadóbb, a kreativitásnak teret adó vers élmény valósulhatna meg az irodalomoktatásban, ahol mondjuk bármelyik diák kipróbálhatná magát a vers értelmezésben is abban, hogy lehet, hogy neki teljesen más jelent ugyanaz a szöveg. Hogyha ennek meg lenne a tere, meg lenne a pedagógusban a nyitottság, akkor szerintem szorosabb viszony maradhatna fenn az ember és a versolvasás között. A másik dolog pedig, amit idehoznék, vagy okként megjelölnék, az, hogy nagyon fontos lenne a kortárs irodalomnak is az olvastatása. Tehát azt be kell látnunk, hogyha a versek, amiket gimnáziumban utoljára olvasunk, 100 évvel ezelőttiek, akármennyire is mondjuk aktuális József Attila költészete, vagy bármely 20. századi költő költészete, az a nyelv, amit ma beszélünk, az a kortárs irodalomban jelenik meg, és hát mégiscsak van egy 100 évnyi szakadék. Nyilvánvalóan az az érzés, hogy itt valami húsba vágót olvasunk, az nem biztos, hogy mindig meg tud jelenni az emberben, mondjuk egy klasszikus szöveggel kapcsolatban, míg hogyha egy fiatal elolvas egy másik fiatal kortárs szerzőnek a versét, akkor lehet, hogy sokkal erőteljesebb kapcsolatot tud kialakítani azzal a szöveggel.
1: Hát igen, sokkal több az azonosulási pont.
0: Igen.
1: Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést, vendégem Zilahi Anna, költőképzőművész.

0: Ez a duett itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Zilahi Anna, költő, képzőművész. Anna, az előbb arról beszélgettünk, hogy hogyan zajlott az általános iskolai, esetleg gimnáziumi versoktatás, és valóban ez nagyon jó, hogy akkor legalább volt hangsúlyosan. De abban is úgy érzem, hogy igazad van, hogy nagyon egyféle narratívát tanítottak. Tehát valahogy valóban úgy kellett elemeznünk, ahogyan azt a tanár mondta. Miközben az emberek nagyon sokféleképpen értelmeznének egy-egy szöveget. Hát mindenki a saját személyiségéhez, megélt élményeihez képest. Mi az, amit egy vers, ebben az esetben, ha szabadon szárnyalhat a fantázia és a lélek, mi az, amit ad?
2: Volt olyan élményem, hogy bementem egy szemináriumra, ahol a versemet elemezték, és sosem fogom elfelejteni, mert nyilván, amikor az ember fejében van egy szöveg, van egy gondolat, egy kép, amire fölépít aztán egy egész verset, egy struktúrát, azt gondolja, hogy akkor ez, hogy mindenre gondolt, mindenre kiterjed. Én értem, mit írok, én értem, mit állítok ezzel, értem, hogy ezek a képek hogyan viselkednek, és aztán bementem ebbe a szemináriumba, és úgy jöttem ki, hogy körülbelül egy olyan 6 ember vett rajta részt, és hogy 6 különböző értelmezést kaptam, minden egyes kis szóba, gondolatba, kötőszóba is akár, beleíreztek saját tapasztalatokat, beleláttak olyan korábbi élményeket, amik nekem nem voltak meg, és egyik sem volt irreleváns, ami nekem azt üzente, hogy én nem vagyok ura ezeknek a szövegeknek, egyikünk se ura ezeknek a szövegeknek. Ha a szerző nem ura a szövegnek, akkor a befogadó sem ura, és a tanár sem az ura. És pont annak lenne értelme, vagy arra adnának lehetőséget ezek a versek, hogy újra felfedezzük őket, és hogy sajátságos, bensőséges kapcsolatunk legyen azzal a versvilággal, amit a szerzők megteremtettek a számunkra, de ezekkel nekünk lehet saját viszonyunk, saját értelmezésünk róluk, és segíthetnek abban, hogy gazdagabban, érzékibben gondolkodjunk akár a saját életünkről, a saját magunkról.
1: Sőt, még ezek az értelmezések is változhatnak, nem? Tehát az ember, amikor mondjuk először elolvassa az adott verset, akkor lehet, hogy megjelenik a fejében egy gondolat, de legközelebb valami egészen más. Tehát az bennünk is történnek változások a vers hatására.
2: Abszolút, abszolút. Szerintem minden egyes olvasás élmény egyszeri, és hogy úgy mondjam, megismételhetetlen. Ezt nyilván egy regénnyel kapcsolatban is el lehet mondani, hogy az újraolvasáskor már teljesen mást fog adni, de el lehet mondani természetesen egy verssel kapcsolatban, amit elolvasunk most, vagy 2 hónap múlva. Egyszerűen pusztán az, hogy ez alatt az idő alatt mennyit változunk, mennyi minden beépül a gondolkodásunkba, milyen fókuszokba megy el az életünk, a gondolkodásunk, a figyelmünk. Ez befolyásolni fogja azt, hogy egyetlen szöveget 2 különböző időpillanatba, vagy akár a harmadikba hogyan olvasunk, mit ad nekünk, és mit emelünk ki belőle.
1: És azt téged hogyan érintett, amikor a szemináriumon 6 különböző narratívát hallottál, ráadásul olyanokat, amelyekre te nem is gondoltál?
2: Nagyon izgalmas volt, és nagyon boldog voltam, és azt éreztem, hogy megtisztelő, hogy foglalkoznak a szövegemmel, hallgatók voltak, és az is nagyon izgalmas, amikor az ember fiatalabbakkal ül le, és fiatalabbak már egy teljesen más nézőpontból és generációs tapasztalatból nyúlnak hozzá egy szöveghez, olyan tapasztalatokkal, olyan háttértudásokkal, vagy olyan világképpel, ami nem rám jellemző. Uh-huh. És az az interpretáció is valós, igaz, az övék. És számomra ez az, ami megmutatja, hogy egy szöveg élő, hogyha 10 évvel később is mondjuk valaki tudja még olvasni úgy, hogy ad neki valamit, és arról tud adni egy értelmezést, és jelent neki valamit, az igazából a legnagyobb visszaigazolás, és nem az a célom, hogy én elmondjam, hogy ezt a verset erről írtam, és ezt jelenti, hanem az hogy megkapom azt az olvasótól, hogy wow, hát ezt is ezt jelentette nekem.
1: Mi a költő üzenete, ugye?
2: Igen.
1: Mit szeretne a költő üzenni ezzel a verssel? Ráadásul én azt hiszem, hogy tehát a versekkel azért is van személyes viszonyunk, személyes kapcsolódásunk, mert a személyes élményeinket kötjük a sorokhoz. Így és az mindenkinek más.
2: Így van.
1: Na, jövünk vissza. Beszélünk az új kötetedről, mert addig erről még nem volt szó. Vendégem Zilahi Anna, költő-képzőművész.

0: Folytatódik a duett itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Zilahi Anna, költő, képzőművész, akinek nemrégiben jelent meg második kötete, Gyengétség címmel. Erről a könyvről valahol azt nyilatkoztad, lehet, hogy több helyen is olvastam, hogy nagyon erőteljesen mutatkozik meg benne a jelenlét, ami téged egyébként is nagyon foglalkoztat, de milyen értelemben?
2: A jelenlétről úgy tudok leginkább beszélni, hogyha egy picit említem azt, hogy az első könyvemben, aminek a címe A bálna nem motívum, és mind a két könyv a Magvető kiadó gondozásában jelent meg. Szóval, hogy a bálnában nagyon előtérbe kerül a menekülés. Szerintem ez egy ilyen nagyon általános tapasztalata a 20 éves fiataloknak, egyfajta menekülés, sodródás, az én keresésnek egy ilyen megnyilvánulása, és azt éreztem az első kötet után, hogy nagyon nehéz ebből tovább lépni, és nem tudom, hogy hogyan kell. És aztán, amikor elkezdtek megszületni ennek a Gyengétség című kötetnek az első szövegei, akkor rájöttem arra, hogy itt valahogy olyan bensőségesebb, személyesebb témákat is megmutatok, amelyeket, minthogyha az első könyvben megpróbáltam volna abstrakciókkal eltakarni, hogy ne kelljen betekintést nyújtanom a költészetemen keresztül nagyon személyes tartalmakba. Viszont ebben a könyvben már úgy éreztem, hogy a költő jelenlét az megköveteli azt, hogy beszéljek olyan témákról, amiket szeretünk inkább elhesegetni, szeretünk inkább letagadni, elfojtani, ilyen például a gyász, a veszteség, vagy akár egy hosszú kapcsolatnak a vége, egy búcsú, valakitől, aki fontos volt az életünkben, és meghatározó volt akár egy évtizedig. És azt találtam nem csak a költészetben, vagy nem csak a költészeti munkában, hanem a képzőművészeti munkámban is, hogy az érdekel, hogy hogyan tudok jelen lenni alkotóként is, de testileg is ebben a munkában. Mert az az élet, amit élünk, hogy be vagyunk zárva a fejünkbe, és akármilyen testi diszkomfortunk, kényelmetlenségünk van, beveszünk rá egy fájdalomcsillapítót, vagy bekapcsoljuk a klímát, vagy egyszerűen tényleg úgy csinálunk, mintha nem lennének testi szükségleteink, az úgy éreztem, hogy ez igazából továbbra is ennek a menekülésnek a része, amiről az első könyvem szólt. És úgy éreztem, hogy a testi jelenlétet és a lelki jelenlétet is meg kell teremtenem ebben a könyvben, és úgy fogok tudni hitelesen írni fájdalomról, gyászról, de akár szerelemről is, ami a legjelenidejűbb dolog a világon.
1: Uh-huh. De akkor valahol a feltárulkozás időszaka ez számodra, nem? Tehát, hogy sokkal közelebb engeded az olvasót a saját belső folyamataidhoz.
2: Igen, azt hiszem, hogy ez elmondható erről a könyvről. Nem érzem egyébként, hogy magamutogató lenne ez a poétika. Inkább arról van szó, hogy itt most úgy tudtam önazonosan megírni ezeket a szövegeket, hogy tudtam, hogy bizonyos dolgokat nem hallgathatok el, és ezeket meg kell mutatnom, erre megszólalásmódot, nyelvet kell találnom, és valójában ezt a munkát végeztem el ebben a könyvben, és ha már itt van a gyengétség, akkor ez a fogalom, vagy ez a viszonyulás, ez úgy jön ebbe a képbe, hogy az ember szerintem próbál egy képet kialakítani magáról. Én erős vagyok, én sikeres vagyok, kitartó vagyok, elérem, amit szeretnék, megbízható vagyok, fordulhatnak hozzám az emberek, és ebben a kötetben az volt saját magam felé a gyengéd gesztus, hogy megengedtem magamnak, hogy ne egy ilyen kősziklaként jelenjek meg saját magam előtt, és a szeretteim és az engem körülvévő vevő emberek felé, hanem valakiként, aki bevallja, hogy sebezhető, fájdalmat érez, gyászol, és egyébként szerelmes is.
1: Na hát ez meg abszolút pozitívum. Tehát valahol az esendőség mutatkozik meg ebben a könyvben, amire még visszatérünk. Vendégem Zilahi Anna, költőképzőművész.

0: Ez a duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Zilahi Anna, költő, képzőművész, akinek nemrég jelent meg második verses kötete Gyengétség címmel. Anna, az első könyvedben, a Bálna nem motívum című kötetben erőteljesen jelen van a mélytengeri motívum. Hát ez következik a témájából is. Mintha a mélység az a gyengétségben is jelen lenne, csak más módon.
2: Igen, alapvetően a mély tenger, a nyílt óceán, ezek engem nagyon foglalkoztatnak képi metaforaként is, de valójában, mint a nagy ismeretlen. A nagy ismeretlen tér egy olyan közeg, ami nem teszi lehetővé az emberi életet. Szóval én például nagyon szeretek úszni, gyakran úszom, szeretek tengerhez is menni, tehát élővízben is szeretek megmártózni és úszni, és akkor valami olyan szabadságot érzek, amit mintha a szárazföldön nem éreznék, viszont mindig ott van velem ez a félelem, hogy azért mégis ez veszélyes, hiszen ebben a közegben, ami a víz, megfulladhatok, meghalhatok, és ezen kívül pedig valamilyen elképesztő izgalmat érzek a mélytengernek a nagy állatai iránt. Fantasztikusak szerintem. Egészen döbbenetes, hogy milyen tömegű, súlyú, kiterjedésű állatok élnek a mélytengerben, és hogy ezzel a szárazföldi léttel, amit így ennyire meghatároz a gravitáció és az, hogy a Földön járunk, igazán izgalmas azt a fajta létet elképzelni, ahogy egy hatalmas testtel végül is lebegsz, sodródsz, úszol és éled az életedet. Ebben én látok egy ilyen szabadságélményt is, ugyanakkor az is érdekel, ahogy az ember viszonyul ezekhez az állatokhoz, és ez jelenik meg egyrészt a Bálnának a szimbolikájában az első könyvemben, és ez jelenik meg végső soron a gyengétségben is, ebben a könyvben is van több olyan vers, hosszú versek, amelyben megjelenik egyrészt a kocsonyahal alakja, ami egy mélytengeri hal, valamint polipok, és hát ezeknek ezeket a szereplőket vizsgálom.
1: De a mélység olyan értelemben is ott van, ugye, hogy az érzelmeket végül is megmutatod, tehát sokkal közelebb engeded magad az olvasóhoz, mint a korábbi könyvedben.
2: Igen, azt hiszem, hogy hát ez egy nagyon közhelyszerű asszociáció ugye a mélységgel és az érzelmi mélységgel, de abszolút játszom vele. Szóval ez adja magát, igen, tehát hogy a mélység, mint a tengeri élet, de mint az embernek a tudattalanja, vagy akár az érzelmi világa, az természetesen ebben a képben, vagy ebben a metaforában valamelyest egymásról olvasódik.
1: A gyengétség mit jelent számodra? Hogyan definiálnád?
2: Ez egy olyan viszonyulás nekem, ahol megengedjük akár saját magunk számára, akár a minket körülvevő emberek, a környezetünk, de akár a nem emberi élővilág számára is azt, hogy megmutassák a sebezhetőségüket.
1: Aha, tehát, hogy a sebezhetőség végül is akkor a végső cél, az lehet cél, hogy az ember felvállalja, mert mindannyian sebezhetőek vagyunk. Tehát, hogy ennek valahol a felvállalása egy út, vagy egy megdolgozás. Mindannyiunk számára, de a költő számára feltétlenül, aki mindezt lírában elénk tárja.
2: Igen, én azt gondolom, hogy ebben van egy nagyon nagy kockázat. Szóval én semmiképp sem szeretnék katasztrofa turistáskodni, és nem akarok spektákulumot csinálni a belső életemből. Ez nem egy valóságshow. Ez nem azt jelenti, hogy akkor én most mindent megmutatok. Ez egy, a líra, a költészet, az egy transformáció, az ember átszűri, akkor mondjuk így a mélytengeri tartalmakat saját magán, és aztán azzal a nyelven, ami az ő gondolkodását konstituálja, alakítja, jelenti, ezen keresztül létrejön egy alkotás, egy vers, és ebben a kontextusban én azt gondolom, hogy a sebezhetőség egy olyan állapot, ahol vannak körülöttünk olyan biztonságos emberek, akik előtt fel tudjuk vállalni azt, akik vagyunk, és fel tudjuk vállalni akár az emberi gyengeségeinket is, a negatív oldalunkat, a hibáinkat. Most nem csak feltétlenül itt a fájdalmainkra gondolok, hanem egyszerűen mindannyiunknak vannak hibái, negatív oldala, gyengeségei, de az egy elképesztő biztonságot jelentő érzés, amikor az ember megtapasztalja azt, hogy a körülötte lévő emberek szeretettel, gyengétséggel fordulnak felé olyan módon, hogy elfogadják ezt az oldalát, de responszívak, és vissza is jelzik azt, hogyha például valami problémásat látnak. Tehát nem ez az ilyen teljes elfogadás, hanem ebben én úgy érzem, hogy van egyfajta felelősségvállalás a másik iránt, egy állandó ilyen responszív, figyelmes viszony, ahol reagálunk a másikra, ahol ott vagyunk a másiknak, de jelezzük a határainkat. Tehát egyfajta ilyen érettebb jelenlét a másik emberrel.
1: Uh-huh. És ebben mondjuk az is belefér, hogy vigyázok a másikra? Tehát, hogy vigyázok azzal, hogy mit mondok el magamról, vagy hogy meg ne bántsam. Tehát, hogy valamilyen módon az ő személyiségét, vagy az ő érzéseit is erőteljesen figyelembe veszem?
2: Persze, szerintem ez nagyon fontos. Ezen én nagyon sokat gondolkodtam, és arra jutottam, hogy fontos az őszinteség, de jó, hogyha föltesszük magunknak azt a kérdést, hogy amúgy most őszinték vagyunk, vagy valójában bántani akarjuk a másikat. Szerintem lehet úgy segíteni a másikon, hogy nem gázolunk bele, hogy olyan dolgokat, amikre nincs szüksége, hogy tudja, nem tolunk bele az arcába. Szerintem ez is igen, ez is szerintem ennek a viszonyulásnak a része, hogy ez az ilyen, én nem hiszek a radikális őszintességben. Szerintem a radikális őszintesség nagyon gyakran így egy ilyen toxikus attitűdnek a felmentése, hogy jaj, én nem bántalak, én nem bántalmazó vagyok, nem vagyok toxikus, én csak radikálisan őszinte vagyok, és neked el kell fogadni, hogy amúgy bunkó vagyok veled, vagy beléd törröm a lábamat. Én nem gondolom azt, hogy az az intelligencia, ami az ember számára adott, az ne azért lenne ott, hogy ne tudjuk megszűrni azt, hogy a másik számára hogyan kommunikáljuk a gondolatainkat és a kritikáinkat. Tehát itt én most nem arról beszélek, hogy tutuljgatni kell egymást, hanem arról, hogy van választásunk, és választhatjuk azt, hogy elvégezzük azt a munkát, hogy az, amit szeretnénk mondani a másiknak, lehet, hogy fájdalmas, de akkor fogalmazzuk meg úgy, hogy az informatív legyen, de mondjuk nem semmisíti meg a másikat.
1: Anna, köszönöm. Jövünk vissza. Zilahi Anna, költő, képzőművész a vendégem.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Kellemes nyári időre számíthatunk. Európai Befektetési Alap segítheti a gyors növekedésű innovatív vállalkozásokat. Manipulált fotókkal akarta megtéveszteni a NAV munkatársait egy vállalkozó. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadja az országgyűlés holnap az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, Súlyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megfosztási eljárást lehet ellene indítani. Egy új 15 milliárd eurós európai befektetési alap segítheti a gyors növekedésű innovatív vállalkozásokat. Erről számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy az ígéretes európai cégek ne kényszerüljenek az Európai Unión kívül finanszírozást keresni. A miniszter hozzátette, az alap a magyar innovatív vállalkozások számára is új növekedési lehetőségeket teremt, és a magyar költségvetésnek nem jelent befizetési kötelezettséget. Meghalt Lindsey Graham, amerikai republikánus szenátor, Donald Trump egyik legfontosabb politikai szövetségese. A 71 éves dél-karolinai politikus rövid, váratlan betegség után hunyt el, közölte a hivatala. Lindsey Graham 2003 óta volt a szenátus tagja, korábban élesen virálta Donald Trumpot, később azonban az elnök egyik legfontosabb támogatója lett. Bírósági idézést kapott a New York Times több újságírója, egy az amerikai elnök új hivatali repülőgépének biztonságáról szóló tudósítás miatt. A lapközlése szerint az újságíróknak jövő héten szövetségi vádeskütszék előtt kell megjelenniük. A New York Times megfélemlítésnek nevezte az intézkedést, míg a Fehérház korábban cáfolta a lapállítását, amely szerint az új elnöki repülőgép biztonsági hiányosságok miatt nem felelt meg a szolgálatra. Mesterséges intelligenciával manipulált fotókkal próbálta megtéveszteni az adóhivatalt egy borsodi vállalkozó. A hatóság szerint a férfi így akarta elérni, hogy visszakapja a szabálytalan székhely miatt korábban törölt adószámát. A revizorok azonban észrevették a hamisított képek ellentmondásait, az újabb helyszíni ellenőrzés pedig megerősítette a csalás gyanúját, ezért az adószámot nem állították vissza, és büntetőeljárás is indulhat a hatóság megtévesztése miatt. Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, északkeleten kialakulhat zápor, zivatar, emiatt elsőfokú figyelmeztetés érvényes. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megerősödik, napközben 26-31 fok között alakulnak az értékek, késő estére 17-26 fok közé hűl le a levegő.
0: Az MTI híreit hallották. Következik Georges Bizet, az Árlilány második szvit, Farandole. Előadja a Philadelphia Orchestra, karmester Ormándi Jenő.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Vendégem Zilahi Anna, költő, képzőművész. Anna, korábban arról beszélgettünk, hogy a feltárulkozásnak is talán vannak határai vagy korlátai, hiszen a másik embert azért mindig jó, ha figyelembe tudjuk venni. De hogy közben, szóval neked maga az, hogy megmutatod azt, ami benned van, és sokkal inkább, mint mondjuk a korábbi kötetedben, az egy hosszú utat feltételez, hiszen édesanyád többször mondta azt neked, hogy ne add ki magad. A Gyengédség című kötetedben írt versek mennyiben számítanak ilyen kiadásnak? Tehát, hogy az ember most túlságosan megmutatja saját magát, hogy nem kéne ennyire. Hogy érzed? Tehát, hogy ez ütközik-e azzal, amit te hoztál otthonról?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, mert ahogy erről egyszer nyilatkoztam, ez a ne add ki magad, ez nekem nagyon meghatározó volt nagyon sokáig. Ami azt jelenti, hogy állandóan egyfajta kényszeres diszkréció működött bennem. De ez valójában hatással volt az önismeretemre is, a saját magammal való viszonyomra is, ami azt jelenti, hogy bizonyos dolgokra igazából azért nem nyílt rálátásom, mert elfedtem saját magam elől is, mint hogyha az tapintatlan lenne, hogyha saját magammal kapcsolatban is bizonyos dolgokra rákérdeznék. Mint ahogy nem mondom el neked, hát akkor magamnak sem. És ezt ebből tudott táplálkozni az első kötetemnek, a Bána nem motívumnak a narratívája, ami, hát fogalmazhatunk ilyen nagyon leegyszerűsítően, hogy az egyik központi témája a menekülés volt, akár az önmagam elől való menekülés. De azon a ponton, amikor ezt a narratívát újra akartam írni, át akartam nyargalni egy másik témára, ott el kellett végezni azt a munkát, hogy ez a diszkréciónak vagy tapintatosságnak hívott ilyen gátlás valahogy feloldódjon. És én azt gondolom, hogy nagyon szerencsés vagyok, hogy a költészet, vagy az a tény, hogy alkotó vagyok, és verseket írok, mint eszköz a rendelkezésemre állt, mert hogy elolvasod a könyvemet, akkor nem azt fogod érezni, hogy most megtudtál rólam mindent. Tehát itt nem arról van szó, hogy én egy ilyen autofikciós nagy feltárulkozást tettem a nagy közönség elé. Inkább arról a folyamatról beszélek akkor, amikor azt mondom, hogy kiadtam magam ebben a könyvben, hogy olyan érzelmi folyamatokat próbáltam meg bemutatni, amelyekről korábban azt gondoltam volna, hogy ezek annyira személyesek, és annyira kompromittálóak, és annyira meg

0: megmutatják azt, hogy hol vagyok esendő, hogy hát ezt inkább nem mutatom meg senkinek, de aztán rájöttem ebben az írás folyamatban, hogy ez felszabadító, hogy ennek van humora, és emiatt, mivel amúgy mind esendőek vagyunk, azonosulható.
1: Ugye most valahol az intimitásról is szó van, arról, hogy az ember saját magával is kerüljön egyfajta személyes viszonyba. Az, hogy a félelmeinkkel, egyáltalán azzal, ami bennünk van, szembe tudjunk nézni, az nem is annyira természetes, vagy nem is annyira egy ilyen alapvetés. De mégis mi kell hozzá? Tehát mi kell hozzá akkor, mondjuk, ha valakinek nincs a kezében a költészet eszköze, a líra, akkor hogyan tud önmagához közel kerülni, és hogyan tudja vállalhatóvá tenni, vagy megmutatni azt kifelé, ami ott van benne?
0: Egyáltalán nem magától értetődő az, hogy ez könnyű lenne, és nekem sem azért sikerült, mert akkora zseni vagyok, hanem vannak azok az élethelyzetek, amik rákényszerítik az embert a reflexióra. És az én esetemben több ilyen esemény is követte egymást 2021-2022-ben. Véget ért egy nagyon meghatározó kapcsolatom, és amikor az ember kizökken az egy évtizede vagy évek óta dédelgetett, fenntartott jövőképéből, narratívájából, akkor mindenképpen arra van ítélve, hogy szembesüljön, szembenézzen. Szóval én azt gondolom, hogy vannak azok az élethelyzetek, amik rákényszerítenek egyszerűen, és nem tudunk. Tehát, hogyha akkor nem állunk bele, akkor valójában a hatalmas tagadásokba fogunk bocsátkozni, elfolytásukba, tagadásba. Szóval én azt gondolom, hogy ez a fajta reflexió, ezt igazából az élet kikényszeríti, és akinek nincs mondjuk alkotói praxisa, nem ír verseket, szövegeket, az is nyugodtan fordulhat a nyelvhez, írhat naplót, de nem szeretném elvenni annak se a létjogosultságát, vagy annak a fontosságát, hogy mit jelenthet akár mondjuk az ember számára egy pszichoterápia, egy olyan fajta önismereti út, amit egy ahhoz hozzáértő személy vezet.
1: Csak az másnak a tükrében történik meg. Neked pedig nem volt másik személy. Tehát a pszichoterápia során ugye ott van maga a pszichológus vagy a pszichiáter, és valahol az ő személy vagy a vele való kapcsolódás során történik meg mindez, de hát te egyedül voltál ebben a folyamatban.
0: Én nem voltam egyedül ebben a folyamatban. Nem, én végig terápiában voltam, és én azt gondolom, hogy ez a fajta folyamat, ez nagyon formatív volt az én írás gyakorlatomban.
1: Köszönöm, hogy ezt elmondtad. Szilahi Anna, költőképzőművész a vendégem, jövünk vissza.

0: Ez a duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Zilahi Anna, költő és képzőművész, akinek Gyengétség című kötetéről beszélgetünk. Ebben a könyvben van egy vers, melynek az a címe, hogy Kozmosz, ahol két egymástól nagyon eltérő világot egyesítesz valamilyen módon. Ugye ez egyrészt a csótányírtás, másrészt pedig az emberi párkapcsolat, vagy az emberi vágy. Na most, hát figyelj, áruld el nekem, hogy ez hogyan jelent meg benned? Tehát milyen kölcsönhatásban van egymással ez a két egymástól nagyon eltérő dimenzió?
2: Amikor Amerikában, New Yorkban voltam egy 3 hónapos ösztöndíjon, akkor arra érkeztem meg, és egyébként ez egy annyira tipikus New York tapasztalat, hogy utána mindenki mondta is, hogy na akkor te beavatódtál már az első napodon. Megérkeztem a lakásba, ahol laktam, és hát így bogarak mászkáltak. És egyébként nem úgy néztek ki, mint az európai csótány, ezért őszinte leszek, én nem ismertem föl, hogy ezek csótányok, ráadásul bébi csótányok voltak, tehát ezek még kis, kifejletlen, pici állatok voltak, és hát így azt gondoltam, hogy hát jó, hát másszanak, nem tudom, és aztán egy-két nap eltelt, és iszonyú sokan lettek, és rájöttem, hogy mi történik, hogy ez egy csótány invázió. És akkor éreztem azt, hogy ez mennyire testileg hat rám. Tehát ez a félelem, ez az undor, az, hogy rettegek a saját helyemen, ahol élek, a lakásomban. És hogy ugyanakkor néhány héttel később, akár mondjuk ez a tér, ugyanúgy mondjuk egy vágynak a helyszíne tud lenni, és ezt az élményt, hogy egy ember egy ugyanabban a térben mennyire egymástól különböző testi tapasztalatokat tud megélni, ezt próbáltam egymásra montírozni ebben a szövegben.
1: Esetleg egy példával illusztrálnád? Ugye most nem az egész verset olvasod fel, de egy részletet.
2: Soha nem érezte még ilyen könnyűnek a testét, mint abban a másfél másodpercben, amíg a másik a karjába veszi és odarakja. A mozdulat intencionalitása rémíti meg, de akarná is újra. Vegyél le, tegyél vissza. Vegyél le, tegyél vissza. Lehetne az élet ennyire könnyű, oda-vissza tekerés egy VHS kazettán. Megsemmisítelek, mondja, és magához húzza a testét az asztallap szélén, és csak a püfölés van, kibeköltözik a testben, a másik megsemmisítése, ahogy magára ismer a kiiktatás gyönyörében, belefojtani a másikat önmagunkba, eltaposni, széjjel nyomni, dekapitálni, mint két karjára feltapadnak a rothadás kis Smith ügynökei, ahogy támaszkodik, ahogy mozognak benne, ahogy módszeresen felszámolja az önmagára fixált test, ahogy a biztosíték kiold, és halkrondókban elomlik a veríték. Mozdulatlanul fekszenek, csalódottságuk csillapíthatatlan, hogy még mindig élnek.
1: Ez a kozmosz, amiben minden belefér.
2: Igen.
1: Mennyire válik külön ez a két világ, a csótányoké és az emberi, mondjuk szerelemé?
2: Pont ez érdekelt, hogy én az írásaimban is, és a képzőművészeti munkámban is vizsgálom azt, hogy az ember és a természet közötti viszony az milyen módokon értelmezhető. És az a furcsa reakcióm volt, amikor először megláttam ezeket a csótányokat, hogy ugye egyrészt nem ismertem föl, hogy csótányok, és hát arra gondoltam, hogy jó, hát élőlények, nem bántjuk, nem tudom micsoda. És hogy az volt benne az érdekes, hogy mi az a határ, amit át kell lépnie ennek a sokaságnak ahhoz, hogy én ezt már veszélyként értelmezzem, és fölfogjam azt, hogy itt egy csótányinvázióról van szó. Másrészt meg pont az érdekelt ebben a szövegben, hogy mi az a testiség, amit mind a két tapasztalat, a vágynak a megélése, és a másik létezőnek a megsemmisítésére irányuló vágy, hogy ez a kettő hogyan jelenik meg, akár mondjuk a másikra való vágyakozásban is, de akár a csótányírtásnak a különböző hát tevékenységeiben, ahogy püföljük az asztalt, és megpróbáljuk puszta kézzel elnyomni őket, lesöpörni, megsemmisíteni, de hogy ezek hogyan tudnak megjelenni, akár mondjuk egy gyengéd viszonyban is.
1: Tehát szinte egybe folyik a kettő, nem?
2: Igen, itt azzal játszottam ebben a versben, hogy valójában bizonyos állításokról nem feltétlenül tudjuk megalapítani, hogy itt most a két testről van szó, vagy ezek az állítások az őket körülvevő csótányinvázióra vonatkoznak.
1: Köszönöm. Ez volt a Kozmosz, a Gyengédség című kötetből. Zilahi Anna költő, képzőművész a vendégem. Jövünk vissza.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Folytatódik a duett itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Zilahi Anna, költő, képzőművész, akinek friss kötete itt van a stúdióban. A könyv címe az, hogy gyengédség. Anna, most árulj el nekem valamit. Mit szimbolizál számodra a kocsonyahald? Mi a jelentősége?
2: Az interneten jött velem szembe egy mém, ami ezt a halat ábrázolta, és úgy kell elképzelni, hogy ez egy szétrobbant arc, egy ilyen kocsonyás, nagyon abszurd halnak a képe, és amikor láttam először, akkor valamilyen nagyon mély azonosulást éreztem vele, hogy amikor az embernek vannak azok a napjai, amikor úgy érzi, hogy így szétfolyik, hogy így a teste így szétesik, és valahogy azt éreztem, hogy úristen, ez én vagyok. És ezért kezdtem el vele foglalkozni, és ami utána jött, az még sokkal megrázóbb volt, mert elolvastam ennek a halnak a történetét, ami úgy szól, hogy hát ez egy mélytengeri hal, ami felkerül a felszínre úgy, hogy beleakad a halászhálóba. Valójában nem ezt a halat halásszák, tehát nem őt akarják árusítani, vagy megenni, de ő is bele kerül a halászhálóba, és az a hatalmas nyomáskülönbség, ami az óceán mélyén és a felszín között van, és amin ez a nyomáskülönbség, amit ő tapasztal, ez gyakorlatilag felrobbantja ezt a lényt, és ezért válik ilyen kocsonyássá, és ennyire abszurd az ábrázata. És elképesztően kegyetlennek találtam azt, hogy szétrobbantunk egy állatot a túlhalászattal és az iparosított halászattal, majd pedig gúnyolódunk rajta, hogy mennyire ronda, kinevetjük, és ráadásul elnevezzük a halálának az állapotáról, a kényszer halálának az állapotáról, amit mi idézünk elő emberek. Szóval ezt nagyon kegyetlennek éreztem, és nagyon szimptomatikusnak arra vonatkozóan, hogy hogyan bánunk a környezetünkkel, az élővilággal, de valójában saját magunkkal is. És mint mondtam, az első reakcióm egyébként nem is a horror volt, vagy nem is a megdöbbenés, hanem egyfajta ilyen azonosulás, hogy ez vagyok én, és amikor elolvastam a történetét, akkor szembesültem vele, hogy mennyire komplex, és mennyire kegyetlen.
1: És annak van jelentősége, hogy a halászok nem is ezt a halat szeretnék? Tehát nem is őt akarták kihorgászni?
2: Igen, alapvetően ez egy olyan hal, ami nagyon ritkán kerül a felszínre, és nem is kellene, hogy az ember és a kocsonya hal találkozzon egymással. Tehát igazából két szürreális, teljesen elválasztott világban élünk, és ő mégis bekerül a mi világunkba, és ráadásul nem csak a fizikai világunkba, hanem aztán egy mémé alakítjuk, ami terjed a social médiában, és egy ilyen ronda állat képe tárul elénk, miközben egyébként ez a hal az ő saját életében, az élőhelyén egyáltalán nem is így néz ki, mert ez már a halálában bekövetkező ilyen halmazállapot változásának az eredménye.
1: Tehát gúny tárgyává tesszük azt, akit egyébként mi csúfítottunk el.
2: Így van.
1: Én még mindig nem értem, hogy ez mennyiben érint téged.
2: Az érdekelt ebben a történetben, hogy lehetséges-e, hogy ez a kocsonyahal metaforája az ihletnek. Hogy az érdekelt, hogyha az ihlet egy ilyen mélyből feltörő, belső, autentikus igazság, aminek valamilyen módon megnyilvánulási formát kell adnom szerzőként, akkor ennek az ihletnek lehet-e a metaforája a kocsonyahal, és ha igen, akkor lehetséges-e a kocsonyahal felhozatala a felszínre gyengédséggel, egy olyan gyengéd lassúsággal, amiben a halmazállapot változás nem történik meg a nyomás különbség miatt, mert annyira lassan hozzuk fel, hogy a teste tud alkalmazkodni a nyomás különbséghez, és ennek kapcsán, amikor írtam a versemet, és próbáltam kikutatni ennek a metaforának az igazságát, megkerestem Jordán Ferenc hálózatkutató biológust, hiszen sem, nyilvánvalóan nincsenek erre vonatkozó kutatások, nem találtam semmit, hogy felhozható-e a kocsonyahal a óceán mélyéről, 3000 méter mélyéről, és Ferenc Feri válaszolt 10 percen belül, hogy elviekben felhozható, ami azt jelenti, hogy igazából igazolva láttam azt, hogy úgy kell viszonyulnunk ehhez a halhoz, és úgy kell viszonyulnunk a belső inspirációhoz, az ihlethez, az ösztönhöz, ami bennünk felmerül gondolat, hogy türelmesek vagyunk vele, és megpróbálunk a gondolataink, az ihletettségünknek a saját ritmusához lelassulni, és nem pedig az akaratunkat rákényszeríteni.
1: És széttrancsírozni. Nem gyengétséggel kell viszonyulni hozzá.
2: Így van.
1: Hát figyelj, ez a könyvet címe is.
2: Igen.
1: Jövünk vissza Zilahi Anna költő képzőművésszel.

0: Ez a duett itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Zilahi Anna, költő, képzőművész, aki 2021-ben Hazai Attila irodalmi díjat kapott, 2023-ban pedig megkapta a Könyves Magazin Mastercard alkotótárs ösztöndíját. Anna, gratulálok!
2: Köszönöm szépen!
1: A második köteted címe az, hogy Gyengétség. Ebben a kötetben jelentős szerepe van a klasszikus zenének is, a komoly zenének, amihez te abszolút kapcsolódsz, talán gyerekkorod óta, nem
2: így
1: tudom.
2: Van.
1: De ez olyannyira megjelenik, hogy az egyik versedben, hát konkrétan Titanicon zongorázó polipokról is írsz. Hát ezt fejtsd ki, kérlek, bővebben.
2: Jó, rendben. Szóval a viszonyom a komoly zenéhez az tényleg nagyon régre nyúlik vissza. Ez annak köszönhető, hogy zenei tagozatos általános iskolába jártam, és a Kodály módszer mentén heti 2-3 ének-zene óránk is volt, és valahogy ez tényleg olyan fontosságú volt ezáltal az életemben, mint akár az, hogy megtanuljak számolni. És aztán eltávolodtam a zene csinálástól olyan értelemben, hogy ahogy felkerültem Budapestre és egyetemre kerültem, onnantól fogva már nem voltam tagja a kórusnak, nem jártam zeneórákra, kikerültem abból a közösségből, de a mai napig meghatározó a zene iránti fogékonyságom és a kortárs zene iránti érdeklődésem is, és azt kezdett el foglalkoztatni, hogy ugye azt gondoljuk, hogy csak az ember az, ami az a faj, ami művészetet csinál, kultúrát épít, civilizációt épít, és elkezdett foglalkoztatni az, hogy hogyan nézne ki egy olyan zenemű, amit nem emberek játszanak el. És ahogy már ezt érintettük, meghatározó kép a számomra a mélytengeri élet, és az első könyvemben is megjelent már az elsüllyedt Titanicnak a képe, és ezt hoztam itt vissza a Polipszizm című versben, ahol az elsüllyedt Titanicon egyszer csak megjelennek az egyik zongoránál a polipok, és elkezdenek játszani. Itt egy olyan zeneművet képzeltem el, amit Ligeti György zeneszerzőnek tulajdonítok. Nyilvánvalóan ez egy fiktív zenemű, de ugye az tudható Ligeti Györgyről, hogy olyan zongora etüdöket írt, amelyek elképesztő, összetett és koncentrált zongoratechnikát igényelnek meg a zongoristától. Tehát ezek nagyon-nagyon nehéz etüdök. És elképzeltem, hogy írt egy olyan zeneművet, amit kifejezetten azzal a céllal írt, hogy emberek számára nem lejátszható. De hogyha nem emberek számára nem lejátszható, akkor ki az, aki le tudja játszani? És így jutott eszembe egyszerűen ez a kép, hogy jön 11 polip, annak a 11 polipnak van 88 karja, és ugye 88 billentyű található a zongorán, és hogy hogyan épül föl ez a zenemű a tenger mélyén, a Titanic harmadosztályán ezen a zongorán.
1: Anna, én a polipokon már nem lepődöm meg, de a Titanicon annál inkább. Az elsüllyedt Titanic az miért foglalkoztat téged? Tehát melyik eleme az, amihez te kapcsolódni tudsz?
2: Igazából minden eleméhez. Én olyan sok szempontból tudok kapcsolódni ehhez a témához. 90-es években nőttem fel, akkor voltam gyerek, és ez volt az első egész estés film, amit megnézhettem, az első játékfilm, és azóta legalább 5-ször láttam a Titanicot, teljesen formatív valahogy a filmnézésemben, vagy a filmekhez való viszonyomban ez a film, és emellett a nagyon személyes tapasztalat mellett megjelenik az, hogy a Titanic az az emberi kultúra sértetetlenségének a közhelyét vagy toposzát kérdőjelezi meg. Ugye ez egy ilyen hübrisz történet, hiszen azt állították róla, hogy ez a legnagyobb, a legcsodálatosabb, a legnagyobb luxust felvonultató, legerősebb és leggyorsabb óceánjáró az 1910-es években, és ugye az volt a mottója, hogy elsüllyeszthetetlen, és hát a sors fintora borzasztóan ironikus és szomorú, hogy gyakorlatilag az első útján elsüllyedt. Nyilvánvalóan nem a hajóba kódolt sors miatt, hanem az emberi hübrisz miatt, a gőg miatt, amiatt, hogy azt gondolták, hogy mindent lehet.
1: És nem.
2: És nem, és úgy tűnik, hogy nem. És ennek a rekvizituma számomra a Titanic, ennek a fönnmaradt romja, egy ilyen kulturális rom, és elképesztően izgalmas elképzelni azt a számomra, hogy ez jelenleg más élőlények számára otthont ad a tenger mélyén. Uh-huh. Ennek a vizsgálata indult el bennem, amikor elkezdtem írni ezt a verset, hogy egy ilyen hatalmas kulturális rom, ami ott van a tenger mélyén, ebben hogyan élnek ma is akár állatok, különböző élőlények, és hogyan tudna megjelenni ebben újra egy olyan emberi kulturális fogalom, mint a zene.
1: A verseid szabad versek, már az előző kötetben is. Miért?
2: Formaverseket kezdtem írni gimnáziumban, és aztán, amikor a kortárs irodalommal találkoztam, akkor megértettem azt, hogy felszabadító, hogyha egy adott gondolatnak, egy adott tartalomnak megadhatom a saját formáját. Szerintem az egy nagyon izgalmas megközelítés, hogyha a szabadversekre is formaversekként tekintünk, csak olyan formaversekre, ahol a formát saját autonóm létezőként igazából kialakítja saját maga számára a vers. Én azt gondolom, hogy ez a választás, ez nem vagy-vagy, nem vagylagos a számomra. Nagyon is foglalkoztat az, hogy újra a formaversek felé forduljak, de ebben a kötetben az foglalkoztatott leginkább, hogy hogyan tudok nagy terjedelemben, hosszabb versekben kifejteni nagyobb gondolatmeneteket, összetettebb metaforákat és összetettebb rendszereket ábrázolni a vers eszközeinek a segítségével.
1: Készül a harmadik verses kötet?
2: Sok projekten dolgozom jelenleg is. Egyrészt a Moholy Nagyművészeti Egyetemen folytatom a doktori kutatásomat, ami egy művészeti kutatás. Annak a szövegei is készülnek, és az alkotói praxisomat is viszem tovább. Megvan a következő költészeti elképzelésem is, igen, és hát alapvetően szeretnék prózát is írni. Szóval egy regény gondolata is már így velem van.
1: Ó, és mit lehet tudni róla? Egyelőre semmit? Egyelőre inkább nem beszélnénk?
2: Igen, egyelőre.
1: Jó, hát akkor ez maradjon titok, de majd egyszer reméljük, hogy elkészül, és akkor eljössz hozzánk. De tudod, köszönöm. Mit már gyere előbb is. Nagyon köszönöm, öröm volt veled beszélgetni.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: És gratulálok a könyvhez.
2: Köszönöm szépen.
1: Vendégem volt Zilahi Anna, költő, képzőművész. Én ezzel búcsúzom, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Dolgozik a kormány a szociális munkások bérrendezésén. Kigyulladt egy oroszországi olajfinomító. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sportról és gazdaságról is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közösségi oldalán. A köztársasági elnök választással kapcsolatos kérdésre Magyar Péter azt válaszolta, szeretnének mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a nép általi államfő választást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. A sportfinanszírozást átláthatóvá teszik, a területre fordított támogatások megmaradnak, jelezte a kormányfő, aki megerősítette azt is, hogy nem tervezik a határon túli magyarság szavazati jogának megszüntetését. Újabb ukrán dróntámadás érte az oroszországi Szamara térségét, ahol kigyulladt egy olajfinomító. A helyi hatóságok szerint egy ember meghalt, hárman megsérültek, köztük egy gyermek. Több lakóépület és egy ipari létesítmény is megrongálódott. Az orosz hadsereg azt közölte, hogy éjszaka csaknem 350 ukrán drónt semmisített meg. Lassú az áramellátás helyreállítása Kubában az üzemanyag hiány miatt. A pénteki hálózatleállás után tegnap este Havannában a háztartások alig 12%-ában tért vissza az áramszolgáltatás. Ez már a negyedik általános áramszünet kevesebb, mint 6 hónap alatt a 9,6 millió lakosú szigeten. Kubában az elavult infrastruktúra és az amerikai szankciók által súlyosbított üzemanyaghiány miatt rendszeres az áramszünet. Mesterséges intelligenciával manipulált fotókkal próbálta megtéveszteni az adóhivatalt egy borsodi vállalkozó. A hatóság szerint a férfi így akarta elérni, hogy visszakapja a szabálytalan székhely miatt korábban törölt adószámát. A revizorok azonban észrevették a hamisított képek ellentmondásait, az újabb helyszíni ellenőrzés pedig megerősítette a csalás gyanúját, ezért az adószámot nem állították vissza, és büntetőeljárás is indulhat a hatóság megtévesztése miatt. Meghalt Szolnoki Péter, a Bombon együttes énekese. Az előadó művész súlyos betegség után hunyt el, jelentette be a zenekar a közösségi oldalán. Az énekest néhány hete kórházban kezelték, emiatt a Bombon nyári koncertjeit is lemondták. Szolnoki Péter 56 éves volt. Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, északkeleten kialakulhat zápor, zivatar, emiatt elsőfokú figyelmeztetés érvényes. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megerősödik, napközben 26-31 fok között alakulnak az értékek, késő estére 17-26 fok közé hűl le a levegő.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Imre, a korábbi legendás játékos került a csapat intézői székébe, aki 4000 koronás havi fizetése mellé napi 2 kiló hús természetbeni járandóságot is kikötött magának.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az úszómesterek először a 19. század elején jelennek meg, ekkor ugyanis a Dunára épített uszodák működnek Márpesten. A budapesti gyógyfürdők növekvő népszerűsége miatt az 1930-as években megkezdődött a fürdősök képzése is. Az első tanfolyam 150 hallgatóval indult. Kiadták a fürdősök kézikönyvét, mely tartalmaz orvosi ismereteket, masszázsra, bőrápolásra vonatkozó részeket, az első segélynyújtás szabályait, sőt, külön kitér a fürdősök öltözködésére is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nyugati Pályaudvar központi épületében alakították ki Ferenc József császár és felesége Erzsébet királyné számára a királyi várótermet. Akkoriban a vasúttársaságok az uralkodók és kíséretük számára a speciális vasúti kocsik mellett egyedi várótermeket is építettek. Az uralkodói váró három főhelyiségből áll. A gazdagon díszített fogadóterem, az Erzsébet terem Sziszi szobája, valamint a királyi tárgyaló. Ezeket egészítik ki a mellékhelyiségek és a nyári kert. Ma a királyi váró csak különleges alkalmakkor látogatható, mint amilyen például a múzeumok éjszakája, de itt várhatják az indulást a MÁV Nosztalgia egyes élményvonatainak vendégei is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Calvin teret a Boráros térrel összekötő utca Budapest egyik turisztikai központja. Nevét az 1713-ban született Rádai Gedeonról kapta, aki amellett, hogy politikus, költő és műfordító volt, híres műgyűjtőként is tevékenykedett, előkészítve a magyarországi felvilágosodást. Irodalom iránti szeretetéből fakadóan hihetetlenül változatos könyvgyűjteményt halmozott fel, amelynek darabjait szívesen adta kölcsön az érdeklődőknek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Árpád híd Budapest egyik közúti Duna hídja, ami a főváros 3. és 13. kerülete között nyújtózik. Helyén már a rómaiak is létesítettek átkelőt. A Megyeri híd 2008-as átadásáig ez volt a város legészakibb és leghosszabb hídja, de ezt a címet az új építmény átvette tőle. Ennek az átkelőnek az egyik legnagyobb különlegessége, hogy az évek során a bővítését úgy oldották meg, hogy a két oldalán egy-egy új hidat építettek mellé. Tehát az Árpád híd voltaképpen három párhuzamos, egymással összekapcsolódó híd együttese.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Holnap szavazzák meg az alaptörvény újabb módosítását, új helyszíneken mutattak ki aszbeszt szennyezést Sopronban. Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Elfogadja az országgyűlés holnap az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, Súlyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megfosztási eljárást lehet ellene indítani. A kormányfő korábban azt mondta, igyekeznek olyan államfőt választani, aki valóban megtestesíti a nemzetegységét, és az ellenzéki szavazók számára is elfogadható. Rétvári Bence szerint a tiszások azért módosítják az alaptörvényt, hogy a korábbi Fidesz-KDNP-s képviselőket eltávolítsák a parlamentből. A Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakció vezetője azt mondta, a választók arra hatalmazták fel a Tisza kormányt, hogy vezessék az országot, mint azt a 2022-2026-os ciklusban tette az Orbán kormány. Új Európai Uniós alap segítheti a gyorsan növekedő cégeket. Erről számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy a sikeres európai vállalkozásoknak ne kelljen az Európai Unión kívül finanszírozást keresniük. A keretösszeg 15 milliárd euró. Újabb helyszíneken mutattak ki aszbeszt szennyezést a laboreredmények Sopronban. A legutóbb vizsgált 44 közül 24 helyen találtak osztrák bányákból érkezett szennyezett kőzúzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyanaz érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is beépült, Magyarországon és Burgerlandban is. Saját költségén pihen fiaival Törökországban a miniszterelnök így reagált Magyar Péter közösségi oldalán egy nyaralását firtató kérdésre. Bejegyzésében a kormányfő azt is írta, hogy soha nem ült helikopteren és nem aludt elnöki lakosztályban sem. Két ember meghalt, többen pedig megsebesültek egy lövöldözésben, Torontóban egy latin utcai fesztiválon. A rendőrség szerint két fegyveres lőtt egymásra, mint egy 13 ezer látogatót vonzó rendezvényen. A gyanúsítottak elmenekültek. Feltehetően személyes leszámolás állt a háttérben, a rendőrség nagy erőkkel keresi az elkövetőket. Meghalt Szolnoki Péter, a Bombon együttes énekese. Az előadó művész súlyos betegség után hunyt el, jelentette be a zenekar a közösségi oldalán. Az énekest néhány hete kórházban kezelték, emiatt a Bombon nyári koncertjeit is lemondták. Szolnoki Péter 56 éves volt. Észak-keleten időnként erősen megnövekszik a felhőzet, zápor helyenként zivatar kialakulhat. Holnap gomoly felhős, napos időre számíthatunk, csak észak-keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 13-18, holnap napközben 28-33 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az aranysos gyógyszertár volt az első gyógyszertár Budán. A törökök kiűzése után 1687-ben a mai Dísztér 1 alatt alapította Bőzinger Ferenc Ignác. Ő később egy másik gyógyszertárat is nyitott a Vízivárosban, ez Fekete Medveként lett ismert. Az aranysas kezdetben az Arany Egyszarvúhoz nevet viselte, és mivel a városi címet is megkapta, cégtábláján megjelenhetett Buda címere is. Többször átköltöztették. A mai Tárnok utca helyére 1922-ben került. Az eredeti állapotban helyreállított helyiségeiben nyílt meg az Aranysas Patika Múzeum, aminek állandó kiállítása a gyógyszerészet a reneszánsz és a barokk korában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Árpád híd átadásakor csupán 13 méter széles volt, de a forgalmának növekedésével szükségessé vált a bővítése. A szélesítést úgy oldották meg, hogy az eredeti, középső útpálya mellé két oldalt gyakorlatilag két új hidat építettek, amivel közel a kétszeresére növekedett a pálya. Mivel a pilléreket előreláthatóan a jelenlegi, teljes szélességűre alakították ki, így nem volt nehéz összekapcsolni az építményeket. A középső, azaz régi hídon zajlik a villamos forgalom, míg a két szélsőn a gépjármű, illetve a bicikli és gyalogos forgalom halad.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Testnevelési Egyetem intézményt Klebelsberg Kuno kultuszminiszter fáradozása nyomán 1925-ben Magyar Királyi Testnevelési Főiskola néven nyitották meg. Majd 1945-től Magyar Testnevelési Főiskola néven működött tovább. 1975-ben az úgynevezett tudományegyetemek csoportjába sorolták, így egyetemi rangú intézménnyé vált. 1989-től a Magyar Testnevelési Egyetem elnevezést viselte. 2000 januárjától a Semmelweis Egyetem testnevelési és sporttudományi karaként működik. 2014. szeptember 1-jével a testnevelési és sporttudományi kar kivált a Semmelweis Egyetemből, és önálló intézményként Testnevelési Egyetem néven működik tovább.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Clark Ádám skót mérnök, a budapesti Széchenyi Lánchíd építésének vezetője és a budai váralagút tervezője. Emellett ő tervezte a budai városi vízmű gépházát és vízvezetékeket is épített nálunk. A skót mérnök a városkapitány lányát, Áldási Máriát vette feleségül, és élete végéig az Áldási család Krisztina körúti házában, a mai Színház Történeti Múzeum épületében lakott. Ekkor már mindenki Clark Ádámnak hívta. Budaváros tiszteletbeli képviselővé választotta. 1866-ban halt meg Budán. Temetésekor a Lánchídon gyászlobogó lengett. Budapesten a Lánchíd és az Alagút közti tér ma Clark Ádám nevét viseli. Sírja a Fiumei úti sírkertben található.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Voltak időszakok, amikor egy-egy kávéház különös jelentőséget kapott az akkori magyar szellemi életben. Ilyen volt az 1880-as években a Pannónia kávéház. Ide jártak az Operaház és a Nemzeti Színház művészei, Újházi Ede, Audrey Leher és Paulay Ede. Itt rendezték évente az elhíresült színészbőrzéket is, virágvasárnaptól nagypéntekig. Meg annyi színész sors dőlt itt el, ugyanis itt találkozott az akkori Magyarország valamennyi színidirektora és intendánsa. A kávéházi asztalok mellett olyan szerződések köttettek, melyek az egész ország színházi életét meghatározták.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Holnap szavazzák meg az alaptörvény újabb módosítását. Új helyszíneken mutattak ki azbeszt szennyezést Sopronban. Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Elfogadja az országgyűlés holnap az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, Súlyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megfosztási eljárást lehet ellene indítani. A kormányfő korábban azt mondta, igyekeznek olyan államfőt választani, aki valóban megtestesíti a nemzetegységét, és az ellenzéki szavazók számára is elfogadható. Rétvári Bence szerint a tiszások azért módosítják az alaptörvényt, hogy a korábbi Fidesz-KDNP-s képviselőket eltávolítsák a parlamentből. A Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakció vezetője azt mondta, a választók arra hatalmazták fel a Tisza kormányt, hogy vezessék az országot, mint azt a 2022-2026-os ciklusban tette az Orbán kormány. Új Európai Uniós alap segítheti a gyorsan növekedő cégeket. Erről számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy a sikeres európai vállalkozásoknak ne kelljen az Európai Unión kívül finanszírozást keresniük. A keretösszeg 15 milliárd euró. Újabb helyszíneken mutattak ki azbeszt szennyezést a laboreredmények Sopronban. A legutóbb vizsgált 44 közül 24 helyen találtak osztrák bányákból érkezett szennyezett kőzúzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyanaz érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is beépült, Magyarországon és Burgerlandban is. Saját költségén pihen fiaival Törökországban a miniszterelnök így reagált Magyar Péter közösségi oldalán egy nyaralását firtató kérdésre. Bejegyzésében a kormányfő azt is írta, hogy soha nem ült helikopteren és nem aludt elnöki lakosztályban sem. Két ember meghalt, többen pedig megsebesültek egy lövöldözésben Torontóban egy latin utcai fesztiválon. A rendőrség szerint két fegyveres lőtt egymásra, mintegy 13 ezer látogatót vonzó rendezvényen. A gyanúsítottak elmenekültek. Feltehetően személyes leszámolás állt a háttérben. A rendőrség nagy erőkkel keresi az elkövetőket. Meghalt Szolnoki Péter, a Bombon együttes énekese. Az előadó művész súlyos betegség után hunyt el, jelentette be a zenekar a közösségi oldalán. Az énekest néhány hete kórházban kezelték, emiatt a Bombon nyári koncertjeit is lemondták. Szolnoki Péter 56 éves volt. Északkeleten időnként erősen megnövekszik a felhőzet, zápor helyenként zivatar kialakulhat. Holnap gomoly felhős, napos időre számíthatunk, csak északkeleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 13-18, holnap napközben 28-33 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A millenniumi újjáépítés során Budapestnek rengeteg épületfára volt szüksége. Szállításuk legolcsóbb módja az volt, hogy a kidöntött fatörzsekből tutajt készítettek, és ezeket a Dunán a városba úsztatták. Általában 8-10 tutaj úszott egymás után, lécekkel, deszkával, zsindellyel megrakva. Egy ilyen tutajcsoport tett ki egy szállítmányt. A tutajosok a fakereskedő alkalmazottai voltak. Bár a szállítás emódja olcsó volt, de kockázatos, ráadásul az átázott faanyagot még sokáig kellett szárogatni felhasználás előtt. A 19. század végére a vasúti szállítás kiszorította. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1970-es évekre megnövekedett a nemzetközi átmenő forgalom Budapest belvárosában, ami a legdélebbi, vagyis a Petőfi hídon bonyolódott le. Ez növelte az utóbbi híd terhelését, valamint a főváros zaj és légszennyezését. Erre való megoldásként merült fel egy a főváros szélén haladó elterelő autóút, az M0-ás körgyűrű megépítése, amely magába foglalt egy újabb Dunai híd konstrukciót is. A Deák Ferenc híd, vagy Nullás híd több nemzetközi főútvonal részét képezi. Budapest legdélebb hídja is, és a legnagyobb forgalmú országos közúti Dunahíd.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Duna Plaza bevásárló és szórakoztató komplexum Budapest 13. kerületében a Váci úton található. Átadására 1996. október 14-én került sor, egy hónappal a rivális, az újpalotai Pólus Center megnyitása előtt. Magyarországon az addigi üzletközpontok után ez volt az első amerikai típusú pláza, amelynek újdonsága és vonzereje abban rejlett, hogy komplex módon egyetlen hatalmas fedett térben integrálta a modern fogyasztói társadalom alapvető igényeit, az akár egész napos családi programot kínáló bevásárlási, fogyasztási és szórakozási lehetőségeket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A halászbástya a régi budai várfalak helyén Sulek Frigyes tervei alapján épült 1895 és 1902 között. A neve arra utal, hogy a középkorban a várfalnak ezt a részét a halászok céhe védte. Ők azonban árujukat már a középkorban is a Mátyás templom melletti térségben lévő halpiacra vitték. De a halászok céhe nem csak a halak árusításával törődött, szükség esetén tagjai vitézül védték a bástyát az ellenséges betörés elől. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten 1913. júniusában indult el a taxiszolgáltatás. A leendő bérfuvarosoknak 500 koronát kellett területhasználati díjként megfizetniük, és csak egyenruhában kezdhették meg a fuvarozást. A lapok hamarosan már az első taxis tüntetésről is beszámolhattak, mivel a kocsisok alacsony fizetésért dolgoztak, és a bevételből sem részesültek. Eleinte két taxis társaság rivalizált egymással, majd ezek összeolvadtak. A Magyar Automobil Közlekedési RT a Kerepesi úton működtette telephelyét, ahol az ország első benzinkútja működött, 8 tartállyal. Ez a töltőállomás még nem szolgált ki magánkuncsaftokat, csupán a cég közel 100 autójába tankolták itt az üzemanyagot.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Holnap szavazzák meg az alaptörvény újabb módosítását, idén is megrendezik a Miskolci Dixi és Jazz Fesztivált. Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Elfogadja az országgyűlés holnap az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, Súlyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megfosztási eljárást lehet ellene indítani. A kormányfő korábban azt mondta, igyekeznek olyan államfőt választani, aki valóban megtestesíti a nemzetegységét, és az ellenzéki szavazók számára is elfogadható. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. Újabb helyszíneken mutattak ki azbeszt szennyezést a labor eredmények Sopronban. A legutóbb vizsgált 44 közül 24 helyen találtak osztrák bányákból érkezett szennyezett kőzúzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyanaz érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is beépült, Magyarországon és Burgerlandban is. Holnap kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. Már több mint 2 800 000 embert telepítettek ki Kínában a Bavi tájfun miatt. A vihar éjszaka ért el az ország keleti partjait, miután Japán déli szigetein és Tajvan közelében is heves esőzéseket és erős szelet okozott. A hatóságok 400 repülőjáratot töröltek, iskolákat zártak be, és felfüggesztették a szabadtéri programokat. A tájfun korábban a Fülöp-szigeteken legalább 17 ember halálát okozta. Itthon idén is megrendezik a Miskolci Dixi és Jazz Fesztivált. A jövő hét végén 3 napon át ingyenes koncertekkel várják a közönséget. A programok a Színva teraszon és a Városház téren zajlanak. A fesztivál péntek esti koncertjén több mint 20 zenész a swing aranykorát idézi meg. Szombaton este lép fel a Miskolc Dixieland Band. Napos gomoly felhős az idő, az ország nagy részén 27-30 fok körüli hőmérséklettel. Holnap is gomoly felhős, napos időre számíthatunk, csak északkeleten lehet kisebb zápor. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Éjszaka 13-18, holnap napközben 28-33 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával.
1: Ez a Capriccio, a Papageno és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégem Földes Imre, Erkel Ferenc és Prima díjas zenetörténész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem nyugalmazott egyetemi tanára, a magyar zenetörténet oktatás és ismeretterjesztés nagy hatású személyisége. A zenét a kultúrtörténetbe ágyazva tanítja, és nagy súlyt fektet arra, hogy egy adott kor zenei irányzatai mellett bemutassa a kor képzőművészeti, építészeti irányzatait, filmművészetét is. Írott és hangzó munkásságát szinte teljes egészében közzétette honlapján. Erről is fogunk beszélgetni, és többek között arról, hogy szeretettel köszöntjük Önt a születésnapja alkalmából.
2: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak, és köszönöm a gratulációt.
1: Megtiszteltetés számunkra, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. Sajnos Zsoldos Dávid ma nem tud velünk itt lenni, de szeretettel köszönti a tanár urat a születésnapja alkalmából is.
2: Én meg jobbulást kívánok neki.
1: Számomra az nagyon érdekes volt, amikor felkészültem az életútjából, hogy Ön eredetileg zeneszerzést tanult. Hogyan fordult mégis az ismeretterjesztés iránya felé?
2: Nézze, én valóban zeneszerzést végeztem, de már akkor tudtam, hogy én elsősorban nem zeneszerzéssel fogok foglalkozni, hanem zenetanítással. Úgyhogy én tulajdonképpen egy zenetanár vagyok, akinek

0: kell mondanom, hogy nem, én ezt nem éreztem, nem érzek lényeges különbséget. Hát úgy tudom, mert sokan mondják, hogy a ifjúság nem úgy fogadja be a zenét, és nem biztos, hogy azt a zenét fogadja be, amit én elsősorban szeretek, de a megközelítés, én azt hiszem, hogy azért az nagyjából hasonló.
1: Hogyan látja, hogy máshogy kell mondjuk tanítani Beethoven zeneiségét, vagy mondjuk Ligeti Györgynek a műveit? Csak azért beszélek Ligeti műveiről, mert nekünk még egy Ligeti kurzust tartott egy pár éve a Zeneakadémián.
0: Nincs különbség. Én nem érzek különbséget a megközelítésben a régi és a ma között. Nincs. Szerintem nincs különbség.
1: A Ligeti kurzus számomra azért is nagyon érdekes volt, mert elkezdtük hallgatni Ligeti műveit, ugye a legkorábbi kompozícióitól egészen odáig, ami gyakorlatilag az utolsó műve volt. Hogyan válogatta ki például a felvételeket?
0: Hát nézze, igyekeztem minden kompozícióból a legjobb előadást találni. Hát az elhatározott szándékom volt, hogy a teljes Ligeti életmű legyen, vagyis minden művet hallgassunk meg, ez sikerült. És vannak már kitűnő fölvételek, úgyhogy ebből a szempontból nem volt gond válogatni. Nyilván nagyobb gond lenne, ha nem tudom, Schubertből kéne válogatni, mert ott millió fölvétel van persze. Ligetiből már kevesebb, de van elég szépen, hát az etüdjeiből már tényleg sok fölvétel van, és a zenekari darabokból is most már lehet, hogy gondot jelentene válogatni.
1: Az új zenéből egyébként mostanában mi érdekli tanár urat?
0: Hát engem általában érdekel az, hogy mit csinálnak a kortársaim. Ezt szoktam mondani, hogy én nem vagyok konkurencia. Mert ugye mondtam, hát annak idején végeztem zeneszerzést, de nincs az, hogy én, hogy mondjam, féltékeny vagyok a saját műveimre, mert nincsenek. Ugye letettem az asztalra akkor egy vonós négyest és egy kantátát, és akkor lényegében befejeződött a zeneszerzői életmű. Nem vagyok konkurencia a portársaimnak, sőt éppen ellenkezőleg drukkolok nekik. Úgyhogy engem minden érdekel, ami történik körülöttem, és hát most már egy újabb generáció alkotja a magyar zene történetét. Igyekszem, hát nem tudok minden koncertre elmenni, de igyekszem követni, hogy mi történik manapság.
1: Hamarosan folytatódik a Capriccio. Földes Imre zenetörténésszel beszélgetünk 90. születésnapja alkalmából.

0: Ez a Capriccio, a Papagéno és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégünk Földes Imre, Erkel Ferenc és Prima Díjas zenetörténész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem nyugalmazott tanára. Nagyon sok lehetőséggel változott, én úgy gondolom, a mostani zeneszerző generációknak ahhoz képest, ami mondjuk akár 30 éve fennállt. A tanár úr miben látja ennek az előnyét, vagy milyen olyan változásokat lát, ami mondjuk akár a korábbi generációk zeneszerzők számára mondjuk még nem volt adott, de a mostani generáció számára meg már egyértelmű?
1: Hát nézze, azt tudom mondani, hogy abban az időben már az én tanáraim is, tehát a nálam mondjuk egyel idősebb generáció, már ők fölhívták a figyelmet, hogy Varsóba kell menni. Mert ami itthon nem hangzik el, az elhangzik Varsóban. És tényleg akkor, abban az időben, hát mikor volt ez, 60-as években talán, 50-es évektől kezdődően, 50-es évek végén, 60-as évek elején, a varsói ősz volt az, ahol én azt hiszem mondhatom, hogy a világ zenei irodalma megszólalt. Tehát már ők mondták, hogy oda kell menni, úgyhogy én többször voltam Varsóban, a varsói őszön, és nem csak én, hanem hát persze a kortársaim is, ott ismerkedtek meg, nem tudom, Stockhausennel, vagy Cage-el, vagy én nem tudom kikkel, akiket itthon nem lehetett hallani. Tehát ez biztos, hogy nehezítette az életünket, hogy ahhoz el kellett menni, hogy igazán tájékozódjunk. Fölvételek is voltak már, hát inkább magnófelvételek. Én emlékszem, hogy Viski János, aki az én zeneszerző tanárom volt a Zeneakadémián, ő többek között abból élt, hogy Maros Rudolf, aki talán elsőnek járt Varsóba, ő hozta lemezen, meg egyéb formában az ottani zenét, aztán Viski ezt hát megismerte, és továbbadni igyekezett. Tehát akkor ilyen, hogy mondjam, kerülő utakunk jutott hozzánk az, hogy mi történik a világban. Egy mai fiatal zeneszerzőnek semmi ilyen problémája nem lehet, mert egyrészt utazhat. Aztán a fölvételek sokasága várja, akár a látványok, koncertek. Úgyhogy ilyen értelemben ő most sokkal hamarabb tájékozódhat, hogy mi történik a világban. Na most az, hogy ez mennyiben segíti az ő munkásságát, tehát ez teljesen személyre szabott. Ugye van, akinek elég, ha a partitúrákba belelapoz. Másoknak nem árt, ha hallgat is kortárs zenét. És vannak, akik az ő saját nyelvüket megtalálják akkor is, ha nem annyira tájékozottak a világzene életében. Szóval, de az biztos, hogy ma sokkal könnyebb hozzájutni mindenhoz, ami születik, mert ma már az, hogy Brazíliában mi történik, hát azt
0: is nagyon hamar.
1: Lehet, hogy előbb halljuk, mint egy brazil.
0: Ez lehet. Én azon gondolkodtam, nem tudom, hogy a tanár úr ebben egyetérte, hogy mit gondol erről a kérdésről, hogy az, hogy ennyi mindenhez hozzáférünk, az nem okoz-e egyfajta felületes ismeret anyagot, vagy felületes tudást?
1: Nagyon jó, amit érint. Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Picit megkerülve a kérdés, de azért erre válaszolok. Tegyük föl, hogy én egy Schubert dalt akarok mutatni, és akkor keresek hozzá a fölvételt. Hát most, nem tudom, 25 van belőle, vagy 30. Hát nyilván nem tudok meghallgatni 30 felvételt. Tehát én mondjuk elhatározom, hogy a legjobb felvételt akarom mutatni, legalábbis azt, amit én legjobbnak érzek. Hát a csoda tudja, hogy abban a 30-ból melyik. Na de nem tudom meghallgatni a 30-at. Most mit csinálok? Hát azt csinálom, hogy mik a tapasztalataim. Hát mondjuk egy Dietrich Fischer diszkóba lehet vízni. Hát akkor legyen a Dietrich Fischer diszkó. És közben lehet, hogy van egy koreai, egy japán, egy kínai, akik még jobb előadást produkáltak. És én azt nem fogom tudni meghallgatni. Nem az, hogy nem akarom, hanem nem tudom. Ez a bőség egyenesen, hogy mondjam, csak az ellenkezőjét éri el. Ez nagyon nehéz. Úgyhogy ma a legnehezebb dolgok közé tartozik, hogy válogatni kell tudni. De tudunk-e válogatni? Nagyon nehéz. Nem tudok erre igazán mit mondani. Csak azt, hogy meg kell hallgatni a koreait is.
0: És ezen gondolkodtam közben, hogy a tanár úr számára a jó előadás, vagy a jó felvétel, az mit jelent? Mitől lehet önnek jó egy felvétel?
1: Én a kotta hűséget várom el. Az, hogy ami a kottában van, az lehetőleg úgy szólaljon meg. Tehát ha mondjuk piánó van a kottában, akkor az ne legyen forte. Kivételek mindig vannak, mert vannak nagy egyéniségek, akik átformálnak egy előadást, a saját képükre alakítják, és az ember akkor azt az egyedi felvételt azt elfogadja, mint egyszeri, hát akár mondhatom csodát, de mintának talán nem választanám. Örülök, hogy van egy-egy ilyen különös felvétel, de a hitelest szeretném hallani az előadótól, ami persze hát idézőjelbe értendő, mert hát mi az, hogy hiteles, hát tudjuk azt, hogy pontosan, hogy mondjuk az a Schubert dal az akkor, hogy szólalt meg, és hogy Schubert azt, hogy szerette, vagy pontosan ugyanazt jelenti-e a kotta, mint ami a Schuberti elképzelés, mert hát azért mindent nem lehet pontosan lejegyezni, csak úgy körülbelül. Szóval az előadó művészet az egy nagyon titokzatos dolog. Tehát, hogy mi az, amit az ember szeretne, hát megint csak ezt tudom mondani, akár idézőjelben, akár nem. A hitelességet várom el, hogy olyan legyen, ahogy azt talán a szerző elképzelte. De nem biztos, hogy a szerző ugyanúgy képzelte. Csak én azt sose fogom tudni, hogy ő hogy képzelte.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio. Földes Imre zenetörténésszel beszélgetünk 90. születésnapja alkalmából.

0: Folytatódik a Capriccio, a mai vendégem Földes Imre, zenetörténész, akit 90. születésnapján köszöntünk. Pont a felvételek sokasságát illetően, és hogy mitől jó egy felvétel, vagy hogy mitől izgalmas, mitől autentikus, eredeti egy előadó, és hogy mennyire hiteles, azon gondolkodtam, hogy azért alapvetően a mostani századnak talán egy olyan új feladata lehet, hogy hogyan alakítunk ki egy új zenetörténeti kánont. Ezek közül a rengeteg felvétel közül. Tehát most egy kicsit megint az információ bőség zavara az, ami jellemzi ezt a mostani időszakot. Ebből mit gondol, milyen kulcsok azok, amiket felhasználhatunk, hogy megteremtsünk egyfajta új kánont, és egyáltalán ez a mi feladatunk-e? Alapvetően a zenetörténetnek megvan egy olyan jellegzetessége, hogy mindig, hogyha az aktuális korszellemhez hozzá tudunk nyúlni, akkor mindig a múltba visszatekintünk, a múltnak olyan érdekes egyéniségeit, darabjait, műfajait választjuk ki, amihez tudunk a jelenben is kapcsolódni. Hogy esetleg a mostani időszakra vonatkozóan van-e ilyen fogódzónk?
1: Hát nézd, mindenképpen kapcsolódunk a múlthoz, mert egy gyerek biztos, hogy abból kell, hogy kiinduljon, hogy a szüleitől mit kapott. Aztán vagy vállalja, vagy tagadja, mert ez is lehet, meg az is lehet. Nem tudjuk előre megjósolni, hogy egy korszaknak mire van pontosan szüksége a múltból. Tehát amikor arról van szó, hogy vajon nekünk mi a feladatunk, akkor a feladatunk az, hogy azt, amit értékesnek találunk, azt igyekszünk átadni a következő generációnak, mármint hogy a fiainknak, unokáinknak, a közönségnek, hogy aztán kell nekik, vagy nem kell, hogy ők nem ezt választják, hanem egész mást, hogy nekik a klasszikus zene kevésbé kell, mint a könnyebb műfajok. Hát erre nem tudok mit mondani. Mi, hát jó néhányan ugye elkötelezettek vagyunk, hogy azokat a zenéket igyekszünk propagálni, amiben nagyságot érzünk, de nem tagadom meg azt, hogy szükség van arra, mert mindig is szükség volt arra, hogy legyen olyan zene is, szólaljon meg olyan is, amelyik a tánchoz született, amelyik pihenést szolgálja. Tehát ilyen zenék mindig voltak. Most, mintha ezek elhatalmasodtak volna, és ezek vannak többen, és nagyobb szavuk van, mint a mondjuk klasszikus zenének, de hát minden korszaknak más az érdeklődési köre, hogy mi kell majd a múltból, és mi az, amit eldobnak, nem tudom. Azt tudom csak, hogy nagyon sokszor eldobnak korszakok, mestereket, és aztán újra felfedezik. Tehát lehet, hogy ma bizonyos korok, bizonyos szerzők nem annyira érdeklik az embereket, és nyugodtan elképzelhető, hogy 30-40-50 év múlva éppen ők rájuk fognak szavazni. Nem tudni, hogy hogyan alakul egy korszaknak az érdeklődési köre. Ezt rájuk kell bízni. Mi csak azt tehetjük, ugye, akik elköteleztük magunkat arra, hogy továbbadjuk a zenét, hogy azt a zenét, amit mi értékesnek tartunk, de hiszen ezt hát már mondtam, azt igyekszünk átadni a közönségnek olyan szavakkal, ami segíti őt, hogy közelebb kerüljön hozzá. Ennyit tudunk tenni.
0: Az a fajta széleskörű érdeklődés, ami a tanár úrnak az óráin is megjelenik, tehát hogy nem csak a zenét mutatja meg, hanem az alapvetően az adott kornak a művészetét is igyekezett mindig a tanár úr bemutatni. Akár képzőművészetről beszélünk, akár építészetről. Ugye ez a fajta nyitott érdeklődés, ez honnan ered a tanár úrban?
1: Nem tudom pontosan, hát ez nyilván jön, hogy az embert érdeklenek képek, a szobrok, az épületek. Nem tudom, hogy ez milyen életkorba kezdődött. Az biztos, hogy mondjuk lökéseket kaptam ehhez. Az egyik ilyen lökés volt a zenegimnázium művészettörténet tanára, Balázsica néni. Legendás, kitűnő, nagyszerű tanár volt, és ő valahogy úgy meg tudott sejteni dolgokat, hogy ami után úgy érdemes volt utána nézni. Tehát ő biztosan valamilyen módon segített ebben, hogy megismerjem, vagy közelebb kerüljek a vizuális művészetekhez, de a legdöntőbb az volt, mikor én a Zeneakadémiát elvégeztem, akkor teljesen váratlanul az Iparművészeti Főiskolára kerültem, ahol ugye egy más művészetnek elkötelezett fiatal sereg fogadott, és ahhoz, hogy én szót értsek velük, nekem meg kellett ismerkednem az ő művészetükkel, és akkor körülbásáltam magam mindenféle könyvekkel, és elkezdtem közel kerülni a művészethez. Igen, érdekes, otthonról nem emlékszem, hogy mi elmentünk volna a múzeumokba. Nem, ez valahogy nem, ez nem volt, de és azt se tudom, hogy mikor kezdődött. Lehet, hogy én azt hiszem már egy kicsit talán korábban, de ettől kezdve biztosan nagyobb érdeklődéssel fordultam a képzőművészet felé. Az építészet nagyon vonzott, mert nagyon sok közösséget éreztem az a névvel. Egy épületnek a szerkezete, az homlokzat, az hihetetlen sok közösséget mutat a zene építkezésével. Építkezés ez is, az is. Rendszeresen jártam, és ma is járok kiállításokra, hát nem hagyom ki a Szép Művészeti Múzeumnak ezeket a remek sorozatait, amelyek mostanában az utóbbi években vannak, de hát máshol is, hát a Virág Juditnak a remek összeállításait, hát azt nem lehet kihagyni. Úgyhogy az eredetet nem tudom, de azt tudom, hogy engem ezek nagyon érdekelnek. Hát az építészet az különösen érdekel, és ha külföldön jártam, és járok, hát én állandóan fotózom az épületeket, és valamikor ezt felhasználtam ugye a tanításnál is, mert igyekeztem mindig megmutatni, hogy a művészetek között mik a közösek, általában a közöst keresem. És mindenben ezt javaslom mindenkinek, politikában is. A közöset kell keresni, nem az ellentéteket.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio. Földes Imre zenetörténésszel beszélgetünk 90. születésnapja alkalmából.

0: Újra itt a Kapricsó, a mai vendégem Földes Imre, Erkel Ferenc és Prima Díjas zenetörténész. A honlapján található tanárúrnak nem csak például tantervei, de beszámolói is, utakról, koncertekről. Mi volt az az élmény az elmúlt pár évben, az a zenei élmény, ami kifejezetten megragadta a tanárurat, vagy amire azóta is emlékszik? Koncertre gondolok akár, vagy felvétel, amit hallgatott?
1: Hát nagyon nehéz.
0: Tudom, hogy ez egy nehéz kérdés.
1: Ez nagyon nehéz kérdés, mert van egy komoly negatívumom. Nekem nincs jó memóriám, hézagos. Van, amire emlékszem, van, amire nem. Nem tudom megmondani, hogy mire igen, mire nem. Nem áll rám az, hogy a fontosra emlékszem. Nem így működik a dolog. Ennek nem örülök, de családi. Meg kell mondanom, hogy a családomra eléggé jellemző, hogy érdeklődők vagyunk, és kíváncsiak vagyunk, de felejtünk. Megpróbáltam ezt az évtizedek alatt nem megmagyarázni, mert ezt nem lehet megmagyarázni, hanem ellenpontozni. Lehet, hogy ebből nekem hasznom van. A hasznom abból van, hogy én kénytelen vagyok mindig újra kezdeni. Mert nem azt jelenti, hogy én mindent elfelejtek, amit csináltam, de nem tudom megismételni, ami egyszer már volt, de nem azért, mert nem akarom, hanem nem tudom, mert én azt már régen, az nekem átalakult. Ezért kénytelen vagyok mindig újra kezdeni, tehát rutinból én soha nem csináltam semmit, mert nem tudom. Nem azt mondom, hogy irigylem azokat, akik képesek rengeteg időt megspórolni ezzel, de tényleg nem tudom megismételni magamat. Úgyhogy ahhoz, hogy tisztességesen tudjam teljesíteni a feladatomat, ehhez nekem megint el kellett olvasni, megint meg kell hallgatnom. És talán ez is frissé teszi az embert, tudja? Úgyhogy nem biztos, hogy a jó memória az csak pozitív. Mert nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy akinek jó memóriája van, hát azt tudja ismételni önmagát, mert emlékszik a dolgaira. Hát én nem. Úgyhogy így próbálom ellensúlyozni a gyengéske memóriát.
0: És mostanában, tanár úr, miket hallgat, miket olvas hozzá?
1: Én most a Covid óta nem tanítok. Úgyhogy olyasmivel foglalkozom, amivel azelőtt hát alig volt időm, de én nagyon szeretek fényképezni. És amikor jártam itt meg ott, akkor mindig volt bennem az, hogy ezt majd megmutatom, mert hiszen itt született Debussy, vagy itt van, nem tudom, Verdinek valamilyen, van egy épület, aminek valahogy Verdihez köze van. Ez most nincs, mert semmi ilyesmi nincs, de a képeket elrendezni, szépen rendesen, az bizony, az arra nekem nem volt időm. Úgyhogy most én azzal foglalkozom, hogy hát én nem tudom, 60 ezer kép legalább a számítógépben ma már. A többi iszonyú mennyiség az ott van, azt sose fogom látni. Hát vannak olyan tekercsek, amiket soha életemben nem fogok látni, mert még azok a 36 fölvételes szallagon vannak. Úgyhogy Amerika és Spanyolország, azt tudom biztosan, az ott van. Azt sose láttam, hogy mit csináltam. Az nincs is fölvágva. Aztán vannak a fölvágottak, tömérdek. Nem tudok számot mondani. Az van igazán most előttem, ugye, ami benne van a számítógépben, de azok még nincsenek szépen, nem tudom, körülvágva meg egyéb. Úgyhogy én ezzel szórakozom, holott erre már semmi szükség nincs. Mert én ezeket senkinek nem tudom megmutatni, mert minek? Tehát ez magamnak van, de nekem sincs időm végül is ezeket, majd akkor már készen van, akkor úgy megnézni. Hát azért ez túlzás, és különben is, hát hogy nézni meg, mikor ott van még a többi ezer, amit még nem vágtam meg. De ez kitölti tulajdonképpen a idézőjelben mondom, persze üres óráimat. Ezt én nagyon szeretem csinálni. Ezeket a látványokat, hogy szebbé tenni, nagyítani, meg mit tudom én, micsoda. Én ezzel töltöm most az időt. Furcsa, mert mindig az volt előttem, hogy mi az, amit meg tudok mutatni, amit megoszthatok valakivel. Hát most bizony csak magammal tudom megosztani.
0: De ez a fotózás iránti szenvedélye a tanár úrnak honnan jött?
1: Hát ennek se tudom az eredetét. Nem tudom, mert mondjuk családi minta az biztos nem volt. Hát lehet, hogy abból, hogy ha egyszer valamiről beszéltem, akkor azt én meg akartam mutatni, és akkor nem volt ez a bőség, ami ma, hogy a YouTube-on mindenféle dolgot megtalálok. Lehet, hogy onnan kezdődött, hogy meg akartam mutatni dolgokat, és akkor, mikor utaztam, akkor különösen örültem annak, hogy találtam olyasmit, ami valahogy belepasszol a zenetörténetbe, mint vonatkozás. Talán itt kezdődött. És azóta nagyon megvan, én nagyon élvezem, az nagyon érdekes dolog. Amikor az ember egy épületet nem egyszerűen lefényképez, hanem hát a különböző oldalait is megnézi. És amikor mondjuk egy kiállításon lát képeket, és akkor nem csak a képet fényképezi le, hanem egy-egy fontos pillanatot a képen, az külön fényképezi le. Szóval ez egy nagyon jó játék. Megmozgatja az embert. És ameddig mondom, hát ameddig meg is tudtam mutatni, addig mint egy feladat volt előttem. Hát ma már nem feladat, de a játék megmaradt, és ezzel nagyon el tudom foglalni magamat. És szinte nincs is időm másra. Vagy nem lenne időm, de hát azért rengeteg egyéb dolog van azért, amivel foglalkozom. Persze.
0: Ez a Capriccio, a mai vendégem Földes Imre, Erkel Ferenc és Prima Díjas zenetörténész.

0: köszöntök újra mindenkit a Kapriccsóban, a mai vendégem Földes Imre, Erkel Ferenc és Prima Díjas zenetörténész. Azt említette a tanár úr, hogy zenei forma szerkezet, és ugye az épületeknek a szerkezete, hogy ennek a kettőnek a párhuzama különösen érdekli. Tudna mondani erre egy olyan példát, ami különösen megragadja, mint párhuzam, vagy ami még most is érdekli?
1: Amikor nézek egy épületet, akkor nekem az a szerkezet az nagyon izgalmas, és amikor beugorik az, hogy van ez a zenében, hát most a legprimitívebbet mondom, hát a hármasság. Hát ugye az, ami nálunk, hogy van egy A zenei szakasz, aztán következik a B, és utána da capo, visszajön az A, ez az ABA szerkezet. Hát ez ott van az épületek tömegét. Hát amikor egy épületen én meglátom ezt a hármasságot, hát akkor én borzasztó örülök, mert az ugyanaz, mint nálunk. Hát ugyanaz, hát azt nem tudom mondani, hogy ugyanaz, de ez a hármasság, tehát, hogy két hasonló körbe vesz egy kicsit mást, hát ez nálunk, hát nincs az a menüet, amelyik nem így lenne építve. Aztán például nagyon érdekes, nem tudom, hogy ez erről írtak-e valaha. Ha megfigyel épületeket, mondjuk egy emeleten van egy mintázat, ami mondjuk egy ilyen ABAB, egy ilyenféle szerkezet, akkor az alatta lévő épület van, ahol mondjuk egy ilyen BABABABA, tehát az A alatt B van, és a B alatt A. Hát mint egy Bach invenció, ugye, vagy egy kánon, amikor elindul a zenei anyag, és akkor van egy ellenpontja. És pont akkor, amikor a felső az gyors, hogy mondjam, mondjuk 16-odokat játszik, alatt a 8-odok vannak, és a következő ütemben meg a 8-odok alatt a 16-odok. Tehát ahogy ez végigmegy ez a játék, hát ez pontosan ugyanaz az épületeken is. Egyébként azt nem tudom megmondani, hogy történt, de én már többször tartottam előadást építészeknek. Többször hívtak engem, és ezeknek sikerük van. Ők ezt nagyon élvezik, mert ők azt nem tudják, mert nem tanulták, hogy mennyi közük van a zenéhez. És akkor ilyenkor rá lehet döbbenni, hogy hát itt van valami közös közöttünk. Ezzel szívesen elejátszadoztam.
0: És az is érdekes egyébként, hogyha esetleg a képeket valahogy így megpróbálja utólag az ember úgy elképzelni, mint mondjuk a formavilágot a zenében, nem? Tehát ugye egy-egy részletet úgy kiragadni.
1: Hát bizony, így van, nagyon, nagyon érdekes dolgok ezek a párhuzamok. Nagyon érdekes, és tudja, még valami, hogyha arra gondolok, hogy szeretném, hogy megjegyezzenek valamit a hallgatók, és teljesen mindegy, hogy zenészek vagy rajkusok. Ezek a párhuzamok segítik, mert az egyik művészetnek a jellegzetességei és a másik művészet jellegzetességei közül biztos, hogy valami megragadja őket, és akkor az vonza a másikat is. Tehát egyikről a másikra tud gondolni. Jobban megmarad a memóriánkban. Úgyhogy azt hiszem a tanításban nagyon fontos, hogy a vizuális elem erőteljesebben legyen jelen, mert azt mondják, én ezt nem értek, hogy a vizualitás az erősebben van meg bennünk, mint a hallással kapcsolatos dolgok. Ahhoz, hogy én megragadjak valamit, ahhoz, ha segítségül hívom a vizualitást, akkor az biztos nagyon segít. Na, és hát például ugye valamilyen történetről van szó. Most az mindegy, hogy Orpheus vagy nem tudom milyen bibliai történet. Ha ahhoz én zenét mutatok, vagy van egy zene, amihez én megmutatom a született látványokat, hát az borzasztó izgalmas. Hát az Orpheus, hát az töménytelen szobor és kép kínálkozik. A történet elemeit, ahogy az ember megmutatja, hogy egy-egy szobor vagy festmény a történet melyik részét csinálja. Jön az Orpheus, meg találkozik az Eurydicével, meg rátalál, meg szóval, és akkor az ember egymás után megmutatja ezeket a jeleneteket. Hát ez egyszerűen izgalmas dolog követni, hogy egy-egy festő mit ragadott meg ebből a történet sorozatból, ugye? Vagy Odysseus történetéből. Hát ezek isteni játékok. Csak tudja, valószínűleg tartom, hogy olyanok, akik szintén lényegében ugyanazt csinálják, ugyanaz a feladatok, mint az enyém, vagy nincs idejük, vagy nem igazán érdekli őket, mert ez nagyon sok munkával jár. Most nekem öröm ez, én vállalom, mert ez a munka, ez nekem nem munka, de munka mégiscsak az, míg ez ember kikeresi ezeket a példákat, és a legjobbat igyekszik megtalálni. Hát az bizony órák. Én nem sajnáltam soha az időt erre, de el tudom képzelni, hogy valakinek nincs erre ideje, és nem vállalja. Pedig valahogy így kéne talán.
0: Megérni mindenképpen. Most, hogy lassan az időnk végéhez közeledünk, még egy dologra nagyon kíváncsi vagyok, tanár úr életében, vagy egyáltalán, hogy a következő remélhetőleg éveket még mivel szeretné tölteni a fotóválogatáson kívül. Mi az, ami a tanár úr számára, azért a 90 év az nyilván egyfajta összegzés is lehet, akár egy ember életében.
1: Az eddigi, mondjuk zenehallgatásom, az kimerült abban, hogy készültem az előadásokra, órákra. Tehát azt hallgattam, amit majd meg fogok mutatni. Most ilyen nincs, ez egy más világ most, mert kalandozok. Válogatok abból, amit nekem fölkínál a televízió vagy a rádió. Úgyhogy amíg eddig egy tulajdonképpen rendszeres vagy rendezett volt ez a zenével való viszonyom, a mindig valamiért volt, az most megszűnt. És így aztán olyan zenék is elém kerülnek, amelyekkel soha nem foglalkoztam, mert a véletlen úgy adja, hogy éppen az szólal meg. Ez nagyon érdekes. Sok meglepetés ér engem, hogy olyan művek, amikről esetleg tudtam, vagy nem tudtam róla, hogy azok milyen kiválóak és jelentőségek. Tehát egy ilyen rácsodálkozás van most. Annak idején tulajdonképpen tudtam, hogy mi az, amit fogok mutatni. Most viszont nem tudom, hogy mit fogok kapni ezektől a készülékektől, ezektől az adóktól, úgyhogy ez egy teljesen rendszertelen zenével való ismerkedés. Ez körülbelül olyan, amilyen a lakosok, akik nem úgy hallgatják rendszeresen a zenét, hogy most ez a korszak, meg az a korszak, hanem amit kínál a televízió vagy rádió, hát éppen azt hallgatják. Most én ebben az időszakban élek, és hát ez most már így fog maradni, hogy meddig, hát ki tudja.
0: Reméljük minél tovább, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és még egyszer Isten éltesse sokáig a tanár urat.
1: Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak, és sok sikert a sorozatukhoz.
0: Köszönjük szépen. Köszönöm, tanár úr. Ez volt már a Capriccio, a Papagéno és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégünk Földes Imre, Erkel Ferenc és Prima Díjas zenetörténész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem nyugalmazott egyetemi tanára volt. 90. születésnapján köszöntöttük. A Capriccio a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciáján hallható vasárnaponként 16 és 17 óra között, ismétlésre pedig jövő héten szombaton ugyanebben az időpontban kerül sor, a teljes, bővített podcast adások pedig hétfő esténként kerülnek fel a Papagéno oldalára. A műsorvezető Békési Lili Veronika, a műsorvezető társam Zsoldos Dávid és a szerkesztő Szerémi Nóra nevében köszönjük a figyelmüket, és további szép napot kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Holnap szavazzák meg az alaptörvény újabb módosítását, idén is megrendezik a Miskolci Dixi és Jazz Fesztivált. Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Elfogadja az országgyűlés holnap az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, Súlyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megfosztási eljárást lehet ellene indítani. A kormányfő korábban azt mondta, igyekeznek olyan államfőt választani, aki valóban megtestesíti a nemzetegységét, és az ellenzéki szavazók számára is elfogadható. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. Újabb helyszíneken mutattak ki azbeszt szennyezést a laboreredmények Sopronban. A legutóbb vizsgált 44 közül 24 helyen találtak osztrák bányákból érkezett szennyezett kőzúzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyanaz érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is beépült, Magyarországon és Burgerlandban is. Holnap kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. Már több mint 2 800 000 embert telepítettek ki Kínában a Bavi tájfun miatt. A vihar éjszaka ért el az ország keleti partjait, miután Japán déli szigetein és Tajvan közelében is heves esőzéseket és erős szelet okozott. A hatóságok 400 repülőjáratot töröltek, iskolákat zártak be, és felfüggesztették a szabadtéri programokat. A tájfun korábban a Fülöp-szigeteken legalább 17 ember halálát okozta. Itthon idén is megrendezik a Miskolci Dixi és Jazz Fesztivált. A jövő hét végén 3 napon át ingyenes koncertekkel várják a közönséget. A programok a Színva teraszon és a Városház téren zajlanak. A fesztivál péntek esti koncertjén több mint 20 zenész a swing aranykorát idézi meg. Szombaton este lép fel a Miskolc Dixieland Band. Napos gomoly felhős az idő, az ország nagy részén 27-30 fok körüli hőmérséklettel. Holnap is gomoly felhős, napos időre számíthatunk, csak északkeleten lehet kisebb zápor. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Éjszaka 13-18, holnap napközben 28-33 fok valószínű.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat! Tart a villamospálya karbantartása a fővárosban a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál, ahol mától a Rákóczi híd felé lezárták a két külső sávot. Sávelhúzással csak a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út irányából Zsák utca lett. Az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. A hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusszal utazhatnak. A 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkúti Nándor stadion között nem közlekedik. Kőbánya alsó vasútállomás és a Hidegkúti Nándor stadion között pótlóbusszal utazhatnak. A 77-es trolibusz Puskás Ferenc stadion megállóját pedig áthelyezték a Kerepesi útra a Hungária körút után. A negyedik kerületben ma 18 óráig a Pozsonyi utcában befelé az egyenesen haladó középső és a Tél utcába balra kanyarodó sávot lezárták elektromos közműjavítás miatt. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. az MTI híreit hallották.
0: Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Szeretettel köszöntjük a hétvégi filmzenei műsorunkban állandó és újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Ha tehetik, tartsanak velünk a következő két órában a Klasszik Rádió 92.1-en. A szerkesztő Varga Ramona, a mikrofonnál Hávarga Marian. Nem hinnénk, hogy lenne olyan ember, aki ne ismerte volna fel a műsorunk elején hallott jellegzetes dallamokat. Bizonyára sokan tudják már, hogy Angelo Badalamenti Twin Peaks-hez írott aláfestésével foglalkozunk először. Majd a 2004-es Hosszú jegyesség című francia-amerikai koprodukcióban készült film szintén Badalamenti által írt zenei kísérete szólal meg nálunk itt a Cine Musicban. A három Emmy-díjra jelölt amerikai komponista 2022-ben 85 éves korában hunyt el. A 6 óra után kezdődő sorozatok blokkjában egy olyan föld alatti világba kalauzoljuk el önöket, mely férfiak és nők 10 000-ei számára jelentenek biztonságos búvóhelyet a földfelszínen tomboló toxikus mérgek ellen, melyek a földet teljesen lakhatatlanná tették. Rutinos sorozatkedvelő hallgatóink már bizonyára tudják, hogy az izgalmas Siló című szériáról lesz szó. És végül a Cine Music adását egy klasszikus zsarufilmmel, a Clint Eastwood főszereplésével készült Piszkos Harryvel zárjuk, amelynek sikerén felbuzdulva az alkotók további 4 mozit készítettek a San Franciscó-i rendőrség kötelékébe tartozó Harry Callahannel.

Bizonyára sokan emlékeznek a David Lynch és Mark Frost rendezésében készült különleges hangulatú filmre, amely egy kis északnyugat washingtoni városkában, Twin Peaks-ben játszódik. Egy gyilkosság kapcsán a település élete teljesen felfordul, így Dale Cooper különleges ügynököt bízzák meg az eset felderítésével. És Cooper szerint a szálak egy régebbi, titokzatos halálesethez vezetnek. A Twin Peaks epizódjai először 1990. április 8-án kerültek adásba az ABC Network csatornán. Később 1992-ben mozifilm is készült belőle, Twin Peaks Tűz, jöjj velem címmel David Lynch rendezésében. Majd 2017-ben a Mysticus széria harmadik évadát is bemutatták, kevesebb sikerrel. Dale Cooper különleges ügynök szerepében Kyle MacLachlant láthattuk, aki későbbi hírnevét e sorozattal alapozta meg. A szereplők között feltűnt még Lara Flynn Boyle, Audrey Horn, Ray Wise, valamint a rendező David Lynch is. A sorozatot számos filmes díjra jelölték, melyek közül a legjobb televíziós sorozat és a legjobb drámai színész Kyle MacLachlan, illetve a legjobb színésznő, Piper Laurie, Golden Globe díját 1991-ben nyerte el. A széria több Emmy díj jelölést is kapott, melyek közül kiemelnénk a zeneszerző Angelo Badalamenti két nominációját, a legjobb főcímzene és a legjobb filmzene kategóriákban.

A Twin Peaks semmivel össze nem téveszthető filmzenéjét Angelo Badalamenti írta. A Grammy és Emmy díj esélyes filmzene adja a sorozat világának egyik legerőteljesebb hangulati kísérő elemét, a félek központi magját, amely szorosan összeköti az epizódok folyamát. Jellemző, hogy ezt követően Badalamenti bármennyi remek munkát is készített, a Twin Peaks komponistájaként gondoltak rá elsősorban, pedig nevéhez olyan filmzenék is köthetők, mint például a Part, a Mulholland Drive, a Sötétség útja, a Hosszú jegyesség vagy a Kék bársony. Badalamenti ikonikus szerzeményét mondhatjuk egyedülállónak, hiszen a melankolikus hangzás révén kiváló kombinációt alkott, s amelyben Twin Peaks minden titokzatossága, szomorúsága, félelme és elfojtott haragja benne van. Most hallgassunk meg további zenei részleteket a Twin Peaks jellegzetes aláfestéséből, itt a Cine Musicban.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Tart a villamospálya karbantartása a fővárosban a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál, ahol mától a Rákóczi híd felé lezárták a két külső sávot. Sávelhúzással csak a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út irányából Zsák utca lett. Az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. A hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusszal utazhatnak. A 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkúti Nándor stadion között nem közlekedik. Kőbánya alsó vasútállomás és a Hidegkúti Nándor stadion között pótlóbusszal utazhatnak. A 77-es trolibusz Puskás Ferenc stadion megállóját pedig áthelyezték a Kerepesi útra a Hungária körút után. A negyedik kerületben ma 18 óráig a Pozsonyi utcában befelé az egyenesen haladó középső és a Tél utcába balra kanyarodó sávot lezárták elektromos közműjavítás miatt. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Az imént itt a Cine Music folytatásában már a Hosszú jegyesség című film aláfestéséből hallottak egy részletet, amelyet a Grammy és Saturnus díjas komponista Angelo Badalamenti írt. Angelo Badalamenti 1937. március 22-én látta meg a napvilágot Brooklynban, olasz-amerikai családban. Fiatal korától kezdve jelentős szerepet kapott életében a jazz és az opera, majd később a filmek felé fordult, hogy ott maradandót alkothasson. A szakma figyelmét az 1986-os Kék Básonnyal hívta fel, és barátsága is innen indult a különc zseni David Lynch-el. A rendező megszokottól eltérő gondolkodásmódja Badalamentire is inspiráló hatással volt. Következő közös munkájuk a Nicolas Cage főszereplésével készült Veszett a világ, amit a nagy siker a Twin Peaks tévésorozat követett. A két művész együttműködése folytatódott, például az Útvesztőben, a Mulholland Drive-ban, vagy az Igaz történet című film kapcsán. A komponista később is több, a hagyományostól eltérő alkotáshoz készített zenét, mint például a Titkárnő, az Elveszett gyermekek városa, illetve az Elm utca harmadik része. Badalamenti zenéjével képes volt egy filmet nyomasztóvá, vagy akár rémálomszerűvé tenni. Amellett, hogy termékeny filmzeneszerző volt, dalszerzőként is szép karriert futott be. Első sikereit Nina Simone-nal aratta. Számos híres énekessel is együtt dolgozott, többek között Nancy Wilson-nal, Shirley Bassey-vel, Patty Austin-nal, David Bowie-val, Paul McCartney-val és Liza Minnelli-vel. Utolsó éveiben három film és egy tévésorozat zenéjét szerezte, összesen 97 film és sorozat aláfestése köthető a nevéhez. Angelo Badalamenti 85 éves korában 2022. decemberében hunyt el.

A Hosszú jegyesség című 2004-es amerikai-francia koprodukcióban készült filmet Jean-Pierre Jeunet rendezte, aki ezt megelőzően 2001-ben aratott kirobbanó sikert az Amélie csodálatos élete című filmmel. A Hosszú jegyesség főszerepét Audrey Tautou és Jodie Foster alakította, de a szereplők között megtaláljuk a később a Piaf című filmmel Oscar-díjat szerzett Marion Cotillard is. Jean-Pierre Jeunet különleges alkotást hozott létre, amely egyszerre háborús és szerelmes film, valamint egy tekervényes nyomozás története. A cselekmény szerint az első világháború idején 5 végsőkig elcsigázott francia katona elhagyja őrhelyét a fronton. Ezért a francia hadvezetés példát akar mutatni, és kiteszik őket a frontvonal elé, a német és francia lövész árkok közé, a senki földjére. Az egyik elítélt menyasszonya, Mathilde, nem nyugszik bele szerelme halál hírébe. Nyomozásba kezd, de az igazságnak annyi arca van, ahány szemtanú. Mathilde a beszámolók alapján igyekszik összerakni a senki földjén töltött éjszaka és a következő reggel történetét. Akkor aprólékos felidézésének, az egymásba fonódó és mégis gyorsan pergő cselekményszálaknak, valamint a megrázó drámai jeleneteknek köszönhetően a nézők alig ha tudják kivonni magukat a rendezés hatása alól. A filmet 2005-ben Oscar-díjra jelölték a legjobb operatőri munka és a legjobb látványrendezés kategóriákban. Bár ezt nem kapták meg, azonban az alkotókat bőven kárpótolhatta az amerikai filmkészítők, a chicagói filmkritikusok, a Kansas City, a Vancouveri, a St. Louis-i és floridai filmkritikusok díja, az Edgar Allan Poe díj, a Lumière díj és nem kevesebb, mint 5 César díj. A Hosszú jegyesség csodálatos aláfestését tehát Angelo Badalamentinek köszönhetjük. Ebből a következő percekben felidézünk néhány jellegzetes dallamot.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Holnap semmisítik meg a választás szavazólapjait és iratait. Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Holnap a képviselők elfogadhatják az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz arra, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta még tegnap Facebook oldalán Magyar Péter. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. Holnap kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. Tragikus baleset történt Budafok-Háros vasútállomáson, ahol két fiatal felmászott egy tehervagon tetejére, és az ott lévő nagy feszültségű felső vezeték miatt halálos áramütést szenvedtek. A fiú a helyszínen szörnyet halt, és a lánynak is olyan súlyos égési sérülései voltak, hogy a kórházban már nem tudták megmenteni az életét. Harmadik társuk, egy szintén kamaszlánya a földről nézte végig a tragédiát, őt sokkos állapotban vitték el a mentők. Mesterséges intelligenciával manipulált fotókkal próbálta megtéveszteni az adóhivatalt egy borsodi vállalkozó. A hatóság szerint a férfi így akart elérni, hogy visszakapja a szabálytalan székhely miatt korábban törölt adószámát. A revizorok azonban észrevették a hamisított képek ellentmondásait, az újabb helyszíni ellenőrzés pedig megerősítette a csalás gyanúját, ezért az adószámot nem állították vissza, és büntető eljárás is indulhat a hatóság megtévesztése miatt. Felújítják a fővárosban a Fehérvári úton a Hausmann Lajos utcai kereszteződést holnaptól. Emiatt a 11. kerületben több villamos közlekedése is módosul. Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között 17-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik. Visszatér a kánikula. Holnap gomoly felhős, napos idő várható, de délután keleten erősen megnövekszik a felhőzet. Egy-egy zápor az északkeleti ország részben kialakulhat. A hajnali 12-20 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de keleten 25 fok alatt marad a csúcshőmérséklet.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó napot kívánok! Élénk a forgalom az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, az M5-ös bevezető szakaszán, a városhatártól, az Andrássy úton, az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban, a Blahalujza tér előtt, továbbá a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Hétfőtől a 11. kerületben a Fehérvári úton lezárják a Hausmann a Lajos utcai villamos átjárót és ugyanott a befelé vezető belső sávot is felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé a belső sávot szintén lezárják a villamospótló autóbuszok közlekedésének segítése érdekében. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár a Móricz Zsigmond körtér és Albertfalva kitérő között, az 56-os villamos pedig nem közlekedik, viszont az 56-a villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jár majd. Az Albert falva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér Villányi út között pótlóbusszal utazhatnak. A 61-es villamos rövidített útvonalon jár. Nem érinti a Fehérvári úton a Móricz Zsigmond körtér végállomást, illetve szombati napokon a 48-as villamos nem közlekedik és helyette a 17-es, illetve a 47-es villamos, valamint a pótlóbusz igénybeli hitelét ajánljuk. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
5: 6 óra után a sorozatok blokkjával folytatódik a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora, a Cine Music. Mai félórás összeállításunkban egy olyan föld alatti világba kalauzoljuk el önöket, amely férfiak és nők 10 000-ei számára jelentenek biztonságos búvóhelyet a földfelszínen tomboló toxikus anyagok ellen, melyek a földet teljesen lakhatatlanná tették. Ám nem biztos, hogy az igazság a föld alatt bújik meg.

Az imént az Apple TV-n elérhető posztapokaliptikus science fiction széria a Shiloh főcímzenéje csendült fel. A produkció Hugh Hawley, amerikai író, Azonos című, elsőként az Amazon.com oldalon 2011-ben megjelent művének adaptációja. A megfilmesítés gondolata már 2012-ben felvetődött, amikor is a 20th Century Fox megvásárolta a mű jogait. Kezdetben Ridley Scott és Steven Zaillian jelentette be, hogy nagy játékfilmet forgatnak a könyv alapján, amely végül azért hiúsult meg, mert a Disney felvásárolta a 20th Century Fox stúdiót. A projektet 2018-ban vették elő újra, ezúttal az AMC streaming szolgáltatónál, de ekkor már sorozat formájában, ami aztán 2021-ben az Apple TV-hez került, méghozzá a norvég Morten Tildum rendező kezei közé, aki már 2020-ban bizonyította tehetségét a szintén e-streaming csatornán futó Jacob védelmében című széria kapcsán.

adott ugyanis egy több mint 100 szintes beton monstrum, a Siló, melyben igen komoly szabályok mentén létező társadalom él, akik a földön pusztító, toxikus anyagok elől húzódtak a föld alá. Azonban mindenki, aki kutatni kezd a Siló eredete után, kizárható a komplexumból, amely az egyén halálát is jelenti. De nem csak a titkok, a képi világ és az izgalmak miatt érdemes a Silót választani, hanem a színészi játék miatt is. A stáblistán olyan nevekkel találkozhatunk majd, mint a Mission Impossible 5 és a Dűne című filmek sztárja, Rebecca Ferguson, de feltűnik benne egy régi kedves ismerős is, Tim Robbins. Az Oscar-díjas amerikai színész olyan klasszikus filmekben játszott már, mint a Remény rabjai, vagy a 2003-ban bemutatott Titokzatos folyó, melyel aztán megnyerte a legjobb férfi mellékszereplőnek járó aranyszobrot. Eddigi több évtizedes pályafutása alatt csupán 3 televíziós szerepet vállalt. Feltűnt az Itt és Most című vígjáték sorozatban, a Castle Rock című thrillerben és a 2015-ben indult Krízis című szériában.

A Siló című széria alapja, ahogy műsorunk elején is említettük, egy könyvsorozat, amelyből aztán egyenesen következett a produkció hosszabbítása. A második évad így várhatóan 2022-ben érkezik, és a hírek szerint további egy évad még biztosan várható a jövőben. Addig is a sorozat kedvelőinek marad a várakozás, hallgatóinknak pedig a produkció soundtrack albumából egy zenei összeállítás, melyet Atli Örvasson, izlandi komponistának köszönhetünk, aki olyan produkciók kapcsán lehet ismerős, mint a Jacob védelmében című széria, vagy a 2021-ben bemutatott Sokkal több, mint testőr 2 című film. Most azonban kövessenek minket a föld alá, és tekintsék meg velünk a Silót a zene segítségével.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó napot kívánok! Élénk a forgalom az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, az M5-ös bevezető szakaszán, a Városhatártól, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban a Blahalujza tér előtt, továbbá a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Hétfőtől a 11. kerületben a Fehérvári úton lezárják a Hausmann a Lajos utcai villamos átjárót, és ugyanott a befelé vezető belső sávot is felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé a belső sávot szintén lezárják a villamospótló autóbuszok közlekedésének segítése érdekében. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár a Móricz Zsigmond körtér és Albert falva kitérő között, az 56-os villamos pedig nem közlekedik. Viszont az 56-a villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jár majd. Az Albert falva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér Villányi út között pótlóbusszal utazhatnak. A 61-es villamos rövidített útvonalon jár. Nem érinti a Fehérvári úton a Móricz Zsigmond körtér végállomást, illetve szombati napokon a 48-as villamos nem közlekedik és helyette a 17-es, illetve a 47-es villamos, valamint a pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi mindenképhez dallamot adunk.
3: A Cinemusic adását egy klasszikus zsarufilmmel, a Clint Eastwood főszereplésével készült Piszkos Harryvel zárjuk, amelynek sikerén felbuzdulva az alkotók további 4 mozit készítettek a San Franciscói rendőrség kötelékébe tartozó Harry Callahannel. A több mint 50 éve bemutatott alkotás a mai napig megállja a helyét. Nincs benne okostelefon, műholdas követési rendszerre való hagyatkozás, pörgőforgó kameramozgás vagy robbanás, mégis kikapcsolja a nézőt. Napjainkban is feszültséggel teli szórakozást kínál. Harangzengés közben a kamera a márványtáblára vésett, szolgálatteljesítés közben elhunyt, San Franciscói rendőrök név során pásztáz, aztán egy fémes, csikorgó hangot hallunk, és egy hangtompítós puskával találjuk szemben magunkat, majd hirtelen dobok, cínek, valamint Sally Stevens fagyos éneke közepette az orgyilkos skorpió szemszögéből látunk áldozattá válni egy tetőmedencében úszkáló lányt. Sok hatásos filmkezdés van, melyek között a Piszkos Harry is megtalálható, ami az Eastwooddal számos alkalommal együttműködő rendezőnek, Don Siegelnek, vagy a felvétel vezető Bruce Surtees rátermettségének épp úgy betudható, mint Lalo Schifrin kíséretének. Schifrin a jazz világ ismert alakja, aki Hollywood berkein belül olyan produkciók révén öregbítette hírnevét, mint a Bilincs és Mosoly, a Mission Impossible, a San Franciscói zsaru, a Sárkány közbelép, vagy a Piszkos Harry széria. Az antagonista után rögvest színre lép ellenfele Harry Callahan hadnagy, aki szótlanul rágózva, a tetthelyen nyomok után kutatva mutatkozik be, s viselkedésén túl Eastwood karizmatikussága, valamint a nyitó téma nyomatékosítja magányos farkas mi voltát. Utóbbi ráadásul mindezt úgy teszi, hogy nem kifejezett karaktertéma, hanem egyfajta jellemábrázolás, stíluskölcsönzés. Erre a szerző meglátása szerint azért volt szükség, mert rögtön egy helyszínen és közepén találkozunk vele, feladatára összpontosítva, támpontokat keresve látjuk, így nem volt lehetősége arra, hogy önálló témát kezdjen felépíteni neki. Akkoriban 3 fő csapás irányjal bírtak a krimik, az amerikai a folyamatosan akcióban lévő nyomozóval, a Hitchcock-féle feszültséggel felvértezett angollal, illetve a pszichológiai oldalról megközelített francia vonallal. A Piszkos Harry az amerikai tradíciót követte. Harry állandóan mozgásban van, ezért nem kaphatott önálló motívumot. Nyilatkozta a 80-as évek derekán Schifrin. Az Andrew Robinson alakította bűnöző témája idővel nem csak önállóan, hanem a Callahant szimbolizáló megoldásokba torkolva is felbukkan, jelezvén bármennyire ravasz a tettes, a rendőrség a nyomában van. Az album ezen részei nagyon beszédesek, a zongora, a konga, az elektromos, illetve basszusgitárok és a visszafogott szimfonikus zenekari jelenlét remekül narrálja a cselekményt. Következzen egy kis ízelítő a piszkos Harry Lalo Schifrin jegyezte szkorjából, amelyről az idén 20 éves filmzene.net portálon olvashatnak bővebben az érdeklődők. A Cine Music mai adásának munkatársai, a szerkesztő Varga Ramona és a műsorvezető Hávarga Marian is búcsúznak most a hallgatóktól. Találkozunk egy hét múlva ugyanebben az időben, ugyanezen a frekvencián.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Holnap semmisítik meg a választás szavazólapjait és iratait. Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Holnap a képviselők elfogadhatják az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz arra, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta még tegnap Facebook oldalán Magyar Péter. Holnap kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. Magyar kóprodukció A forrás című dráma kapta a filmkritikusok díját a 60. Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztiválon. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotás témája Csehszlovákia történelmének egy máig feldolgozatlan fejezete, a roma nők államilag támogatott kényszer sterilizációja. A szlovák-cseh-magyar kóprodukcióban készült filmet részben Magyarországon forgatták. A magyar mozikban várhatóan jövő év elején lehet majd megtekinteni. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére. A felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, melyben 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafok-Háros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére és halálos áramütést szenvedtek. A fiú a helyszínen szörnyet halt, a lánya kórházban vesztette életét súlyos égési sérülései miatt. Harmadik társuk végignézte a történteket. A kamaszlányt sokkos állapotban vitték el a mentők. Autós üldözés volt tegnap este Székesfehérváron. A rendőrök egy nagy sebességgel haladó járművet akartak megállítani, de a sofőr továbbhajtott, majd menekülés közben rendőrautónak csapódott. A szolgálati kocsiban ülő 2 rendőr megsérült, de így is sikerült elfogniuk a 17 éves sofőrt. Az ámokfutó és 16 éves utasa szintén megsérült, őket is kórházba vitték. A fiatal visszaesőként jogosítvány nélkül vezetett, a kocsiban pedig kábítószer gyanús anyagot találtak. Eljárás indult ellene. 3 autó ütközött kora délután az M7-es autópályán az országhatár felé vezető oldalon Martonvásár közelében. A balesetben 2 gyermek megsérült. A mentők könnyebb sérülésekkel vitték őket kórházba. Visszatér a kánikula, holnap gomoly felhős, napos idő várható, de délután keleten erősen megnövekszik a felhőzet. A hajnali 12-20 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de keleten 25 fok alatt marad a csúcs hőmérséklet.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fátylat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban most nem is olyan sokat, de mégis sokat megyünk vissza az időben, 1956. július 13-áig, hiszen ekkor itt történt egy gépeltérítés. De hogy ez kihez kapcsolódik, hogyan zajlott ez, és mi lett a vége? Na, azt most megtudhatják.
2: Hát igen, 70 évvel ezelőttre megyünk vissza, ugye néhány hónappal vagyunk csak az 56-os forradalom előtt, amikor azért már nagyon puskaporos a levegő Magyarországon, és valóban ezen a dátumon, 1956. július 13-án egy nagyon különleges dolog történt, ekkor sikerült ugyanis először civileknek Magyarországról egy személyszállító repülőgépet eltérítve nyugatra szökniük. Ezt az akciót, ezt 7 magyar állampolgár szervezte, volt köztük berepülőpilóta, volt egy ex-újságíró segédmunkás, illetve 2 nehézsúlyú boxoló is közöttük, az ő ötletük volt, de kellett hozzá egy jó adag szerencse is, hogy összejöjjön ez a, hát tényleg őrülten vakmerő vállalkozás. Egy kicsit a magyar repülés történetéről. A második világháborúban ugye a magyar repülőterek tönkrementek, a személyszállító gépek nagy része pedig megsemmisült, és a légi közlekedés újra szervezésére egy szovjet-magyar vegyes vállalat alakult, kiterjesztve a szovjet befolyást a magyar gazdaság területére is, úgyhogy 1946 márciusában jött létre a Magyar-Szovjet Polgári Légiforgalmi Részvénytársaság, az úgynevezett MASZOV lett, amely működését 5 szovjet gyártmányú repülőgéppel kezdte meg. És ezek a járatok belföldi járatok voltak, tehát és a budaörsi repülőtérről indultak, először Szombathelyre és Debrecenbe, majd 1946-ban elindultak a győri és szegedi járatok is, illetve hamarosan ezt követően Miskolcra is és Pécsre is indultak járatok. A járatok 1950-től kezdve a Ferihegyi reptérről indultak, 11 belföldi várost kötöttek össze Budapesttel, és nagyon fontos, illetve nagyon érdekes, hogy a jegyek ára nem haladta meg a gyorsvonat első osztályra váltott jegyek ellenértékét.
1: Ez igazán kedvező volt. A MASZOV lett, az meddig működött?
2: 1954 novemberéig működött, ekkor ugyanis megszűnt, mivel a magyar állam megvásárolta a szovjet fél részesedését, és ekkor alakult meg a MALÉV, a Magyar Légi Közlekedési Vállalat. Egyből a nosztalgia érzésem támadt, én nagyon szerettem a MALÉV reklámjait, mindent, ami a MALÉV-vel kapcsolatos
1: szerintem
2: volt.
1: Szerintem mindenki emlékszik. Ki ellenőrizte itt a belföldi légiforgalmat?
2: Hát ugye 54-ben a legsötétebb diktatúra

0: diktatúra éveiben vagyunk, a politikai rendőrség az AVH ellenőrzése alatt állt, hiszen a repülés nagy csábítást és lehetőséget jelentett a nyugatra távozáshoz. Az AVH azután helyezte el a civil ruhás biztonsági embereit a járatain, az úgynevezett légi marsallokat, hogy 1949. januárjában egy pécs-budapesti járaton felszállás után a repülőmérnök és a pilóta hatalmába kerítette a gépet, és az NSZK-ba távoztak. Tehát ezért ennek az 56-os gépeltérítésnek volt már 49-ben is egy előzménye, viszont itt 1956 nyarán fordult először elő, hogy egy erőszakkal megszerzett malév géppel civil géprablóknak sikerült külföldre jutniuk. Tehát ez tényleg olyan, mint az amerikai filmekben, ahogy látjuk.
1: Így van, abszolút. Igen.
0: Ez a társaság tehát, aki ezt kitervelte, együtt váltott jegyet a szombathelyi járatra, és 1956. július 13-án reggel a Vörös Marti, az akkori Vörös Marti ma ismét Zserbó cukrászdában találkoztak, teljesen tisztában voltak a disszidálás kockázatával, és az egyik fő szervező, Iszák Ferenc 20% esélyt adott a sikernek, tudta, hogy hát, hogyha ez kudarcba fullad, akkor ez a kötelet jelenti számukra, de mindenre elszánt volt ez a kis csapat, és még ez a súlyos kockázat sem riasztotta el őket a terv végrehajtásáról.
1: Milyen volt ez a szökési kísérlet, és a szökés, mert hogy megtörtént?
0: Ez tényleg olyan volt, mint az amerikai filmekben. Tűzharc ugyan nem alakult ki, de leszerelték a pilótát, a biztonsági tisztet, és 10 perc alatt hatalmukba kerítették a gépet. Volt egy kis verekedés is, amely több sérüléssel járt, mert az utasok ellenálltak, és egyszer a gép is elkezdett zuhanni, de az irányítást megszerezve végül az egyik értelmi szerző Polyák 300-400 méteres magasságban a radarrendszert kikerülve navigált át a magyar-osztrák határon. Tehát a radarok alá ment, ugye 300-400 méter az nagyon alacsony a légiközlekedés szempontjából.
1: Ugye itt mindig kérdés egy ilyen gépeltérítésnél az üzemanyag.
0: Így van, és itt is fogyott az üzemanyag, úgyhogy a Münchenhez közeli ingolstadti NATO támaszpont épülő, és éppen véletlenül meglátott leszálló pályáján landoltak. Nem tudom, hogy ezt így tervezték-e, illetve nem tudom pontosan, hogy mit terveztek, de ez tényleg a szerencsém múlt, és gyakorlatilag nagyon jól jött ki.
1: Földet értek, és ezután mi történt?
0: Hát földet értek, ugye heten voltak a gépeltérítők, hozzájuk csatlakozott 2 utas is, és ahogy megérkeztek, ugye itt már NSZK-ban vagyunk, politikai menedékjogot kértek, a többieket pedig a magyar hatóságok visszahozatták. Persze ezt a 7 gépeltérítőt, illetve a hozzácsatlakozó 2 embert nyugaton szabadsághősként ünnepelték, a világ sajtó érdeklődésének abszolút középpontjába kerültek, és itthon pedig ugye teljesen más volt a média megítélése, a társadalom söpredékéből kikerült banditákat emlegettek, akiket persze távollétükben halálra ítéltek.
1: Mi történt ezekkel az emberekkel?
0: A 2 20 éves vezéralakja a gépeltérítésnek az Egyesült Államokból kapott visszautasíthatatlan ajánlatot, egyikük rövidesen az amerikai katonai hírszerzés, a CIC ügynöke lett, a másik pedig a légierő pilótájaként végzett titkos küldetéseket. Egyikük, a 7 gépeltérítő egyike, Iszák Ferenc a történtekről egy angol nyelvű regényt is írt, Szabad repülés címmel, és ennek alapján mutatták be 2013-ban a Szabadság különjárat című magyar tévéfilmet. És a 7 eltérítő, ahogy mondtuk korábban is, plusz a 2 utas kértek, és kaptak politikai menedékjogot, tehát nem került sor a halálos ítéletre, nem tértek vissza Magyarországra, és ilyen szempontból szerencsésen végződött ez az első ilyen gépeltérítés.
1: Tehát, ha még nem látták a Szabadság különjárat című magyar tévéfilmet, akkor keressenek rá, és nézzék meg, és most már tudják a történetet is. Köszönöm.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Mesélő Budapest, és a mai rovatban a természetben leszünk, de egy érdekes esemény miatt kidől a normafa 1927, ezt a címet adtad a mai rovatunknak.
2: A normafa és a budai hegyek szerintem mindenkinek, minden budai pesti polgárnak az egyik kedves kiránduló helye, és ez így volt nagyon-nagyon régen is, amióta a városi ember érezte a szükségét, hogy néha kiszabaduljon a zöldbe. Az egyik legnépszerűbb célpont az maga a Schwab-hegy legmagasabb pontja volt, a normafa. Eleinte nem így utaltak erre a helyre, csak Schwab-hegyként emlegették, de állt ott fönt egy fa, egy bizonyos bükkfa, amelyhez nagyon sok legenda kapcsolódott. Az egyik szerint akkor sarjadt ki, amikor Mátyás király megszületett, mások szerint Mátyás is pihenhetett a lombjai alatt. Ez mind nincs bizonyítva, és élhet egy bükkfa akár 300 évig is. Minden esetre volt itt egy nagyon-nagyon régóta ott álló bükkfa, amelyet annak idején viharbükknek neveztek. Egy nagyon kedvelt kiránduló hely volt, különösen a Nemzeti Színház művészei körében, akik sokszor csoportosan az egész társulat együtt látogatta meg ezt a kiránduló helyet, és ez történt 1840-ben is, amikor Nyári Pál, a Nemzeti Színház igazgatója itt adta át a fatövében Sodelné Klein Rozáliának a közönség ajándékát, amely nem volt más, mint egy ezüst sarló. Ez egy közönségdíj volt, ha mondhatjuk így. Egy világhírű operaénekesnő, aki örömében természetesen ott helyben dalra fakadt, és elénekelte Bellini Norma című operájának a nagy áriáját, és ekkor kapta, ezek után, ennek az eseménynek a kapcsán kapta ez a viharbükk a normafa nevet.
1: Ó, milyen érdekes volt ez a történet.
2: Tehát, ha már zenei rádióban vagyunk, akkor ezt a nagyon szép zenei vonatkozást mindenképp érdemes tudnunk. Ez a rögtönzött előadás adta a viharbükknek a nevet.
1: És akkor innentől így hivatkoztak rá.
2: Pontosan, olyannyira, hogy már az 1860-as években a térképeken normafa néven látjuk ezt a helyet a Schwab-hegyen. Persze a fák felett is eljár az idő, és hát tudjuk, hogy ha egy hegy tetején áll egy fa, akkor azért az meglehetősen ki van téve a természet, illetve az időjárás viszontagságainak. Történt a normafával is, többször villám csapott bele, és már az 1890-es években kettéhasította egy ilyen villám, egyre rosszabb és rosszabb állapotba került. 1918-ban már azt írják a lapok, a fővárosi lapok, hogy a fa gyakorlatilag a pusztulás útjára lépett, kettéhasította egy szélroham. Ekkor még azonban a főváros megmentette ezt a fát, megtámasztották, egy veszőfonattal vették körül, és a fa törzsét belülről betonnal is megerősítették, de 1927 júniusában, június vége felé, tehát igazából 95 évvel ezelőtt elérkezett a végső pillanat a fa életében, ugyanis egy fiatalember nekidőlt, és ez a fa egész egyszerűen kidőlt.
1: Tehát és ezt le is ez írták, volt,
2: és ezt le is írták, az újságok írtak róla, és hát ez lett a normafa vége, szomorú vége.
1: De nem ért véget az ő élete.
2: Próbálták megmenteni ismételten és újra, szétszették, és volt, aki elvitte a fadarabjait emlékbe. Látta ezt egy erdőr, és a főerdészhez sietett, próbálták megmenteni magát a kidőlt törzset, tehát elvitték a Margit-sziget Artézi kútjának vízesése alá, behelyezték oda, így próbálták megmenteni, de nem sikerült a kísérlet, és a fatörzs teljesen elkorhadt. Tehát ez most már végérvényesen és visszafordíthatatlanul is megtörtént, úgyhogy nem tehettek mást, mint hogy egy emlékoszlopot helyeztek oda, és egy emléktáblát, az egyiket 1967-ben, a másikat 1969-ben. A mai napig őrzi a kirándulóhely neve ezt a legendát, illetve az emléktáblán elolvashatjuk ezt a történetet is egy kicsit tömörebb formában.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovadban a fürdőzés történetét ismerhetik meg. Ugye egy múlt héten már elkezdtük ezt, és akkor egy fürdőt megismerhettek, úgyhogy folytassuk ezt.
2: Igazán forró nyári napoknak nézünk elébe, és szerintem aki teheti, az vagy elvágyódik a városból, pedig itt a fővárosban igyekszik olyan helyet találni, ahol tud fürdőzni, és ez régen sem volt máshogy. Lehet, hogy néhány fokkal hűvösebbek voltak a nyarak, de azért mindenki vágyott a víz mellé, úgyhogy már 50 vagy 100 évvel ezelőtt is a fürdőzés, mint olyan jelen volt a főváros történetében, és nagyon érdekes, hogy még sokkal-sokkal korábban is sor került már erre, hiszen az első írásos említést 1789-ben egy akkor megjelent hirdetésben találjuk, amely szerint a piaristák épülete mögötti parton újból megnyílt a fürdő.
1: Hát akkor már előtte is.
2: Tehát ez azt jelenti, igen, tehát már az 1700-as években ott valahol a piarista közkörnyékén volt egy fürdő. Azt írja a hirdetés, hogy ez a korábbi árakon látogatható, viszont azt tudjuk, hogy az 1810-es években a katonai parancsnokság nyitott egy katonai úszóiskolát a Dunán. Erre a polgári igény is felmerült, úgyhogy megjelent ennek a polgári megfelelője is, ahol már úszásoktatás is folyt. Tehát már az 1800-as évek elején.
1: Az első polgári fürdő az mikor nyílt meg?
2: 1829-ben nyílt meg, és ahogy látták, hogy ennek mekkora sikere volt, ezt újabb és egyre több fürdő követte. 1840-ben például már 5 helyen lehetett úszni a fővárosban, és főleg a pesti oldalon nagyon kedvelték ezeket a dunaúszodákat, annál is inkább, mert került sok pénzbe, tehát nem kellett vagyonosnak vagy kiváltságos helyzetben lenni ahhoz, hogy ennek a nyári szenvedélynek hódolhassanak. Természetesen verseny is kialakult így az úszodák között, úgyhogy láthatjuk a korabeli újságokban, hogy egy árverseny is kialakult, mindenki próbálta magához csábítani a fürdőzni vágyókat.
1: Itt is még az volt a jellemző, hogy a nők és a férfiak külön fürödhettek?
2: Igen, volt tehát egy épületen belül, de külön időpontokban fürödhettek, amíg aztán megnyílt az első női fürdő is, tehát a későbbiek során voltak külön női és férfi fürdők is.
1: Milyenek voltak ezek a strandok? Gondolom, erről is van akkor a beli újságokban leírás.
2: Nagyon-nagyon érdekes, illetve már fényképek is vannak az 1800-as évek második feléből, olyanok, mint egy úszó stég. Azzal a különbséggel, hogy középen egy ilyen négyszögletű lyuk alakult ki, tehát vannak olyan légi felvételek a Dunán működő fürdőkről, ahol lehet látni ezeket a fa kereteket tulajdonképpen, amelyeket ráhelyeztek a Dunára. Ennek a medencének, idézőjeles medencének, hiszen maga a Duna vize volt, amiben fürödtek az emberek, de az oldalát hálók vagy rácsok képezték, ugye ez azért volt fontos, hogy ne sodorhassa el őket a folyónak a sodrása. Magát az építményt pedig láncokkal kötötték ki a parti cölöpökhöz. Tehát ez egy úszó keret volt tulajdonképpen. Nekem mindig egy fritőz jut eszembe. Lehet, hogy nagyon buta a hasonlat, de én úgy képzelem el, hogy a fritőz beleengedjük az olajba. Így úszkált, mint a hasábburgonya szálak, úgy úszkáltak az emberek ebben az úszó keretben. Ezek közül a legsikeresebb a nemzeti úszoda volt, és ez egészen 1922-ig üzemelt.
1: Úszóversenyeket is tartottak?
2: Igen, voltak úszóversenyek, különböző vízi bemutatók is megrendezésre kerültek, és volt egy nagyon különleges szerkezet, amit Adam Clark talált ki, ugye őt a Lánchíd építése kapcsán már sokszor említettük, a skót mérnökről van szó, ugyanis kitalált egy olyan kiemelő mechanizmust, amivel, hogyha bárkinek baja lett volna a vízben, akkor pillanatok alatt ki tudták emelni az egész kosár szerkezetet, ami a vízbe volt helyezve.
1: Fürdőruhadivat itt már azért elindult, és fontos volt, hogy ki mibe van.
2: 1800-as évek elején azt olvashatjuk, hogy teljesen felöltözve ruhába fürdőztek az emberek. Ugye itt még a prüdéria azért nagyon erős volt, tehát nem láthattunk fedetlen testrészeket semmilyen formában sem. Viszont az 1800-as évek második felében már megjelennek azok a kezdetleges fürdőruhák, amelyek eleinte még azért leértek a hölgyeknél a térdig, vagy akár a térd alá is, természetesen fették a vállakat is, de az 1800-as évek végén, 1900-as évek elején pedig már azért egyre többet és többet látható fürdőruhákat találunk a korabeli újságokban, vagy a korabeli fényképeken.
1: Van arról adat, hogy hány fürdő működött Budapesten?
2: 1910-ben már 9 úszoda volt a városban, és emellett ingyenes Dunafürdők is nyíltak, például a Szent Gellért rakparton, Óbudán, a Nagyszombat utcánál, a Pesti Dráva utcánál, és Kelenföldön a Kopaszigátnál. Ezek tehát ingyenes fürdők voltak. Itt aztán a Kopaszigátnál 1936-ban ugye kialakult és megnyílt a Szent Gellért téri rakparti úszoda is, és ennek a befogadó képessége egy 3000-re ugrott. Tehát összesen az ingyenes fürdők körülbelül 100 000 vendéget tudtak fogadni. Ez egy óriási szám. és a leghosszabb ideig a parlament előtt működő úszoda maradt fent. Ez még a II. Világháború alatt is fogadta a vendégeket, de aztán persze ezt is elmosta a háború.
1: Utána ezekkel az úszóstrandok újraélettek, vagy feledés homályába merültek?
2: Sajnos a II. Világháború után, mint oly sok minden, ez a fejezete a fővárosnak is lezáródni látszott, hiszen a vízminősége akkora már elkezdett leromlani, ugye az iparosodással, és egyre több mindent beleengedtek a Dunába, illetve a nyersanyag hiány sem tette lehetővé ezeknek a fa kereteknek a létrehozását, úgyhogy az 50-es években felmerült az igény, de a fertőzés veszélyre hivatkozva elvetették, és hát 1973 óta tilos is a fürdőzés a fővárosban. Illetve erre most már van egyetlen kivétel, a minden évben nyaranta megnyíló római parti ingyenes strand, úgyhogy néhány hétig nyáron hódolhatunk ennek a szenvedélyünknek.
1: Köszönöm.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban folytatjuk Budapest múzeumai sorozatunkat, és a Vasút Történeti Parkba hívunk meg mindenkit. Itt benn nekem nagyon sok minden van a fejembe, és szerintem nagyon sok kavarodás, és biztos vagyok benne a hallgatóknak is, úgyhogy örülünk, hogy erről beszélünk. Nem csak azért, hanem hogy nem tudtam ezt hova elhelyezni, illetve hogy volt-e köze ennek a közlekedési múzeumhoz, aztán ahogy az megszűnt, eltűnt, új helyre került, tehát hogy én inkább erre gondolom. És hát igen, mi a Vasút Történeti Parkban nem jártunk. Ott nem voltak hercegnők.
2: Hát mi annál többet a két kisfiammal, már annak is jó ideje, hogy mi utoljára ott jártunk, de ez nem változtat a tényen, hogy egy nagyon klassz múzeumról van szó, amit tényleg mindenkinek ajánlunk, aki a közlekedést, a budapesti közlekedést, a vonatokat szereti. Ez egy külön álló múzeum, tehát ez nem a Magyar Közlekedési Múzeum része. Az egykori északi fűtőház vontatási telepén a Tatai út 95-ös szám alatt található területen van a Vasút Történeti Park, 14. kerületben. Ennek a múzeumnak az alapkövét 1999. novemberében rakták le, és körülbelül 8 hónap alatt valósult meg a beruházás, nagyon komoly munkálatok után. Egy hatalmas területről van szó, amelynek egy részét sikerült felújítani, és végül 2000 júliusában nyitotta meg a kapuit Európa első interaktív vasúti parkja. Ez a park 70 ezer négyzetméter alapterületen 100-nál is több járművet, illetve a vasút üzemeltetés ehhez szükséges berendezést mutat be. Úgyhogy tényleg egy fantasztikus hely, mindenkinek kötelező, aki egy kicsit is érdeklődik a közlekedés iránt.
1: Ezen a területen mi volt található?
2: Találunk itt egy 1911-ben épült, és a maga nemében tényleg páratlan 34 állásos körfűtőházat, akiknek fiaik vannak, tudják, hogy mi ez a fűtőház. Én nem tudtam volna még 20 évvel ezelőtt, de most már tudom. Ebben a körfűtőházban állomásoznak a nosztalgia mozdonyok. Itt találjuk például az ország legöregebb működő gőzmozdonyát, 1870-ből, illetve a legendás Árpád motorvonatot is a 30-as évekből. Ez a vonat 2 óra 57 perc alatt tette meg a Bécs-Budapest közötti távolságot. A nosztalgia járművek közül az egyiket mindenképp érdemes kiemelni, ez pedig az 1912-ben épült elegáns tikfa étkezőkocsi, amely mára fogalommá és nosztalgikus emléké vált, híres Orient Express mozdonya mögött robogott. De itt találjuk például az 1868-ban gyártott első erdélyi vasúti kocsit, illetve a 100 éves vonatkocsiait is, tehát tényleg csupa kuriózum található ezen a területen.
1: Hány jármű van itt?
2: Több mint 100 vasúti jármű kuriózumot találunk, 50 ritka mozdonyt és vasúti járművet, vannak itt sínautók, kézi és motoros hajtányok, vannak itt gőzdaruk, hóekék, mérőkocsi, hómarógépek, egyéb különlegességek, és mindezek közül a legszebbek, a legértékesebbek vannak egy csokorban összegyűjtve. Maga a járműállomány az 1870-es gőzmozdonyoktól kezdve a nagy teljesítményű villamos mozdonyokig mutatja be a vasút fejlődését, és fontos elmondanunk azt is, hogy a járművek jelentős része még a mai napig üzemképes, amelyekkel a MÁV rendszeresen belföldi és külföldi nosztalgia utazásokat szervez.
1: Ez akkor egy nagy szabadtéri helyszín, ugye?
2: Igen, igen. Vannak beltéri részei is, de összességében a legnagyobb része valóban, mivel a mozdonyok is hatalmasok, fel lehet rájuk mászni, van, amelyikbe bele lehet menni. Ezért a gyerekeim annyira imádták, a férjem is, amikor arra fele jártunk, úgyhogy nagyon kellemes emlékeket hoz föl. Ahogy az elején mondtam, az a legelső interaktív vasúti múzeuma volt, és nem csak nézhetjük, ahogy mondtam, hanem tényleg ki is próbálhatjuk, utazhatunk nagy mozdonyon, be lehet ülni a csajka sínautóba, hajtányozni is lehet, ha nem tudják a hallgatók, hogy mi ez, akkor nézzék, különösen érdemes
1: meg,
2: elmenni. Fordító korongozhatunk is, illetve felülhetünk a lóvasútra. És van egy kis kerti vasút is, ami főleg a kisebbek körében nagyon népszerű. Itt egy nagyon izgalmas kis pályán mehetnek végig az utasok, igazi kis mozdonyok vontatásával. Tehát ilyen 4-5-6 éves gyerekeknek ez egy hatalmas élmény.
1: Ami nekem mindig eszembe jut a vasútról, azok a vasútmodellek. És hát persze van olyan időszak, amikor ugye ez leginkább előkerül karácsonykor, de én azt gondolom, hogy akik rajongói ennek, azoknak teljesen mindegy, hogy milyen évszak és időszak van.
2: Ez így van, és itt is találnak fogukra valót a vasútmodellek szerelmesei. Van egy átalakított vasúti kocsi, illetve a terepasztalok lakhelyül szolgáló vasútmodellházban nézhetik meg a miniaturizált vonatok világát. világát, és emellett, hogyha itt elfáradnak, akkor van egy nagyon szép kis játszótér is a magának a vasúttörténeti parknak a területén, úgyhogy tényleg kültéri, beltéri programokkal várják a látogatókat. Áprilistől november elejéig egésznapos program lehetőséget ad ez a hely, és ami szintén fontos, hogy az állandó kiállítások mellett havonta több tematikus, különleges programot is mindig szerveznek. Van például a gőzmozdonyok találkozója, amikor befűtött nagy gőzmozdonyokat mutatnak be, vagy például nyár végén szokott sor kerülni az európai kerti vasútak találkozójára, ahol a vendégként érkező kicsi gőzmozdonyok felvonulása nyújt maradandó élményt a családoknak.
1: És ősszel?
2: Ősszel a vasútmodellezés szerelmeseinek kínál programot a Magyarország és Kelet-Közép-Európai régió legnagyobb vasútmodell kiállítása, a Nemzetközi Modellvasút Fesztivál, és amit te is mondtál, karácsony táján szintén így megelevenedik a fantáziánkban a vonatok világa. December elején ünnepi díszbe öltözött gőzmozdonyokkal érkezhetnek a Télapó Express utasai a vasúttörténeti parkba, hogy aztán az Orient csarnokban a Télapó és Manói társaságában egy felejthetetlen Mikulás ünnepen vegyenek részt. És ha esetleg valaki azt gondolná, hogy nehéz kijutni ide a Tatai útra, ez nincs így, hiszen a közösségi közlekedésen vagy az autón kívül a Nyugati pályaudvar és Esztergom között közlekedő személyvonattal is eljuthatunk a vasúttörténeti parkba.
1: Látogassanak el ide is!

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban egy elképesztő történetet fogunk elmesélni, vagy hát Kinga fogja elmesélni önöknek. 1937-ben megyünk vissza az időben, templom emelés Budán. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy csinálták meg, kik csinálták meg, na és persze miért volt erre szükség.
2: És melyik templomról van
1: szó? És melyik templom?
2: A második kerületben a főutcába kell mennünk, méghozzá a Szent Flórián templomhoz megyünk. Ezen a területen már az 1750-es évek elején is állt egy kápolna. Ennek a helyére aztán 1760-ra készült el a jelenlegi templom, tehát egy nagyon szép barokk templomról beszélünk. Azonban az épület állaga elkezdett romlani, olyannyira, hogy végülis ez most egy nagyon nagy ugrás lesz időben, ez most már a görögkatolikus egyházhoz tartozik, a tulajdonosát, a fenntartó átadta a görögkatolikus egyháznak 1920-ban. Ha ott járunk a Főutca vagy a Batthyány tér környékén, akkor azt látjuk, hogy ott nagyon különböző utcaszintek vannak.
1: Így
2: a Batthyánynál nagyon jól lehet ezt látni, ugyanis a Főutcát folyamatosan feltöltötték itt a Duna közelsége miatt, az árvízvédelem miatt is került erre sor. Olyan sokszor került feltöltésre a Főutca, hogy az 1900-as évekre már mondhatjuk azt, hogy körülbelül egy méterrel alacsonyabban volt az utcaszintnél, tehát hogy volt egy nagyon nagy különbség a templom szintje, illetve az utcaszint között. Ennek érdekében feltöltötték a templom belsejét is valahogy, hogy érje el az utcaszintjét, viszont ezzel az egész épületnek az arányai borzasztóan felborultak, hiszen ha belépünk egy templomba, azért megvan annak az a belső magassága, látjuk, hogy hol kezdődnek az ablakok, és itt teljesen felborultak ezek az arányok. A templom el is kezdett vizesedni, tehát itt két fő ok volt, ami ezt a manővert végül is életre hívta. Az egyik a templom állagának a megóvása, tehát a vizesedésnek a megállítása, illetve a templom eredeti arányainak a visszaállítása volt a cél, és így jutunk el az 1937-es esztendőhöz, amikor is megtörtént ez a hihetetlen templom emelés.
1: Kinek a nevéhez fűződik?
2: Friedrich Lajos volt az, aki ezt kitalálta, vagy mérnök volt, és egészen elképesztő megoldást talált ki. Ez a világon egyedi és abszolút újdonságnak számított, ugyanis az egész templomot vízszintesen elvágták az alapok fölött, és beépítettek egy vas gerenda koszorút. Ez kívül és belül is megtörtént, és a falban bizonyos pontokon fülkéket vágtak az emelőgépek számára, amelyek aztán ugye elvégezték ezt a munkát. Néhány szám ezzel kapcsolatban.
1: Igen.
2: Az épület 1700 tonna tömegű volt, és ezt 92 darab különböző teherbírású, csigás rendszerű szerkezetek kell emelték meg. Most az előkészületeket már az előző év végén elkezdték, tehát ezért hosszú hónapok előzték meg ezt a manővert, de aztán jött a tél, és így végül is februárban került sor erre az emelésre. Mivel várták azt, hogy a hideg tél elmúljon, és ne legyen nagy a hőmérséklet ingadozás, és ne legyen túl hideg. Az első nap az nagyon izgalmas volt, de ezen a napon nem tudtak annyit haladni, amennyit szerettek volna, mindössze 15 mm tudtak emelni az épületen, mert meghibásodtak az emelők. Másnap azonban már 14 centit. Most képzeljük el, hogy egy egész templomot egy nap alatt 14 centivel, az majdnem egy arasz megemelik. Volt néhány berendezés, amely közben hibásnak bizonyult, tehát ezeket ki kellett cserélni, illetve meg kellett javítani, de látták azt, hogy maga az eljárás, amit Friedrich Lajos kidolgozott, működik. Tehát abszolút kivitelezhető. Úgyhogy ahogy megemelték a templomot, itt a keletkező résbe egy szigetelő réteget kapott a templom, tehát a vizesedés megakadályozandó, és folyamatosan aláfalaszták a templomot, tehát ahogy emelték a felső részét, úgy falasztak alá, így tudták megmagasítani tulajdonképpen. Összesen 120 munkás dolgozott a templomon, és 11 nap alatt az épületet 1 méter 40 centivel megemelték. Az egész
1: elképesztő
2: templomot.
1: Elképesztő.
2: Nem hihetetlen?
1: De.
2: És hogy mindez majdnem 100 évvel ezelőtt. Igen. Tehát manapság azért nem hallunk ilyen történeteket, és ezt a komputer technika és emelő daruk nélkül meg tudták csinálni.
1: És mi történt ezután a templommal? Gondolom, ha már megemelték, akkor elkezdték a külső-belső renoválást is.
2: Természetesen megújították kívül is, belül is, mivel a belső arányok megbomlottak, új freskókat és új bútorzatot kapott a templom, egy gyönyörű szép templomot kaptunk ezáltal, és hát mondhatjuk azt, hogy Buda ékszerdoboza, egyik ékszerdoboza a Szent Flórián templom. Azt különben tudjuk, hogy a Szent Flórián ő a tűzoltók, és hát a víznek is áttételesen a védőszentje, tehát nem véletlenül itt a Dunához közeli templom az ő nevét viseli. Ahogy mondtuk, most már ez görög katolikus templom, tehát nem római katolikus templom, és hát be lehet menni, meg lehet látogatni, és a parókián van is egy fotóalbum, amit ki lehet kérni, és ennek a hihetetlen manővernek a dokumentálását azt láthatjuk ebben a fotóalbumban. De vannak különben képek és videó is van, ha rákeresünk az interneten, akkor egy néhány perces videót is kapunk 1937-ből, egészen elképesztő, érdemes megnézni.
1: Köszönöm.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Holnap semmisítik meg a választás szavazólapjait és iratait. Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Holnap a képviselők elfogadhatják az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz arra, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta még tegnap Facebook oldalán Magyar Péter. Holnap kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. Magyar kóprodukció A Forrás című dráma kapta a filmkritikusok díját a 60. Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztiválon. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotás témája Csehszlovákia történelmének egy máig feldolgozatlan fejezete, a roma nők államilag támogatott kényszer sterilizációja. A szlovák-cseh-magyar kóprodukcióban készült filmet részben Magyarországon forgatták. A magyar mozikban várhatóan jövő év elején lehet majd megtekinteni. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére, a felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, melyben 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafok-Háros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére és halálos áramütést szenvedtek. A fiú a helyszínen szörnyet halt, a lány a kórházban vesztette életét súlyos égési sérülései miatt. Harmadik társuk végignézte a történteket. A kamaszlányt sokkos állapotban vitték el a mentők. Autós üldözés volt tegnap este Székesfehérváron. A rendőrök egy nagy sebességgel haladó járművet akartak megállítani, de a sofőr továbbhajtott, majd menekülés közben rendőrautónak csapódott. A szolgálati kocsiban ülő 2 rendőr megsérült, de így is sikerült elfogniuk a 17 éves sofőrt. Az ámokfutó és 16 éves utasa szintén megsérült, őket is kórházba vitték. A fiatal visszaesőként jogosítvány nélkül vezetett, a kocsiban pedig kábítószer gyanús anyagot találtak. Eljárás indult ellene. 3 autó ütközött kora délután az M7-es autópályán az országhatár felé vezető oldalon Martonvásár közelében. A balesetben 2 gyermek megsérült. A mentők könnyebb sérülésekkel vitték őket kórházba. Visszatér a kánikula, holnap gomoly felhős, napos idő várható, de délután keleten erősen megnövekszik a felhőzet. A hajnali 12-20 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de keleten 25 fok alatt marad a csúcs hőmérséklet.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. július 11-i adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében, illetve a technikus kollégák nevében.

Érkezzen a heti hír összefoglaló második része. Indonéz kórus nyerte a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny nagydíját. Július 2-a és 5-e között 30. alkalommal rendezték meg a debreceni Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenyt. Az 1961-ben alapított Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny a világ egyik legrangosabb zenei versenye. A főszervező Kodály Filharmónia Debrecen szakmai partnere a világ legnagyobb ifjúsági zenei szervezetének magyarországi képviselete. Az idei megmérettetés nagydíjas versenyében 4 kórus vehetett részt, amelynek eredményeként a The Resonance gyermekkórus érdemelte ki a rangos elismerést. A verseny keretében július 3-án 19 órától egy gála hangversenyt is tartottak, amelynek műsorában a versenyhez szorosan kötődő hazai és nemzetközi szerzők művei, valamint kifejezetten erre az alkalomra komponált, izgalmas ősbemutatók kaptak helyet. A Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny valamennyi fordulója visszanézhető a rendezvény hivatalos honlapján. És magyar szerző katalán nyelvű darabját mutatják be Barcelonában. Cseszneki Miklós, az Esti székek című katalán nyelvű rövid drámája bekerült egy drámaíró pályázat 4 díjazott műve közé, így július 15-e és 17-e között 3 alkalommal állítják színpadra Barcelonában. A Breus Szent Andreu egy színházi projekt, amely egy kis léptékű színdarab teljes alkotói folyamatát foglalja magában, a forgatókönyv megírásától egészen a bemutatásig. Az előadás egy szabadtéri színházi esti részeként valósul meg, amelynek során összesen 4 rövid katalán nyelvű darabot láthat a közönség a helyi színházi társulatainak közreműködésével. A projekt célja a feltörekvő drámaírók és az amatőr színházi csoportok közötti együttműködés elősegítése, valamint a katalán nyelv támogatása. És Gustavo Dudamel is fellép a foci VB döntőjének félidei műsorában, ezzel folytatjuk a heti hír összefoglalót. Az Egyesült Államok amerikai futballligája az NFL döntőjének mintájára most először a labdarúgó világbajnokság döntőjében is rendeznek félidei sót. A 11 perces műsor fellépői között Justin Bieber, Shakira, Madonna, valamint a BTS mellett szerepel Gustavo Dudamel, venezuelai karmester, a New York-i filharmonikusok zenei és művészeti igazgatója is. A 2026-os FIFA világbajnokság döntőjének félidei műsora támogatni fogja a FIFA Global Citizen Education Fundot. A kezdeményezés célja a 100 millió dollár összegyűjtése annak érdekében, hogy világszerte bővüljön a gyermekek hozzáférése a minőségi oktatáshoz és a labdarúgási lehetőségekhez. A világbajnokság mérkőzéseire szóló minden jegy eladásából 1 dollárt adományoznak az alapnak, amely világszerte társadalmi projekteket fog támogatni. És amivel zárjuk a heti hír összefoglalót erre a hétre, hogy elhunyt Bonnie Tyler. A Bonnie Tyler honlapján megjelent közlemény szerint az énekesnő váratlanul hunyt el egy portugáliai kórházban, ahol betegsége következtében kezelték. Májusban Tyler sürgősségi műtétre vitték a portugáliai Faroba, ahol mesterséges kómába helyezték a felépülésének elősegítése érdekében. A kómából ugyan felépült, de utána is súlyos volt az állapota. Nyári koncertjeit már korábban elhalasztották. Bonnie Tyler 1951-ben született. 1977-ben vált ismerté a The World Stars Tonight című albumával, valamint a Lost in France és a More Than a Lover című kislemezeivel. Legnagyobb slágere a Total Eclipse of the Heart, amely Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban is a slágerlisták élére került. 1983-ban jelent meg. Az énekesnő 75 éves volt. A Papagino Klasszik műsorában most egy kétrészes interjú érkezik hamarosan. Puskás Tamás, a Centrál Színház igazgatója lesz a vendégem. A Centrál Színház idén 2 amerikai géniusz a párkapcsolati nehézségek komikumára épülő darabját viszi nyárra a Szigligeti Várudvarba Puskás Tamás rendezésében. A budapesti őszi premier előtt augusztus 8-án mutatják be Neil Simon Furcsa pár című Tony Díjas klasszikusát Alföldi Róbert és Tól András főszereplésével. Augusztus 17-e és 22-e között pedig Woody Allen legújabb vígjátéka a Tiszta Őrület lesz műsoron. Hevér Gábor, Parti Nóra, Martinovics Dorina, Szabó Kimmel Tamás és Balla Eszter főszereplésével. És ha már beszélgetek Puskás Tamással, akkor természetesen a következő évad is szóba fog kerülni, hogy miket láthatunk a Centrál Színházban.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Puskás Tamást, a Centrál Színház igazgatóját. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Nagyon köszönöm a megkeresést, és én is mindenkit üdvözlök, aki hallgatja.
1: A Centrál Színház idén nyáron is beköltözik a Szigligeti Várudvarba, ahol augusztus 8-a és 22-e között két előadással várja a közönséget. A Centrál nyár programjaiban Neil Simon Furcsapár című vígjátékának előbemutatója, valamint Woody Allen Tiszta őrület című darabja szerepel, úgyhogy a Centrál nyárról fogunk beszélgetni, és természetesen majd egy picit előre is tekintünk. Ez már ugye egy igazi nyári hagyomány, hogy a Centrál Színház kiköltözik nyárjan, de mi volt az eredeti cél, hogy miért tegyenek így?
2: Igazából a Szigliget az már csak a jól megalapozott 21 évre visszatekintető keszthelyi nyári játékoknak az utódja, ha úgy tetszik. Mi 1999-ben alapítottuk a feleségemmel együtt a keszthelyi nyári játékokat. Régi indulás volt, de csodálatos indulás volt, már úgy értem, hogy ijesztően régi indulás, mert negyed századdal ezelőtt történt, több mint negyed századdal ezelőtt történt. A tévedések vígjátékával indítottuk, emlékszem, hogy barokk jelmezekben jártuk Keszthely utcáit, és álltunk meg újra és újra, síppadobban, nádi hegedűvel, és mentünk a strandra is, hogy gyűjtsük a nézőket. Szóval szép és nehéz kezdet volt, és aztán nagyon sokáig, egészen 2020-ig dolgoztunk Keszthelyen minden évben, egyre nagyobb sikerrel. És aztán utána részben a Covid, részben egyéb okok miatt a keszthelyi nyári játékoknak vége szakadt, és nagyon nagy szerencsével mondhatom, hogy a Mesterházi Ernő által alapított Szigligeti nyári játékok első meghívottja és vendége voltunk, és azt hiszem, nem dicsekvés, ha azt mondom, hogy jelentékeny mértékben járultunk hozzá ahhoz, hogy a Szigligeti nyári játékok, ami idén lesz 5 éves, olyan gyorsan felívelő történetet mondhatom magáénak. Ez már nem, mint a keszthelyi nyári játékok, ez már nem a Centrál Színház sajátja, tehát ez egy olyan fesztivál, ami nyár elejétől fogva azt hiszem már most is működik, és működik a nyár végéig, de valóban mi megbecsült vendégei vagyunk, ha úgy tetszik, a legjelesebb vendégei vagyunk ennek a fesztiválnak.
1: Idén ugye két vígjátékkal érkeznek, Szigligetre a Furcsapár előbemutatójával és a Tiszta őrület című darabbal. Hát mind a kettő egyébként egy őrületesen jó darab, és hát a szereposztást elnézve azért az is. Gondolok itt most a Furcsapárra, kezdjük azzal, és aztán folytatjuk majd természetesen a Tiszta őrülettel.
2: Igen, hát a nézőm a kétségtelenül a 20. század legsikeresebb szórakoztató ipari dráma szerzője, de az is kétségtelen ugyanakkor, hogy egy remek író, nem véletlenül lett világhíres, és a világhíres darabjai közül mi is játsszuk olyat, ami most már lassan a 400. előadása felé közeledik a Centrál Színházban, a Plecskafészek című előadást, de hogy ugyanakkor mégis kétségtelen tény, és tény, hogy a Furcsapár című előadása lett a legnagyobb siker minden megírt darabja között. Ha nem találtam volna olyan szereposztásra, mint amilyennel mi most Szigligeten majd csábítjuk a közönséget, és aztán ősztől pedig Budapesten, tehát hogyha nem éppen az Alföldi Stolpáros tudom megnyerni ennek az ügynek, akkor nem is merészkedtem volna, mert olyan sok nagy sikerű előadást láthatott a magyar nézőközönség már belőle, de a darab valóban, mint ahogy reméltük is, egészen kiváló, és ez a szereposztás, ez páratlan. Különös tekintettel arra, hogy a fiúk, bár nagyon sokat dolgoztak együtt életükben, hiszen az Alföldi Nemzeti Színházában a Stoll vezető színész volt, de együtt még egy színpadon még nem játszottak, úgyhogy ez külön kuriózum, hogy ezt a két szerepet ők együtt most először a színpadon állva játsszák el.
1: Önnek milyen élmény volt, és milyen élmény két ennyire karakteres színésszel dolgozni? Azt értem, hogy az volt a cél, hogy tényleg olyan színészek legyenek a színpadon, akik miatt már csak amiatt is elmennek, és aztán az ő közös játékuk, az pedig ugye még inkább emeli, de önnek milyen élménye?
2: Oszkár és Félix párosa. Igen. Még itt megemlíteném, hogy ha csak úgy a mindennapokban gondolnánk rá, akkor az Oszkár, a Nőfalu Oszkár volna inkább a Stoll András, és a másik, a Félix, a kényesebb volna az Alföldi Robert, de az első pillanattól éreztem, hogy pont fordítva kell lennie ennek, és nem csalódtam egy pillanatig sem. Minden várakozásomat beváltotta ez a, ha úgy tetszik, ez a szerepcsere. Az olvasópróbán meg is kérdezte mind a két színész szinte egyszerre, hogy de hát miért nem fordítva, mondták, kérdezték, és hosszú magyarázatot nem is adtam rá, hogy miért nem fordítva. Gondoltam, legyen bizonyíték erre majd a próba folyamat, és aztán az eredmény, hogy jól döntöttem, amikor így fordítva osztottam ki a szerepeket. Hogy nekem milyen volt, nagyon sokat dolgoztam már mindkettőjükkel. Uh-huh. A My Fair Lady, a Network előadása, uh-huh. a Játék a kastélyban előadása, az Alföldivel készített jeles előadások sora, és a Stollal is nagyon sokat dolgoztam már, a Józsarútól kezdve a házassági leckék 1-2-n keresztül a Illatszertár és más előadásokig. Szóval, hogy kipróbált, ha úgy tetszik, kipróbált hármas vagyunk mi. Persze öregszünk, sokan nem változik, és a színházi próbák azok mindig embert próbáló próbák, és nem csak a darabot próbáljuk, hanem az ember is próbának lesz alávetve, de most is minden gond nélkül és szeretettel, ha úgy tetszik, szeretetteljes közegben zajlott. Persze mindig van ez az a színház a dráma műfaja, tehát drámai pillanatok nélkül nem történhet semmi.
1: Említette már, hogy azért láthatták a nézők esetleg a Furcsa párt más színházakba is, de nem. Ezt most önök külön lefordították a Centrál Színháznak, és ez a Centrál Színház Furcsa párja?
2: Igen, rögtön a darab megjelenése után 1960-as évek közepe táján Örkény István lefordította a darabot, de talán ez is bizonyság amellett, hogy mennyire gyorsan öregszik a nyelv. Persze, hogy ez gyorsnak tekinthető, vagy nem, hogy 60 év alatt valóban megöregedett, de a humor mindenképpen. Uh-huh. Tehát, hogy az, hogy egy mondat az humorosan szól-e. Valószínűleg akkor 1960-as években humorosan szólt, hiszen a filmet is az Örkény fordítás alapján mondták alá a szinkronizáló magyar színészek, de ma halkan mondom, és félve mondom, hogy de ma szinte olvashatatlan, vagy használhatatlan uh-huh, uh-huh. az Örkény szöveg. Tehát annyira megöregedett. A maga idejében valószínűleg remek beszabott fordítás. És azzal büszkélkedhetem, hogy ezt a most játszott fordítást, ezt a két fiam, akik egyébként Amerikában végeztek filmszakon, ők fordították magyarra. Persze nem ez volt az első próbálkozásuk, hosszú évek óta dolgoznak fordítóként is, és igazán jeles munkák jelzik az igyekezetüket. Ez is nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült. Nagyon fontos is, hogy az a példányult az ember letesz az olvasó próba asztalára, az a rendező meggyőződés legyen, hogy ezzel sikerre lehet vinni az előadást, és a színészek, az olvasó próbán a színészek is meggyőződjenek róla, hogy nagyon jól mondható szöveg, és nagyon alkalmas szöveg arra, hogy brilliánsak legyenek benne.
1: Augusztus 8-a és 15-e között esténként 8:30-es kezdéssel láthatják, tehát a Furcsa párt Szigligeten, és utána augusztus 17-e és 22-e között érkezik a Tiszta Őrület, és akkor ez is az a darab, amelyet az ön fiai fordítottak kifejezetten.
2: Igen,
1: a Centrál Színháznak. Így van.
2: Woody Allen nekünk nagyon kedves szerzőnk. Talán a harmadik évben mutattuk be a Central Park West, a New Yorki komédia című előadását, vagy darabját, Rudolf Péter, Nagy Kálozi Eszter, Bász Gyuri és Jómagam szereplésével. Az ötödik szereplő, a fiatal lány szerepe, az változott az évek során, most Hermány Marian van a legújabb tagunk. Nagy örömünkre szolgál, hogy ő játssza, és aki egyébként a Furcsa pár darabban is játszik, és akkor még így gyorsan fel is sorolnám, hogy a Rada Bálint, a Mészáros András, Marton Robi és a Magyar Attila is uh-huh. játszanak még, így teljes a szereposztás. Ja, Domongos Éva Lili is, és ezzel aztán tényleg mindenkit felsoroltam. Na most a Woody Allenre térve és igen. a Tiszta Őrületre. Szóval ez az öreg darab faragónak az utolsó darabjainak egyike. Mindaz a téma felsorakozik benne, ami érdekelte a szerzőt, a házasság problémája természetesen első fokon, de a nőkhöz való viszonya, az íráshoz való viszonya, és mindezeknek a valóban drámai kihívása, hogy lehet megbirkózni vele, hogy lehet a házasság abszurditásának kérdésében megbirkózni, hogy az ember megpróbáljon megfelelni az erkölcsi kötelezőknek, és ugyanakkor a természetét se hagyja cserbe. Szóval, hogy ugyanazokkal a problémákkal bíbelődik, mint bíbelődött egész életében. És nagy öröm volt most így 20 év után újra egy Woody Allenhez nyúlni és vele próbálkozni. Remek szereplők álltak megint csak kötélnek a meghívásomnak. Hevér Gábor és Parti Nóra a főszereplő, Balla Eszter, Martinovic Dorina és Szabó Kimmel Tamás játsszák még a másik három szerepet. Szóval egy remekbe szabott 90 perc ez is nagy öröm volt a novemberi bemutatóig ezen dolgozni. És hát egy érett író minden ügyességével szolgál a szerző, és remélhetőleg erről is bizonyosodhatnak meg azok, akik majd egyet váltanak, ha valóban 17-től augusztus 22-ig este 8:30-es kezdettel a Szigligeti Várban. Nagyon szép helyen játszunk, amikor Szigligeten játszunk, a vártövében, a templom oldalában, és ugye az volt a különös ötlete ennek az egész Szigligeti Színháznak, hogy egy alsó szinten éttermek, ilyen gasztronómiai helyek van, vannak, és egy szinten feljebb pedig a ma már 840 főre bővített hatalmas szabadtéri színpad, ahol idén ezzel a kettő előadással fogunk jelentkezni.
1: Centralnyár.hu, itt minden részletes információt megtalálnak. Már is folytatjuk a beszélgetést, a vendégem Puskás Tamás rendező, a Centrál Színház igazgatója.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Centrál Színház idén nyáron is beköltözik a Szigligeti Várudvarba, ahol augusztus 8-a és 22-e között két előadással várja a közönséget. A Centrál nyár programjában Neil Simon Furcsapár című vígjátékának előbemutatója, valamint Woody Allen Tiszta Őrület című darabja szerepel. A Furcsapár főszerepeit Alföldi Róbert és Tóll András alakítja augusztus 8-a és 15-e között. Augusztus 17-e és 22-e között pedig Woody Allen legújabb vígjátéka a Tiszta Őrület lesz műsorom. És ha már Puskás Tamás, a Centrál Színház igazgatója volt a vendégem, akkor természetesen a következő évad is szóba került, a 2026-27-es évad, illetve a színház működése, stabilitása és gazdasági helyzete. Folytassuk a beszélgetést. A vendégem Puskás Tamás, a Centrál Színház igazgatója. A Centrál nyár tulajdonképpen már az új évad előszobája is, és akkor beszélgessünk a 2026-27-es szezonról, hogy mi az, ami már ismert, mi az, ami elárulható a hallgatóknak a következő évadról.
2: Hát nagyon szívesen nyitok rést az ajtón, és pillantunk be az előszobába, és az előszobán keresztül talán a nappaliba. Nagyon-nagyon nehéz évadot, nagyon nehéz évet, de talán azt is lehet mondani, hogy éveket zártunk. Volt itt minden az előző évadban, a recesszió, az elszegényedő nézők, akik egyre nehezebben tudták megfizetni a jegyárat, de talán az ország rossz hangulata is, a politikai feszültségek, aztán kifejezetten a választások körül kivonult a dráma az utcára, és sokkal érdekesebb volt, hogy mi megy a médiákban, mint az, hogy mit lehet látni a színházban. Nagyon nehéz évadot zártunk, és most már ezt nem is folytatnám tovább, hogy mi mindenért volt nagyon nehéz, de nagyon nehéz volt. Nem csak a Centrál Színház számára, de a Centrál Színház elég kitetten működik ahhoz, hogy ha valami baj van az országban, vagy valami nehézség adódik, akkor mi azt fokozottabban érezzük. Úgyhogy nehéz évad volt, de mögöttünk van, és a következő évadra igazán bizalommal tekintünk elé. Az őszi bemutatónk, ahogy már az eddigiekben is sótejtettünk róla, a Furcsa pár bemutatója szeptember 18-án, és utána azt követően egy más csodát, egy újabb Woody Allen darabban fogunk jelentkezni, a Dupla vagy Semmi című előadással, aminek a szereplőgárdája nagyban hasonlít a Tiszta Őrület szereplőgárdájához, és a rendezője pedig a fiam, a kisebbi fiam Puskás Dávid. És ott a következő évad második felére tekintve, ami már a 2027-es év, van egy egészen különös tervünk, és nagyon erős tervünk, ami most van alakulóban, és nagyon remélem, hogy tető alá fogjuk tudni hozni. Ez pedig az Irving Berlin, nagyon híres amerikai zeneszerzőnek a top 7 Magyarországon még nem játszott zenés játéka, amit én 2012-ben, tehát nagyon régen, 14 évvel ezelőtt láttam Londonban, és egy kedves ismerősöm, jó barátom Matthew White rendezte, és azóta is emlékszem, mert olyan különös minőséget mondhatott magáénak ez az előadás, mind a humora, mint a megvalósítás, milyenje, a kreativitása, de úgy a szenika, mint a jelmezek, a színészi alakítás és a rendezés tekintetében, tehát olyan különös minőséggel büszkélkedhetett, hogy azóta is jár a fejemben, ez jár a fejemben, és most, hogy az elmúlt 16 évet elbúcsúztattuk, azt gondoltam, hogy igazán nem tehetnénk jobbat, mint hogy bemutatunk egy olyan előadást, amikor a valódi színházi tehetség és az emberi, a valódi, a kreatív tehetség mutatkozik meg teljes pompájában. Tekintettel arra, hogy ez egy Fred Astaire, Ginger Rogers filmnek az színpadi átirata, a legnehezebb feladat ebben a pillanatban, és azon vagyunk, hogy ezt megtaláljuk, hogy találjunk egy Fred Astaire Magyarországon, aki el tudja táncolni, énekelni és játszani azt, amit 1935-ben a Fred Astaire eljátszott. A Gingerrel könnyebb dolgunk van, az, mint hogyha jobban adódna, de ez egy nagyon komoly kihívás. Remélem sikerre veszük az akadályt, és akkor 2027. március 28-án a Top 7 előadására gördül föl majd a függöny, amit az angol kreatívok, a rendező, a díszleti elmeztervező és a koreográfus fognak jegyezni. Szóval ezek a nagyszínpadi terveink, de legalább ennyi komolysággal és igyekezettel készülünk kis színpad megújítására, mert úgy alakult az élet. Ezt most hosszan nem sorolnám, hogy a nagyon bejáratott és sikeresnek mondható kis színpadi működésünk egyszer csak megroppant mindenféle okoknál fogva. Így nagyon sok mindennel készülünk, hogy újra feltámasszuk a kis színpad sikerét. 5 darabot is csatasorba állítunk. Az első ezek közül a Nézőművészeti Főiskolának a Balhé Atlasz című előadása, amelyet a Bucsi Zoltán, a Túróci Szabi és a Katona Laci jegyeznek. Rögtön utána, ez szeptember közepén, szeptember 19-én mutatkozik be, rögtön utána egy ötödik lépés című előadást láthatnak majd a nézőink a kis színpadon, amit a Vecsei H. Miklós és a Martor Robi játszanak. Ez egy kétszereplős előadás, és a fiam Puskás Dávid rendezi. Tavaly láttuk ezt Londonban is, egy igazán érdekfeszítő és nagyon humoros témájú előadást. Az október aztán még két hölgyet is színpadra vár. Shirley Jucci egy Shirley MacLaine-ről készített estel jelentkezik, és a Szénetár Dóra pedig a Van ennél csábító cím, a világ legjobb színdarabja címmel készít előadást, és decemberben még, tehát a 26-os év végén Closer című előadást rendezi Alföldi Robert, Ágoston Kati, Martinovics Dorina, Fehér Tibi és Schmidt Zoltán főszereplésével. A lényeg ez, hogy igazi sziportjával készülünk a kis színpadra, tehát hogy megpróbáljuk újra visszahódítani az egykor olyan sikeres kis színpadunkra a nézőket.
1: A centralszínház.hu oldalon megtalálnak minden információt, és ami nekem még közbe eszembe jutott, hogy most itt 2026-ban melyik nehezebb? Sejtem a választ, de majd aztán mindjárt megmondja, hogy gazdaságilag jó legyen egy évad, vagy művészetileg?
2: A színház történetben ezek elválaszthatatlan fogalmak voltak, egyszerűen azért, mert minden trúpnak, Shakespeare-től kezdődően a Molière-ének, a Shakespeare-nek, a Lope de Vega-nak, és aztán a magyar századfordulón, a Molnár Ferencnek, a Szépernőnek és a Szomori Dezsőnek is a művészeti nagyságukból kellett megélni, és gazdaságilag jól teljesíteni. Ha úgy tetszik, példaképünk a színház történet. Természetesen egy olyan közegben, ahol Magyarországon a színház finanszírozás olyan, amilyen, vagy olyan volt, amilyen, most komoly remények vannak arra, hogy majd megújul a színház finanszírozás, és méltányosabb és arányosabb lesz, mint volt eddig. Ez nem kis kihívás. Nagyon komolyan kell igyekezni, de ez nem lehetetlen. Úgy kell műsort készíteni, úgy kell előadásokat készíteni, hogy az egyik darabnak a sikere egy másik darabnak az értékeit, ha úgy tetszik, a hátán elvigye. Én nem emlékszem egyetlen egy olyan bemutatónkra sem vissza, ahol ne tudtuk volna ezt a két szempontot. A néző örömét, ami a jegyvásárlás nyilvánul meg, és ugyanakkor a mi örömünket, hogy olyasmiről beszélhetünk a nézőinkkel, amit mi magunk is fontosnak tartunk, hogy ezt ne tudtuk volna egyesíteni. Az elmúlt 23 évben, hiszen én már 23 éves a Centrál Színházban való működésem, és együttműködésem a többiekkel, hogy ebben az elmúlt 23 évben ezt a kettőt valahogy mindig tudtuk egyesíteni, és úgy tudtunk brandet, úgy tudtunk sikeres színházat csinálni a Centrál Színházból a város közepén, hogy ez a két dolog mindig, de nem is hiszem, hogy ez a két dolog mindig együtt járt. De nem is hiszem, hogy lehet máshogy. Igen. Tehát azt gondolom, hogy ha nem komoly dolgokat, nem a nézőt igazán érintő vagy érdeklő dolgokat ajánlunk, akkor ezt úgyis hiába tesszük. Szóval örömmel emlékszem vissza erre a 23 évre, azt gondolom, hogy ez sikerült, és remélem, hogy a jövőben is majd sikerül ezt a kettőt mindig együtt teljesíteni.
1: Ként ez össze is cseng azzal, amit egy korábbi interjúban is mondott, hogy tudatos céljuk mindig megtölteni a nézőteret, mert hogy ez is adja a gazdasági stabilitás egyik alapját.
2: Hát máshogy nálunk nem megy, ez teljesen biztos. És valóban ez az a kihívás, ami néha olyan feladat elé állítja a színházat, hogy nem is tudjuk, hogy majd erre hogy fogunk tudni válaszolni. De ha 23 évig sikerült a legnehezebb körülmények között is, akkor abban reménykedem, hogy a következő. És itt aztán nem is tudom, hogy így a 70 felé közeledve mit mondjak, hogy hány évig még sikerülni fog.
1: Legyen nagyon-nagyon sok évig, vagy utána vigye tovább olyan, akinek ön örömmel adja majd át a színháznak a vezetését, és ők is ugyanezen a vonal mentén vigyék ott tovább. Én szerintem talán lehet ez lenne a legjobb nekünk nézők.
2: Én magam is ebben reménykedem.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Járjanak színházba, legyen az a Centrál nyári előadások, vagy pedig a Centrál Színház budapesti előadásai. Minden információt megtalálnak a centralszínház.hu oldalon, és kívánom, hogy mindegyik előadás teltház előtt zajlódjon.
2: Nagyon köszönjük.
1: Az elmúlt percekben Puskás Tamást hallhatták, a Centrál Színház igazgatóját.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon. Következik Liszt Ferenc Ezdur zongora verseny harmadik tétel. Előadja a Philharmonia Orchestra. Zongorán közreműködik Jundli, karmester Andrew Davis.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik 2026. július 11-i adása a végéhez ért. A sok zenei csemegével szolgáló műsor minden szombaton 10 és 11 óra között hallható, ismétlésre pedig vasárnap este 8 órától kerül sor. A műsor után pedig a beszélgetés már fel is kerül a Papagéno podcast, illetve weboldalára, így ezeket itt vissza is hallgathatják. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is megköszönöm a figyelmüket. Az elmúlt két órában Szerémi Nóra hallhatták.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Augusztustól újraindul a személyszállítás a Dombóvár-Komló vasútvonalon. Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Új Európai Uniós alap segítheti a gyorsan növekedő cégeket. Erről számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy a sikeres európai vállalkozásoknak ne kelljen az Európai Unión kívül finanszírozást keresniük. A keretösszeg 15 milliárd euró. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg. Már a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 km hosszon történt vágányszabályozás. Magyar koprodukció A forrás című dráma kapta a filmkritikusok díját a 60. Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztiválon. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotás témája Csehszlovákia történelmének egy máig feldolgozatlan fejezete, a roma nők államilag támogatott kényszer sterilizációja. A magyar mozikban várhatóan jövő év elején lehet majd megtekinteni. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére. A felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, melyben 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafok-Háros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére és halálos áramütést szenvedtek. A fiú a helyszínen szörnyet halt, a lánya kórházban vesztette életét súlyos égési sérülései miatt. Harmadik társuk végignézte a történteket. A kamaszlányt sokkos állapotban vitték el a mentők. Autós üldözés volt tegnap este Székesfehérváron. A rendőrök egy nagy sebességgel haladó járművet akartak megállítani, de a sofőr továbbhajtott, majd menekülés közben rendőrautónak csapódott. A szolgálati kocsiban ülő 2 rendőr megsérült, de így is sikerült elfogniuk a 17 éves sofőrt. Az ámokfutó és 16 éves utasa szintén megsérült, őket is kórházba vitték. Eljárás indult ellene. Az olaszországi hőség és szárazság miatt már csak 10 nap öntözésre elegendő a Pó folyó vízhozama. A térségben működő obszervatórium szerint ráadásul a tengervíz visszafelé áramlik a torkolattól, így a sótartalom már a folyó deltájától 25 kilométerre kimutatható. A folyó melegvizében elkezdődött a tenyésztett kagylók tömeges pusztulása is. Holnap gomoly felhős, napos idő várható, az északkeleti ország részben egy-egy zápor kialakulhat. Hajnalban 12-20, napközben 28 és 33 fokra számíthatunk.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A szőlőkkel beültetett és erdőkkel borított Schwab-hegy a 19. századtól jelentős fejlődésnek indult. Megépültek az első villák, színészek, írók és művészek pihenőhelyévé, majd a városiak kedvelt kirándulóhelyévé vált. A megnövekedett közlekedési igény kielégítésére a Budai Közúti Vaspályatársaság már 1868-tól üzemeltetett lóvasutat, amely pályáját a Lánchíd budai hídfőjétől Zugligetig építette ki. A vasútvonal építése az engedélyokirat 1873. július 3-án kelt kiadása után azonnal megkezdődött. A kivitelezési munkák irányítója a svájci származású Katri Szalész Ferenc volt, aki a ma is álló villáját a fogaskerekű vasút közelében építette. Az első szerelvény 1874. június 24-én délután 4 órakor indult útnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első állandó Duna felett átívelő híd létrejöttét Buda és Pest városa között gróf Széchenyi István nagyszabású víziójának köszönhetjük. A legnagyobb magyar erős elhatározása és akarata, illetve az azt övező nemzeti lelkesedés segítségével épülhetett meg a Lánchíd. A nemes férfiút már 1828-ban foglalkoztatta az átkelő ötlete, mivel a tökéletlen hajóhidak akadályozták a folyón a gőzhajózást is, illetve nem bírták el az egyre növekvő forgalmat. 4 évvel a gondolat megfogalmazódása után megalakult a hídegylet. Ennek az égisze alatt fogott hozzá a gróf a híd építésének, technikai és pénzügyi lebonyolításához.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A csepelművekben a két világháború között megkezdődtek az ikonikus kerékpárok és motorkerékpárok gyártási munkái. A II. Világháborúban pedig harckocsikat és repülőgépmotorokat is gyártottak itt. A gyár területén 150 óvóhely épült 1944-re. A világégést követően a gyár a szovjet katonai parancsnokság, 1946-ban pedig az állam irányítása alá került. A rendszerváltást követően a gyárat privatizálták. Mára csak nagyjából 5000-en dolgoznak a területen. Az olyan ismert kerékpárgyártók, mint a Neiser vagy a Gepida még ma is itt működnek. Az egykori Vöröscseppel területén jelenleg 400-nál több cég üzemel.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Augusztustól újraindul a személyszállítás a Dombóvár-Komló vasútvonalon. Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Új Európai Uniós alap segítheti a gyorsan növekedő cégeket. Erről számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy a sikeres európai vállalkozásoknak ne kelljen az Európai Unión kívül finanszírozást keresniük. A keretösszeg 15 milliárd euró. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg. Már a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 km hosszon történt vágányszabályozás. Magyar kóprodukció A Forrás című dráma kapta a filmkritikusok díját a 60. Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztiválon. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotás témája Csehszlovákia történelmének egy máig feldolgozatlan fejezete, a roma nők államilag támogatott kényszer sterilizációja. A magyar mozikban várhatóan jövő év elején lehet majd megtekinteni. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére. A felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, melyben 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafok-Háros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére és halálos áramütést szenvedtek. A fiú a helyszínen szörnyet halt, a lánya kórházban vesztette életét súlyos égési sérülései miatt. Harmadik társuk végignézte a történteket. A kamaszlányt sokkos állapotban vitték el a mentők. Autós üldözés volt tegnap este Székesfehérváron. A rendőrök egy nagy sebességgel haladó járművet akartak megállítani, de a sofőr továbbhajtott, majd menekülés közben rendőrautónak csapódott. A szolgálati kocsiban ülő 2 rendőr megsérült, de így is sikerült elfogniuk a 17 éves sofőrt. Az ámokfutó és 16 éves utasa szintén megsérült, őket is kórházba vitték, eljárás indult ellene. Az olaszországi hőség és szárazság miatt már csak 10 nap öntözésre elegendő a Pó folyó vízhozama. A térségben működő obszervatórium szerint ráadásul a tengervíz visszafelé áramlik a torkolattól, így a sótartalom már a folyó deltájától 25 kilométerre kimutatható. A folyó melegvizében elkezdődött a tenyésztett kagylók tömeges pusztulása is. Holnap gomoly felhős, napos idő várható, az északkeleti ország részben egy-egy zápor kialakulhat. Hajnalban 12-20, napközben 28 és 33 fokra számíthatunk.
1: Az NTI híreit hallották.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A befalazott menyasszony szobra a budapesti Tököli út és a Stefánia utca sarkán álló ház befalazott erkélyén található. A szobor egy fiatal nőt ábrázol, aki az erkély korlátra támaszkodik. A legenda szerint a házban egy fiatal házas pár lakott. A fiatal feleség az erkélyen állva várta férjét akkor is, amikor a spanyol nátha járvány idején megbetegedett. Az utolsó leheletéig állt a korlátra támaszkodva. Férje pár nappal a halála után érkezett meg a frontról, a szobrot pedig fájdalmában rendelte, halott kedves emlékére. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroát szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Augusztustól újraindul a személyszállítás a Dombóvár-Komló vasútvonalon. Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Új Európai Uniós alap segítheti a gyorsan növekedő cégeket. Erről számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy a sikeres európai vállalkozásoknak ne kelljen az Európai Unión kívül finanszírozást keresniük. A keretösszeg 15 milliárd euró. Augusztustól újraindul a személyszállítása a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg. Már a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 kilométer hosszon történt vágányszabályozás. Magyar koprodukció A forrás című dráma kapta a filmkritikusok díját a 60. Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztiválon. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotás témája Csehszlovákia történelmének egy máig feldolgozatlan fejezete, a roma nők államilag támogatott kényszer sterilizációja. A magyar mozikban várhatóan jövő év elején lehet majd megtekinteni. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére. A felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, melyben 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafok-Háros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére és halálos áramütést szenvedtek. A fiú a helyszínen szörnyet halt, a lánya kórházban vesztette életét súlyos égési sérülései miatt. Harmadik társuk végignézte a történteket. A kamaszlányt sokkos állapotban vitték el a mentők. Autós üldözés volt tegnap este Székesfehérváron. A rendőrök egy nagy sebességgel haladó járművet akartak megállítani, de a sofőr továbbhajtott, majd menekülés közben rendőrautónak csapódott. A szolgálati kocsiban ülő 2 rendőr megsérült, de így is sikerült elfogniuk a 17 éves sofőrt. Az ámokfutó és 16 éves utasa szintén megsérült, őket is kórházba vitték. Eljárás indult ellene. Az olaszországi hőség és szárazság miatt már csak 10 nap öntözésre elegendő a Po folyó vízhozama. A térségben működő obszervatórium szerint ráadásul a tengervíz visszafelé áramlik a torkolattól, így a sótartalom már a folyó deltájától 25 kilométerre kimutatható. A folyó melegvizében elkezdődött a tenyésztett kagylók tömeges pusztulása is. Holnap gomoly felhős, napos idő várható, az északkeleti ország részben egy-egy zápor kialakulhat. Hajnalban 12-20, napközben 28 és 33 fokra számíthatunk.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1980-as évek első felének legnagyobb diplomáciai szenzációja Margaret Thatcher brit miniszterelnök 1984-es magyarországi látogatása volt. A Vaslédi programjába a brit nagykövetség meglátogatása egy országházi idegenvezetés és némi városnézés mellett a vásárcsarnok látogatása is belefért, ahol mézet, fokhagymát és paprikát vásárolt. A konzervatív politikus ezután felkereste a brit katonai temetőt Solymáron, majd a konvoj Szentendre felé vette az irányt. A Kovács Margit Múzeum megtekintése után Thatcher asszony egy városszéli építési területet keresett fel. A László telepen ugyanis a Wimpy nevű brit építőipari vállalat saját technológiájával építettek négyszintes társasházakat. A programban szerepelt még aznapra egy ebéd a visegrádi Szilvánus szállóban, a Budakalászi Gyógynövénykutatóintézet meglátogatása, majd sajtótájékoztató Budapesten, és ezzel le is zárult Margaret Thatcher nagy visszhangot kiváltott magyarországi látogatása.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erzsébet híd Budapest egyik közúti hídja a Dunán, amely az 5. kerületet köti össze az 1. kerülettel. Nevét Erzsébet királynőről kapta, és 1903. október 4-én adták át a forgalomnak. Felépítése 11,5 millió koronába került, vas szerkezetének súlya 11 ezer tonna volt. Egyetlen 290 méteres nyílásával 1926-ig a világ legnagyobb nyílású közúti láncídja volt. A II. Világháborúban a németek felrobbantották, és a robbantás olyan károkat okozott benne, hogy az újjáépítéséről le kellett mondani. Helyébe Sávoly Pál tervei alapján korszerű kábelhidat építettek a régi pillérek felhasználásával.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Isztria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkánerejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd összesen 1861,35 méter hosszú. Ezzel a Kőrös-hegyi Völgyhíd után Magyarország második leghosszabb hídja. Az öt hídból álló együttes legnagyobbja a Nagy-Duna ág felett nyújtózik, két A betűt formáló pilonon támaszkodva, melyek magassága majdnem eléri a 100 métert. Ezek tetejéről remek kilátás nyílik, így a tervezési szakaszban felmerült, hogy a nagy közönség által is látogathatóvá teszik, de a végleges kialakítás erre nem alkalmas, mivel a lift csak két főt tud szállítani. Az utólagos bővítés mind pénzügyileg, mind az építmény statikája szempontjából aggályos lenne. A pilon tetejéről azonban készült gömbpanorámás fotó, ami az interneten mindenki számára elérhető.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1944-ben megsemmisült újpesti vasúti híd helyére a következő évben a szovjet hadsereg ideiglenes ponton hidat épített. A valódi újjáépítést csak 1953-ban kezdték el. A mederből azonban a mai napig kerülnek elő fel nem robbant bombák. A lényegében új híd 1955-re készült el. Az első személyvonat május 21-én haladhatott át rajta. Az ezredfordulóra azonban ismét olyan állapotba került a szerkezet, hogy a vasúti szerelvényeknek sebességkorlátozást kellett bevezetni. Mivel egy újabb felújítás gazdaságtalan lett volna, ezért az acélszerkezetet teljes egészében kicserélték, a pillérek felújítása mellett. A járdát és a kerékpárutat azonban csak egy évvel később adták át a forgalomnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Augusztustól újraindul a személyszállítás a Dombóvár-Komló vasútvonalon. Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Új Európai Uniós alap segítheti a gyorsan növekedő cégeket. Erről számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy a sikeres európai vállalkozásoknak ne kelljen az Európai Unión kívül finanszírozást keresniük. A keretösszeg 15 milliárd euró. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedés és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg. Már a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 kilométer hosszon történt vágányszabályozás. Magyar koprodukció A forrás című dráma kapta a filmkritikusok díját a 60. Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztiválon. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotás témája Csehszlovákia történelmének egy máig feldolgozatlan fejezete, a roma nők államilag támogatott kényszer sterilizációja. A magyar mozikban várhatóan jövő év elején lehet majd megtekinteni. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére. A felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, melyben 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafok-Háros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére és halálos áramütést szenvedtek. A fiú a helyszínen szörnyet halt, a lány a kórházban vesztette életét súlyos égési sérülései miatt. Harmadik társuk végignézte a történteket. A kamaszlányt sokkos állapotban vitték el a mentők. Autós üldözés volt tegnap este Székesfehérváron. A rendőrök egy nagy sebességgel haladó járművet akartak megállítani, de a sofőr továbbhajtott, majd menekülés közben rendőrautónak csapódott. A szolgálati kocsiban ülő 2 rendőr megsérült, de így is sikerült elfogniuk a 17 éves sofőrt. Az ámokfutó és 16 éves utasa szintén megsérült, őket is kórházba vitték. Eljárás indult ellene. Az olaszországi hőség és szárazság miatt már csak 10 nap öntözésre elegendő a Pó folyó vízhozama. A térségben működő obszervatórium szerint ráadásul a tengervíz visszafelé áramlik a torkolattól, így a sótartalom már a folyó deltájától 25 kilométerre kimutatható. A folyó melegvizében elkezdődött a tenyésztett kagylók tömeges pusztulása is. Holnap gomoly felhős, napos idő várható, az északkeleti ország részben egy-egy zápor kialakulhat. Hajnalban 12-20, napközben 28 és 33 fokra számíthatunk.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Batthyány téren található, eredetileg Kassa, később Debrecen, jelenleg Trip névre hallgató hajó, a Dunatenger járó hajóflotta utolsó meglévő tagja. A II. Világháború alatt hadiszolgálatot teljesített, 1947-től pedig Budapest és a Földközi-tenger keleti kikötői között ingázott. A 60-as évekre a folyami hajózásnak ez a formája meghaladottá vált, így az akkor még Debrecen névre hallgató hajót kivonták a forgalomból, és évtizedeken át műhelyhajóként használták az egyik hajógyárban. A 2000-es évek elején felújították, újrafestették, ma már bárhová elvontatható, de önálló működésre nem képes. Az időközben átalakított kultúrhajó mintegy 400 ember befogadására kész, és mindenki számára nyitva áll. Fedélzetéről különleges szögből élvezhetjük a kilátást, vagy a kivilágított parlament kupolája körül köröző madarakat. A hajó gyomrában, ahol hajdanának gabonát vagy fát szállították, a megszépített és átalakított rakodótérben most egy óriási színháztermet találunk. A hajón a pandémia időszaka alatt megalakult az első magyar karanténszínház.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Plastinárium nevű múzeum egy német kisvárosban nyitotta meg kapuit, melyben emberi testek csodálhatók meg egy igen sajátos művészeti megközelítésben. A múzeum alapítója a Dr. Halál néven elhíresült német anatómus Günther von Hagens. A tudós 1977-ben fejlesztette ki a plastinációnak nevezett eljárást, mely szerint a szövetek folyadék és zsírtartalmának eltávolítása után műanyag teszi a preparátumokat ellenállóvá. A múzeumnak nem csak művészeti, hanem tudományos célja is van, méghozzá az emberi test anatómiájának megismerése.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út megújításának gondolata az 1980-as évek végén merült fel. Elsőként az 1920-as években az Oktogon és a Hősök tere közötti szakaszra telepített platánfák cseréje vált szükségessé. A fasor 80%-a elpusztult, illetve menthetetlenné vált a levegő szennyezése, az utak sózása és leaszfaltozása, valamint gombabetegségek miatt. Az 1989-ben meghozott döntés szerint az Oktogon és a Kodály körönt között a városi terhelést jobban viselő ostorfákat, a köröntől kifelé platánokat ültettek. A fasor cseréjének ütemét a millenniumi föld alatti vasút rekonstrukciójához igazították.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumi közeg mellett egyre nagyobb trend, hogy a művészeti alkotások a kulturális intézmények mellett utcai környezetben érik el mondani valójukat, céljukat. Az úgynevezett street art a 90-es években terjedt el, egyik műfaja a graffiti, azonban alkotója ismert profi és engedélyezve jelennek meg. A street art egyik legismertebb képviselője Banksy, aki a brit undergroundból nőtte ki magát. Témái leginkább a kormányt bírálták, így műveit vandalizmusnak tartották. Karrierjét graffiti művészként kezdte, azonban műveiből 2002-ben nyitottak kiállítást Los Angelesben. 2009-ben már a Bristol City Museum and Art galériában mutatta be alkotásait, így az utcai művészet képviselőjének egyik legnagyobb kiállítása nyílt meg, több mint 100 alkotással és 78 új munkával.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1778-ban egy óbudai sváb szőlős gazda római padlófűtés maradványaira bukkant munka közben. A leletet Schönwiesner István régész azonosította Aquincum városával. A II. Világháború utáni helyreállítási munkák során egymás után kerültek elő a föld alól az ókori emlékek. Így kiderült, hogy a 2000 éves Aquincumnak nem csak a jelenlegi romterületen, hanem a teljes budai oldalon és a pesti belváros területén is voltak épületei.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Augusztustól újraindul a személyszállítás a Dombóvár-Komló vasútvonalon. Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Új Európai Uniós alap segítheti a gyorsan növekedő cégeket. Erről számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy a sikeres európai vállalkozásoknak ne kelljen az Európai Unión kívül finanszírozást keresniük. A keretösszeg 15 milliárd euró. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg. Már a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 km hosszon történt vágányszabályozás. Magyar koprodukció A forrás című dráma kapta a filmkritikusok díját a 60. Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztiválon. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotás témája Csehszlovákia történelmének egy máig feldolgozatlan fejezete, a roma nők államilag támogatott kényszer sterilizációja. A magyar mozikban várhatóan jövő év elején lehet majd megtekinteni. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére. A felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, melyben 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafok-Háros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére és halálos áramütést szenvedtek. A fiú a helyszínen szörnyet halt, a lány a kórházban vesztette életét súlyos égési sérülései miatt. Harmadik társuk végignézte a történteket. A kamaszlányt sokkos állapotban vitték el a mentők. Autós üldözés volt tegnap este Székesfehérváron. A rendőrök egy nagy sebességgel haladó járművet akartak megállítani, de a sofőr továbbhajtott, majd menekülés közben rendőrautónak csapódott. A szolgálati kocsiban ülő 2 rendőr megsérült, de így is sikerült elfogniuk a 17 éves sofőrt. Az ámokfutó és 16 éves utasa szintén megsérült, őket is kórházba vitték. Eljárás indult ellene. Az olaszországi hőség és szárazság miatt már csak 10 nap öntözésre elegendő a Pó folyó vízhozama. A térségben működő obszervatórium szerint ráadásul a tengervíz visszafelé áramlik a torkolattól, így a sótartalom már a folyó deltájától 25 kilométerre kimutatható. A folyó melegvizében elkezdődött a tenyésztett kagylók tömeges pusztulása is. Holnap gomoly felhős, napos idő várható, az északkeleti ország részben egy-egy zápor kialakulhat. Hajnalban 12-20, napközben 28 és 33 fokra számíthatunk.
0: Az MTI híreit hallották.